Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rekordszámú esetet láttak el idén a vízimentők, a tűzmartaléka lett Párizs legrégibb vásárcsarnoka. Száraz többnyire napos időnk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
3: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek. Nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
2: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouges-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. A pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap. Gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megszavazták a kisebbségi nyelveken folyó oktatást Ukrajnában. Időseknek ad tanácsot a nébi. Nyugodt, őszies napok várnak ránk. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Elindult az őszi érettségi szezon tegnap. Országszerte 221 intézményben, majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szinte melővizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-ig tartanak. Ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a nébi. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutatók közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzék meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
2: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka, a Lézenfan Rózs. A lángok tegnap hajnalban csaptak fel a francia főváros történelmi negyedében. Egyelőre nem tudni, hogy miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre. A híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. A munkálatok közben egy tűzoltó könnyebben megsérült. Az előrejelzések szerint a héten kellemes őszi időben lesz részünk, de hogy pontosan mire készülhetünk, az a folytatásban kiderül. Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet több felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső is lehet. A légmozgás azonban többnyire mérsékelt marad. Napközben 13-19 fokot mérhetünk. A hét második felében is marad a változékony idő.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M3-ason burkolatfelújítás zajlik a 60 nyugat csomópontnál, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a külső és a leállósávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Új terelés épült ki az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút között, a 22-es és a 30-as kilométer között Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet autózni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra 8, jó reggel, szevasztok drága barátaink. Hát nagyon utolsó pillanatban nyomtuk be a mikrofon gombját, meg minden, mert annyi minden volt, SMS-eket nézegettem, közben regisztráltam egy online felületen, ki tudja, hogy a pénzemen mit csinálnak. Lacika el akart kezdeni mindenkivel lepacsizni, mert ugye így kezdjük mindenki a reggelt, mint a nagyok, és aztán nem jött rá arra, hogy a főnök kezdi a pacsizást, tehát nincs úgy, hogy ő elkezdi ott, ahol ő ül ott a közepén. Pedig ugyanúgy Évi, Gyuri, Lacika, Ati.
1: Igen.
2: Így sorrendben megyünk végig. Egy csat Lacika egyből nézett, Évi már toporgott, tudod a pacsért, ránézett Évire, mi van, nem figyel rád? Nem figyel.
0: Nagy szemét a Lacika. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Anett kimarad a pacsiból, mert Anett külön reggel kap hassimit a Gyuritól, mert Anett ugye be van zárva abba a külön kis...
3: Karitkába.
0: Igen.
2: Igen, és én merek hozzá bemenni egyedül ilyenkor reggel, igen.
3: Hmm. Az Évi is.
0: Nincs rajtad lámpa.
3: Tudom.
0: Mi történt, Lacika? Miért nincs a lámpa az Anetten?
4: Jaj, pacsi miatt.
0: Menj át, légy szíves.
4: Jó, jó, indulok.
1: Imádom.
0: Én már nem.
3: De én direkt nem néztem arra, mert én is most...
0: Hát látom, hogy sötétben vagy, tehát nekem ez, lehet, hogy azt hiszitek, hogy nekem ez érzékeny szemem van, hogy a Lacika itt hanyagolja a munkáját, de egyszerűen látom.
3: Ne bántsuk, mert olyan jól indult a reggele.
0: Ez a ne bántsuk, ezzel nem lehet egy ilyen 30-40 munka évet letölteni.
2: Már 25-öt letöltöttél.
1: Már nem sok van hátra.
2: Lehet, hogy össze fog jönni.
0: Hát rajtatok múlik biztos. Én biztos, hogy megölöm. De mindegy.
3: Mindegy, megvilágosodtam.
2: 29. munkaévén kinyírod.
0: A ne bántsuk munkaév. Jó, hogy vagytok?
1: Jól vagyunk, szerintem mindenki. Üde, friss, nem?
2: Igen, szerintem most már belerázottunk a hétbe, feldolgoztuk, hogy elkezdődött újra, ezen a hétfőn túl vagyunk, innen már. Csak energia okay. van.
0: Nézzük, hogy miket írnak, azt mondja, túl két hányás hasmenéses nap után mennyire jól esik egy falat alma és egy korty víz, mintha először érezném az ízeket Laca biáról. Mi történt, Laca? Ez nem is mondtad.
3: De ez most valami járvány.
1: Igen.
3: Torokfájással kezdődik, igen, és hányás hasmenéssel.
0: Végződik.
1: Igen. De gyerekek között is van. Igen. Tehát ugye elkezdődött az iskola, és akkor most úgy körbe

0: Tehátok, lehet, hogy van egy nagy elszívó.
1: Nem, azt látjuk, tehát azt tudod, azt látod, azt észreveszed. De a Tammedencébe oda, hát ugye a havi rendszerességgel, és akkor, hogyha nagy csomag van, vagy éppen ez a másik, a hányás, akkor képzeljétek, le kell állítani az oktatást, le kell engedni a vizet, ki kell fertőtleníteni az egészet, és az úszoda.
0: De ez milyen mennyiségű víz? Tehát most a meló az egy dolog, de hát az én nem túl nagy medencém, hát én tudom, hogy az milyen irtózatos mennyiségű víz.
2: Biztos. Mi történik abban a Tammedencében, hogy ez retózott rendszeres? Tehát, hogy
0: nem lehet azt fertőtleníteni, nincs olyan nagy szer Amerikában, hogy beleöntöm gyerekhányásra azt a vödör szert, és egyszer kristálytisztává válik.
1: Abba gondolj bele, hogy nyilván ugye inkább a nagy csomag a probléma, tudjátok. Így
0: értem.
1: És annak vannak olyan...
0: De a nagy csomagot azt még el lehet kapni hálóval.
1: De nem az a baj, hogy a gyerekek nem nagyon egybe, hanem ők...
0: Nem szilárdat.
1: Nem szilárdat. Ez egy ilyen 2,5 milliós kár. És nem tudom ráterhelni egy családra.
0: Aha.
1: És azt sem mondhatom...
0: És ez be van kalkulálva? Úgy, mint a bulvárlapoknak a bírósági büntetés?
1: Hát nem kalkuláljuk, nem vágyunk erre.
2: Gondolod, van a havi elszámolásban egy ilyen nagy csomagkár, van egy ilyen tétel, és akkor...
0: Nézd, ha én úszoda vezető lennék, nem akarok beleszólni évi munkájába, akkor én vonnék egy átlagot. Hány befosás volt a medencében az elmúlt 10 évben, az mennyi kárt okozott, azt elosztom, hogy az... tehát egy havi kiadásként mennyiben jelentkezik, és akkor azt a pénzt félretenném.
2: Na, Évi, csináljátok így.
1: Nagyon jó, hogy mondod, de mi nagyon sok mindent félreteszünk, vagyis hát, hogy nem tudunk, erre nem tudsz kalkulálni.
0: Tehát, mi? Tehát ti vagyok az egyetlen cég Magyarországon, aki tud gazdálkodni.
1: Hát azt nem hinném. Nem hiszem, hogy tudnánk gazdálkodni.
0: Nem hiszem, szerintem sem.
1: De
0: csak én bízom benne, hogy majd más átveszítőre tesz az úszodát, és ő bukik meg a könyveléssel.
2: És te kiérsz Tájföldre előtte.
0: És te Tájföldön tanízunk.
1: Az lesz. Na de hogy ennyire értetek hozzá, mondjátok el, hogy tudjuk a 2,5 milliót ráterhelni arra a...
0: Nem tud ráterhelni. Ő nyilván megvásárolta a belépő jeggyel azt a jogot, hogy akár a gyereke oda bele izéljen. Nem jog, de ugye ez egy baleset, ez egy egészségügyi, tehát ez nem számon kérhető.
2: Kösz biztosítást rá. Én azt mondom, ilyen nagy csomag biztosítást.
1: Kíváncsi vagyok, melyik biztosító fizeti ki ezt a lutrit.
2: Hát figyelj, igazából ilyenekre már lehet hasonlókra, nem tudom, hogy a üzleti szférában is tud.
0: Nézd, vagy ha én úszoda vezető lennék, ami nem vagyok, és nem akarok beleszólni a munkádba, de
1: ez a második pont.
0: Én körülnéznék, mert azért azt kétlem, hogy nem tudom, Disneylandben, vagy a fene tudja, milyen óriási szállodákban ez a módszer, hogy leengedik. Az első befosikánál leengedik. De biztos, hogy megvan a nagy fosik a vegyszer. Az kiírtja.
1: Mi is meg tudnánk csinálni, nem erről van szó. Mi is meg tudjuk csinálni. Tudjuk, hogy kell ezt egyébként hatástalanítani. Tudjuk azt, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy ne vegye észre senki, hogy ez történt.
0: Nem csalni, hanem azt, hogy erre kell, hogy legyen egy nemzetközi módszer, hogy ne az egész vizet cserélni.
2: Tudni, hogy a török all-inclusive szállodáknak 100%, hogy van ilyen módszere, hiszen biztos. Ott hát mennyi gyerek? Hát ott szerintem naponta van nagy csomagriadó.
1: Tehát én annyira szeretném, hogyha a török ANTS működne itt. És az olaszét végképp. Tehát Olaszországban a hipót beleöntik.
0: De az ANTS nem jön minden nap, nem?
1: De,
0: mikor jön?
1: De a rajtaütésszerűen is havonta ellenőrzik a vízminőséget.
0: De
1: és
0: hát a vízminőséget, de hát figyelj, ha elkezd terjedni a barna szörny, érted? Elkezd terjedni a barna szörny, akkor kiküldöm az összes gyereket. Takarod ki? Te is? Kis befosós, te is takarod? Anyuka! Maga is, ne látni nem akarom többet. És aztán bejön a klórmester, és elkezdtek tanakodni. Mértek kis pH-t, ezt, azt, amaz, stb. És akkor el kell venni a nagy csodavegyszert, és beleönteni a szaros vízbe. Az ANTS nem tud odajönni, ha véletlenül aznap jelenne meg, akkor azt mondod, hogy nincs senki a vízben, de most éppen intézkedünk.
2: Tanakodtok, felméritek, mennyire agresszív a barna szörny ilyenek, és akkor hatástalanítjátok.
0: Így van, és akkor nagyon-nagyon boldog lesz az ANTS-es is, mert látja, hogy itt intézkedés folyik. És akkor ő hazamegy. És akkor, ha visszajön 2 nap, akkor ha azt kell mondani, azt mondom, hogy leeresztettük, ha nem kell mondani, akkor meg azt, hogy a csoda török vegyszerrel megdolgoztuk.
2: Hákár sükür koncentráltunk, tökéletesen működött.
0: Szóval ezt én így csinálnám.
1: Nagyon jó. Átadom a lehetőséget, próbáljátok már ki. Próbáljátok, mehet.
0: Mi történik egy, hogy hívják ilyen úszó VB?
1: Úszó VB.
0: A Duna Arénában.
1: Igen.
0: Mondjuk a grúz kislány belefosik.
1: Na erről képzeld.
0: És döntő van. 4x pillangó.
1: 4x pillangó.
2: És ott a nagy csomag lehet, hogy könnyebben előkerül.
0: 4x pillangó világbajnoki döntő.
2: Azt úsz meg nagy csomag nélkül.
1: Én szerintem.
0: Akkor mi van?
1: De az állaga, állagát mondjátok már el.
0: De most ne, ne, ne, ne.

0: állóban figyelj, reménykedj.
1: Abban reménykedtem. Én szerintem le kell állítani a versenyt. Tehát ne, szerintem
0: de másnap megy a gépük.
1: De nem, nem megy a gépük.
2: Megvan már a háromszor pillangó, mert csak egy kell.
1: Igen. Nem, nem, szerintem le kell állítani. Tehát le kell állítani a...
0: Le kell ereszteni az egész vizet, tehát ez több nap.
1: Hát ez van, de akkor azonnal át tudod tenni, tehát azért egy VB alatt van, van több medence.
0: De hát akkor ez lehet egy taktika, ha érzem, hogy én ugye elrajtolok ott a rajtpisztoly, lőjél egyet?
1: Bum!
0: Ez az, most beugrok a vízbe, és látom, hogy basszus, lemaradtam. Hát akkor én beletolok egyet a vízbe,
1: igen.
0: Azt mondom, hogy sajna, elnézést. És tudom, hogy akkor van három nap időm.
2: Persze.
0: Újra készülni.
2: Így van, barna szörnyem megoldja, ezt újra fogjuk húzni.
1: Hát igen, ez a különbség.
0: Ugye? Mi a különbség?
1: Hát, hogy mi teljesítménnyel készülünk, te pedig a ezekkel a trükkökkel.
0: Nem, ha már ott vagyok eleve a döntőben, akkor valamit azért tudok.
1: Ja, ja, ja.
0: Érted, csak elrontottam a rajtot, vagy valami, akkor ezzel lehet korrigálni.
1: Jó, de hirtelen nem tudsz hirtelen kinyomni bármit
0: nem,
1: magadból.
0: Nem, én, az igaz, én nem. De ezért barátom a dulkolax.
1: És hogyha érzed, hogy valami nem jó, beveszed azonnal.
2: Ott hordja a fürdőgatyázban, látja, hogy lemarad. Hopp! Egy egész levéllel. A fordulónál már meg lesz a puli.
0: Érdekes, Laca Biárolnak az SMS-em mit indított el? Jó reggelt, további SMS Bocskort, én régebben Charlie-ra ittam magam, de most egy ideje alkotói szünetet tartok. Talán majd szilveszterkor a nagykozári. Jó, egy jó tanács azoknak a férfiaknak elsősorban, akik háromnapos céges csapatépítő tréningen vesznek részt. Legyen otthon készleten kaneszter, Exoderil és társai. Kelleni fog, most jöttem rá, ne hívjatok.
2: Oh. Fíha.
0: Egy barátom most megy egyébként csapatépítőre.
2: Igen, Anettnek ez a rémálma, az ilyen csapatépítő, az ottalvos csapatépítő.
1: Hát
0: igen, de azért is megy állandóan vele. Hát azért nincs itt az Anett nagyon sokszor, mert a rettegés viszi mindig az újabb és újabb csapatépítőkre.
3: Na, most akartam pont mondani, hogy képzeljétek el, a Csabi kérdezi, hogy januárban megyünk-e ide? Mondtam, hogy nem, ide egyedül mész. És tessék, hát nem változom?
0: De mi, van gyógyszered, vagy miért? Te mitől vagy ilyen nyugodt?
3: Azért vagyok nyugodt, mert én januárban nem szeretek utazni.
0: Oké. Okay. Gabi bátyám, jó reggelt, mindenki kapaszkodjon meg a reggeli kávéjába, és nyugodtan gyújtson rá, mert találtam egy olyan tudományos vizsgálatot, amely a dohányosok paradoxona néven került középpontba az USA-ban. Egyes korábbi kutatásokban azt figyelték meg, hogy a szívrohamon átesett dohányos betegek jóval többen élték túl az infarktust, mint a nem dohányos betegtársai. Vagyis a tanulmány nem azt mondja, hogy a dohányzás veszélytelen, hanem azt, hogy bizonyos konkrét betegségek esetében a rendelkezésre álló adatok alapján a dohányzás jótékonyan hat a felépülésben, a szívbetegek körében. Forrás 2023 Post-töpi Pszichiátri Neurologi című szakfolyóirat. Cik the Smoker's Paradox. In cardiovascular diseases.
3: Na, szuper.
0: Ha kell, holnap a nikotin jótékony hatására hozok nektek egy tanulmányt, üzeni a McLaren. A nikotin ez sok esetben jó hatású, azt én is olvastam. Mosolygos szép reggelt, baleset az M0-áson Szeged irányába, az M5-ös lehajtónál szép napot. Csodálkozol, mi?
3: Csodálkozom, mert nincs meg. Most frissítettem rá, és még itt nincs az útinform oldalán.
0: Jó reggelt, bocsi, olyan jó lenne, ha megint kényeztetnél egy a pendrive-oddal. Gondolom, ez a zenére vonatkozik. És jó reggelt a tankcsapdás, Pityu. Na, megnézzük, mi van a pendrive-on. Időjárás jelentés. Anettől hűvös lesz, de legalább a napot sokat látjuk. 16-18 fok lesz a csúcs, most kb. 10-14 van. Egy-egy zápor ma sem kizárt, ez már tagadhatatlanul az ősz.
3: Igen, bármennyire is nem vágytunk rá, megérkezett.
0: Ede és Kálmán névnap van, ma van a nemzetközi öltözki nap.
3: Igen. Jó kezdtek a napok, nem? Amikor,
0: hát igen, csak rosszkor jött. Hát most itt van rajtam ez a military jacky.
2: Hát mi megléptük. Ezt
0: szerintem. Egyikünk sem lépte meg.
3: Egyikünk sem.
0: Hát ott a szürke garbó, itt van a rozsdapóló, te a tengerész kardigánodban, én meg itt a militeriben. Ez nem egy kiöltözős reggel.
2: Ha az évi tengerész lenne, akkor ez a kiöltözős ruhája lenne.
3: Igen.
0: És ha én tábornok lennék, akkor nekem is. Csak hogy ez... Nem úgy van, egy tankcsapda pólóval. Jó, 55 éves ma Sacha Baron Cohen. Hát gyerekek, brit komikus, az van ideérve, hogy brit komikus. Én azt gondolom, hogy az a csávó, ez jóval több annál. Aki látta a Spy című sorozatot a Netflixen, az ő főszereplésével, vagy teljesen komoly szerepet játszik, azt hiszem ez a címe. Hát ez a manus, ez egy zseni. Én amúgy is a Borátot olyan zseniális alkotásnak tartom, mert olyan eszközökkel tart tükröt a társadalom, de főleg az amerikai társadalom elé, hogy le a kalappal.
4: Igen, minden, amihez nyúl, az iszonyat egyedi, és nagyon minőségi. Te látszik, hogy mindenre annyira beleteszi magát, és annyira kreatív a csávó, hogy tényleg mindig, ha meglátom a nevét, az tudom, hogy az valami jó lesz.
0: Ez a Manus egy zseni, komolyan. Isten éltesse. 85 éves Paul Simon, a Simon & Garfunkelből, de hát ő is egy zseni, egyébként egy zenei zseni. 44 éves Ian Thorpe, ausztrál úszó, a legfiatalabb férfi úszóvilágbajnok 98-ban lett. Emlékszel rá?
1: Nem, mármint úgy a 98-ban
0: nem, nyert, nem? Hanem a csávó nevére.
1: Hogy nem emlékeznék, hát Sydneyben ő volt a legnagyobb
0: sztár. Ő volt a sztár, így van. 76-ban ezen a napon az amerikai Aerosmith együttes, így írja, az amerikai Aerosmith együttes. Hölgyeim és uraim, az Aerosmith zenekar.
1: Amerikai.
0: Amerikai, az amerikai Aerosmith zenekar. Anett néha beragad a régi táncdal fesztiválok felkonfjában. Igen, de neked Antal Imre volt a példaképed, nem? Úgy lett hírszerkesztő.
3: Igen, Hódmezővásárhelyi Antal Imre.
2: Na te.
1: Én is akartam mondani, ha nem mondod, én mondom. Helyi. Földi.
3: Igen, Földing.
0: 41 éve az Aha, Take On Me című dalával első lett az amerikai slágerlistán. Oké. Okay. 72-ben, 54 éve ezen a napon az Andokban lezuhan egy repülőgép fedélzetén egy rögbi csapat. A túlélőkre csak december 20-án bukkantak, az életben maradtak, halott társaikat ették. Jó, nem akarom itt részletezni, mert leírt, hogy ették. És 53-ban Samuel Bagnó szabadalmaztatta a betörés elleni ultrahangos riasztót. Hát Anne, köszi. Ez az utolsó, ez azért.
3: Azért ezek csodák.
0: Ezek nagyon nagy csodák, így van. Na jó.
3: Mi lenne velünk, hogyha nem lenne riasztó?
0: Ultrahangos riasztó. Gyuri szerint most még csak 7 fok van, Szolnokon is 16 lesz, de napsütés. Hévíz 8 fokos, 17 lesz, és napsütés. Kálgari 1 fokos, 12 lesz a csúcs napsütéssel. Gyöngyös 5 fokos, 14 lesz majd napsütés. Budapest 7 fokos, 16 lesz, és itt is napsütés. Na, gyerekek, ez egy nagyon-nagyon megosztó téma lesz szerintem. Dánia, tudjátok, a világ legboldogabb országa. Mindig Lacikára aludtál? Jó van. Dánia, a világ legboldogabb... Vagy játszol valami testrészeddel, amit lefelé kell nézni ehhez?
2: Igen, valahol gatyesznál.
0: Jó, nem tudtam, hogy azzal játszol.
2: De azzal. Mindig nem tudják a hallgatók, mivel.
3: Most megzavartam.
5: És ne is mondjuk el.
0: Nyomkodod?
2: Tedd el.
0: Én szerintem is tedd el. Tedd el, bár háttal ülsz Anettnek, de tedd el. Jó? Itt is vannak hölgyek.
1: Ó, köszönöm.
2: És minket urakat is zavar.
0: Szóval, visszatérve a megosztó témára. Dánia ugye azt mondja, hogy a világ legboldogabb országa, ez különböző kimutatás mutatja, és most azon döbbentünk meg, hogy pont a dán tanárok azok, akik kértek és kapnak jogot ahhoz, hogy testileg is fegyelmezzék a diákokat. Én azt hittem, hogy annyira kiegyensúlyozott Dánia, hogy a kis Lárszok, akik ott rohangálnak a kis dán iskolamezőkön, és pipacsokat szedegetnek, és boldog verseket énekelnek, hogy annál nincs boldogabb társadalom, az egy teletabi lend.
4: De erről szól. Hosszú évek óta Dánia a világ legboldogabb országa. Tanulmányozzák az ő társadalmukat, hogy lehet ez. És ehhez képest ilyen gondokkal küzdenek ők is.
1: Ezeket olvassuk róluk, hogy náluk nincsen baj, ők tudnak időben hazamenni, normális gyerekeket nevelni.
0: Ott még a biciklizés a városban is normálisan működik.
4: Igen, túlélik. Igen.
0: Nem túlélik, hanem jól van megszervezve. Tehát, hogy az jól van megcsinálva, nem szarul. De nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy a tanárok, most úgy néz ki, ez egy politikai döntés, kapnak jogot arra, hogy fizikailag fegyelmezzék a diákokat. Erre szükség van, mondják ők, mert egyszerűen ma már eljutottunk odáig, és akkor innen ez visszaköszönhet, hogy már szinte eszköztelenek, tehetetlenek a tanárok.
1: Hát, ha belegondoltok, ma mivel lehet nevelni a gyereket? Milyen módjai vannak a tanároknak, és nem csak az eszközeik, bármi, tehát már verbalitás sincs.
0: Igen, azonnali... egy jó kis testszégyenítés, vagy valami, vagy hát ez a totális hülye vagy kisfiam, már ezt sem mondhatja egy tanár.
4: Hát ezek nálunk úgy röpködtek annak idején.
0: Persze. Hogyne. Persze, de röpködtek a kulcsomók is.
4: Bizony.
1: Adott a esetben
0: még egy-egy szalvárról még talán hátba is rúgtak benneteket. Tehát, hogy igen, a tanárnak voltak eszközei, hogy rend és fegyelem legyen az iskolában.
4: Ma már ott tartunk, hogy magát kéne megvédeni a tanárnak, és sokszor az sem sikerül.
0: Az sem teheti.
4: Nem. Tehát, hogy ez döbbenet. Hogy hol van a tanár tekintélye, ha belegondoltok. Így
0: van. Tehát, hogy mondjuk egy diák oda megy a tanár, és leveri a szemüvegét, akkor a tanár nem boxolhatja KO-vá a gyereket.
4: Tulajdonképpen így van.
0: És ez
4: el kell tűrni.
3: El kell tűrni. Ez el kell tűrni.
0: Így van. Na, a dánok azt mondták, nekünk ebből elég. És most képzeljétek el, hogy fél Európa figyel a dánokra, mert sok ország úgy gondolja, lehet, hogy ezt vissza kéne hozni. Ez ijesztő első mert én mondjuk apa vagyok, én biztos, hogyha egy tanár hozzáért volna a gyerekemhez, akkor megyek, és azt nem éli túl.
4: Igen, de teljesen megértem. De van ennek még egy aspektusa, amikor agresszívek a gyerekek egymással szemben, hogy akkor mit csinál a tanár például. Egy ilyen helyzetben be tud avatkozni a tanár, hogyha mondjuk ezt a törvényt megszavazzák Dániában. Nem tudom, hogy itthon mit tud csinálni egy tanár ilyenkor, amikor bántalmaznak egy gyereket folyamatosan, rendszeresen mondjuk az iskolában.
0: És abszolút igazad van, és miután Magyarországon azért a kemény és drákói nevelésnek van egyfajta romantikája. Tehát a magyar szereti, amikor. A magyar szereti még most is azt mondani, hogy azért egy jó kapó célzott Schaller, az nekem jót tett annak idején.
1: Az atyai pofon.
0: Az atyai pofon az jó. Tehát, hogy mi szeretjük ezt a picit ilyen banditás nevelést. Na. Ki tudja miért?
4: Nem lenném az, aki emlenik, az, aki ma vagyok. Igen, igen.
1: Igen, ezt is mondják egyébként.
0: Szóval beszéljük ezt meg, kíváncsi vagyok tanárok véleményére is ezzel kapcsolatban egyébként, hogy szeretnétek-e több jogot, hogy megfékezzétek a diákokat, illetve nézzük meg, hogy neked ugye tanár, ugye anyukád.
1: Nekem a nagymamám is tanár volt, édesanyám is tanár volt, és
0: mondd már el az iskolai erőszak evolúcióját, majd meséld el, hát ha...
1: Jó, elmondom. Jó?
0: Aztán majd beszéljünk arról, hogy kinek volt még gyerekkorában tanári erőszak az iskolában.
3: Jó.
0: Én például ezt totálisan megúsztam, én nem is láttam, nem hogy velem nem fordult elő, meg nem is láttam ilyet.
3: Hát nálunk volt székutason, nem az én időmben, de pár évvel idősebb unokatestvéremnek még alkalmazták. Tehát ezt a...
0: Na, ezt megbeszéljük ennek a részleteit.
4: Ja, nálunk is voltak általánosban, majd elmesélem.
0: Jó, ez az egyik. A másik pedig képzeljétek el, hogy a kommunikációnak, hát arról a válfajáról beszélünk, ami nekem szerintem egyébként sajnálatos módon általánossá vált, és ez az írás, ez a pöttyögés, ez az SMS, Viber, Messenger, WhatsAppunk, történő kommunikáció. Azért beszéljünk erről, mert egyrészt sajnálatos, hogy nem beszélünk egymással szóban. Kettő, ennek már, ez is már kialakított egyfajta szorongást az emberekben. Ugye, mert kivel kommunikálsz így módon? A pároddal, a barátaiddal, a munkatársaiddal, és különböző módon reagálsz arra, hogy ők mennyire veszik figyelembe az üzeneteidet. Mert ott van az a varázslatos láttam jel, az a kis pipa. Oh. És ha látod, hogy ő látta, és nem reagált, megőrülsz.
4: Ennek már önmagában üzenete van, hogyha látta, és nem reagál valaki. Hát arról nem is beszélve tényleg, hogy nagyon nagy csapda az írásban kommunikálás, mert még a telefonon felhívsz valakit, annak előbb-utóbb vége, elköszöntük, és megy mindenki a dolgára. Az írásban kommunikálásnak nincs vége, az egy végelláthatatlan folyamat, ha belegondolsz, ami ilyen-olyan pillanatokkor újra-újra fellángol.
1: Kivéve ha szabályokat hozott mondjuk párkapcsolatban.
0: De hát már az is rossz, a szabályokat kell hozni.
1: Hát lehet.
0: Ez ha láttam, hogy láttad, akkor ha nem válaszolsz 7 percen belül, akkor mi? Hát akkor nem kasz vacsorát?
1: Ez például nálunk ez lenne.
4: Igen, erre mondja a pszichológus, hogy ez toxikus szitu, igen.
0: Na jó, erről beszéljünk majd, hogy ez ki hogy kezeli a párjával, milyen gyorsan válaszolunk, hogyha a párunk küld valamit. A munkahelyi csoportok, vannak ilyen
1: Ó, de szeretném. Remélem, most hallgatjátok. Hánytól lesz ez a téma? 8-10?
0: Kinek? Ja, a másik munkahelyennek
1: üzenem. 8-10-től ti is érintettek.
0: Neked is van csoportod. Nekem baráti csoportom van.
4: Nekem is több is.
0: Igen.
4: Beszéljük meg, hogy
0: te meg semmire nem reagálsz.
1: Hát na, aztán veled meg aztán tényleg.
0: Veled nem is lehet, tehát hogy ki?
4: Gyuri, kell az Elér. Lacika is rázófi. Ja, Viberen nem, Viberen nem.
0: De Viberen miért nem, hiszen én pedig csak ott vagyok.
4: Hát a hétvégén, mert... most hogy a munkahelyi csoport.
0: Mi?
4: Most
0: pittyeg a munkahelyi csoport. Nem munkahelyi, hát én a privátban is írok neked Viberen.
4: Igen?
0: Igen.
4: Na, majd visszaolvasom.
1: De jó,
4: én meg gondolkodtam, hogy olyan rég üzentél nekem bármit.
0: Nem, mert 2008-as iPhone-od van, hát az már rozsdás.
4: Nem azért, hanem
0: de azért.
4: Muszáj korlátozni ezeket. Én majd elmesélem, hogy csinálom a baráti chat csoportokkal is. Muszáj, mert különben 12 órában pittyeg az ember telefonja. A és hogyha SOS, akkor felhív, és elér.
0: Akkor se veszed fel, le vagy halkítva.
4: De visszahívlak.
0: Visszahívsz, így a te költséged, de más örömöm nincs ebben.
4: Korlátlan.
1: Megcsörget.
4: Korlátlan a csomagom, tesó.
0: Neked, hogy mi a csomagod?
1: Na, kíváncsi leszek.
0: Jó, szóval erről fog majd beszélni, hogy ez mennyire okoz már egyébként szorongást emberekben. Aztán Horthy Gábor nyilvánvalóan a szoboszlai féle... Hát nézeteltérés, mondjuk így finoman a klub, tehát a Liverpool és a magyar válogatott között, mert hogy a Liverpool ugye nehezményezi azt, hogy Szoboszlait itt teljesen gyakorlatilag kifacsarták, és mint egy ilyen kifacsart rongyot dobták vissza nekik, és teljesen le van fáradva, és nem tud játszani egyébként nagyon fontos mérkőzéseken a Liverpoolnál, szerintem egyébként tökre igazuk van.
4: Igen, nem tudott pályára lépni, amit a Manchester City-nél, és el is bukták azt a meccset. Innen most már lehet vitatkozni, mi lett volna, ha ő pályán van, a lényeg az, hogy vesztettek.
1: És azért minden meccs számít, mert ugye a bajnoki címnél már az első meccsek is, első pontok abszolút, is érvényesek.
0: Abszolút is. Na mindegy, szóval itt nagyon-nagyon a Liverpool-lal vagyok. CR7 eltiltást kapott, hogy mennyit majd, ugye a válogatottnál azt majd megbeszéljük, de most jöjjenek a tegnapi nap legjobb pillanata. Évi?
1: Gyuri találta Facebookon egy nagyon egyszerű kérdést, ami a kommentelők között óriási vitát váltott ki, és mi rájöttünk, hogy ez egy örök dilemma, mégpedig férfi vagy női mosdóba vigye apuka a lánygyermekét.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Képzeljétek el, egy vidéki portál, a sonline.hu, ez egy Somogy megyei portál, órák alatt több száz kommentet generált egy Facebook poszt által, és egy nagyon-nagyon egyszerű kérdéssel, egy olyan dilemmával, amit szerintem minden szülő átérez, és ez az örök dilemma a következő: férfi vagy női mosdóba vigye az apa a kislányát. Fontos, hogy apa a kislányát, mert a másik talán egy picit könnyebb, bár nem tudom. Szóval képzeljétek el, itt jöttek a traumák, személyes élmények, mindenki, valaki persze a kérdésre fogta fel, mert Jézusom, hát nyilván női be a lányomat és a fiamat is. A nők nem lobogtatják nyíltan semmiüket már az előtérben, Réka.
1: Igen.
4: Réka tudja, mi zajlik a férfi mosdóban?
0: Azért hadd mondjuk el, mi a férfi mosdónak vagyunk ugye a szakértője, Gyuri meg én, Lacika is, csak ő most nem szólal meg, hogy hogy van ez, mikor kezdjük el lobogtatni?
4: Hát közvetlen akkor, amikor okunk van már rá. Tehát, hogy így...
0: Ugye, hogy ez egy téves felfogás.
4: Igen, szerintem indokolatlanul senki nem lobogtat, tehát nem úgy van, hogy belépünk az ajtón, és juhú, és felszabadulunk, és dobunk ki mindent magunkból. Nem.
0: Hát, általános esetben belépsz egy ilyenbe, akkor először ugye a mosdó keresztül mész, a kézmosón, és aztán jönnek a piszoárok, majd azzal szemben a falnál vannak a kabinok, legtöbb esetben, nem?
4: Így van,
0: mikor, mikor lobogtatsz?
4: Ahogy beléptem a kabinba, én általában a kabint szeretem.
0: Kabin szeretem.
4: Higiénia okokból elsősorban.
0: De nem a kézmosó, hanem hogy belépsz már a helységben, már zárul mögötted az ajtó, ahol a kalapos férfi van az ajtóra rárajzolva, nem ott kezded el lobogtatni, és mész víz, még mint egy ilyen csikós huszára izé az ostorral.
4: Nincs az, hogy végre önmagam lehetek, gyerünk. És hú, és igen. Pörgetem.
0: Más férfi sem, ugye?
4: Én nem láttam még ilyet, bevallom őszintén.
0: Ti ezt hittétek, mi?
1: Igen. Igen, hát azt hittük, hogy azért ott
4: mindenkint
1: van. Igen, mindig.
0: És hogy mi méregetjük egymást, és...
1: Igen, hát van ilyen elképzelésem, hogy átnéztek a másikra.
3: De miért erről? Egyszer valaki olvastam, nyilatkozott, hogy ő bizony átnéz a másik oldalra, és hogy legtöbb férfi azt látja, ahogy a tekintetek így áttévednek.
0: Nem igaz.
4: Fia, ezt a Dumb és Dumberben látta szerintem, mert máshol nagyon ez nincs.
1: Hát ikonikus.
0: Ilyet én nem is hallottam még.
4: Megint filmekből és azokból is a Z kategóriából.
1: Jó. Igen, nekünk az az elképzelésünk, hogyha ott álltok, akkor nem lehet nem ugye így oda nézni, hogy hoppá, ott mi van a másik.
0: Szerintem pont az ellenkező, direkt nem nézel oda, és nem is akarod a másik tekintetét a sajátodnak. Nagyon sokszor ezt a porcelánt még elválasztják egy ilyen mini válaszfallal is, van ilyen, de valamikor nem. De nem nézegetünk.
4: Csak ugye azt nem veszük számításba, hogy ők azért magukból indulnak ki, tehát nyilván nekik ez egy tök izgalmas dolog lenne. És
0: na igen,
4: is egy,
0: ti mikor veszitek elő a kagylót? Mi? Mikor veszitek elő a kagylót, amikor beléptek?
3: Nem vet, tehát hogy abszolút nem vetközünk, csak amikor már be vagyunk zárva egy kis fülkében.
0: Persze, én azt hallottam, hogy átnéztek még, felmásztok a tetőre, és átnéztek, hogy megnézzétek a másik kagylóját. Ezt hallottam.
3: Biztos vannak ilyenek.
1: Mi biztos kíváncsiak lennénk, nem? Tehát, hogyha mi ott állnánk, biztos nem.
0: Menjetek és nézzétek meg egymást. Nekem oké. Nekem ez tök oké.
4: Adunk rá időt.
0: Visszaértek még félig?
1: Nem.
4: Egyébként, bocsi, amikor gyerek volt, akkor mennyire vettétek komolyan a különbséget itt a férfi és női mosdó között?
0: Ki az a ti?
4: Hát itt ti akkor annak idején, akkor, hogy éltetek gyerek.
0: Jaj, azt hitted, úgy éltem, mint Mad Max, tehát, hogy szétépett ruhákban, karosszéria nélküli autókkal nyomtuk, és odapisáltunk, ahol akartunk. Így látsz engem? Ez volt az én gyerekkorom, a 70-es, 80-as évek?
4: Ez is egy kép tud lenni, én csak informálódtam, de megelégszem de ezzel mozival. Nem tudom, érdeklődtem.
0: Kócos, sáros lányok voltak, azt se tudtuk, lánya vagy fiú. Mindenki csak üritett.
4: Woodstock ideje volt minden.
0: Woodstock ideje volt.
4: Buli volt, nem?
0: Mi buli volt?
4: Nem.
0: Ez tényleg csak buliban tud gondolkodni. Te ezért semmi.
1: Csak kapolcs.
0: Semmi érted. Csak kapolcs. Én Szent István körút környékén laktam.
1: Á, fel se fogja. Arra nem járt még.
0: Oda még fel kell küzdened magad. Zuglóból.
2: Jó, de hát akkor már voltak piktogramok nálatok is?
0: Piktogramok. Mesélj már, milyen piktogram.
2: Férfi és női.
0: Igen, egy nagy fallosz és egy nagy vazsin.
2: Na, mondom,
0: ez volt a két piktogram.
2: Mondom, hogy más
0: ez a 70-es évek, azóta már kulturáltabbak vagyunk.
2: Éreztem, hogy más időszak volt ez, mint a mai.
0: De így pontosan tudtuk, hova kell menni.
2: Tehát akkor te is a férfibe vittek, vagy hova vittek téged, amikor?
0: De komolyan mondom, ez érdekel a te iszonyatos tájékozatlanság, az, hogy nem tudom, hogy fogalmazzak.
2: Hát én tapogatózom, hogy te gyerekkorodról, mint ahogy te is.
0: Az én gyerekkorom mi volt szerinted? Szerintem milyen járművek voltak?
2: Ja, voltak autók, bringák, lovak.
0: Igen. Milyen ruházatok voltak?
2: Hát volt, tudod, az a gondolom, az a zsák-zsák ruha, az volt nyilván.
0: Milyen zene volt? Tino Dillantos Sebestyén?
2: Hát volt country, biztos.
0: Country volt. A jó szoci country.
2: Az. Buliztatok a pajtában, még ilyenek nem voltak?
0: Pajtában a Szent István körúton.
1: Mondom, nem járt arra.
0: Nagyon, szóval nagyon nehéz így, generációk és nemek közti szelekcióban. Na mindegy. Szóval, és te egyébként egy nagy pisis vagy, tehát azért az egy ilyen reggeli műsor alatt 4-5-ször kimész pisilni,
2: igen,
0: hogy
2: igen.
0: Ez gyerekkorodban is így volt?
2: Igen, nem figyeltem még ennyire a folyadékfogyasztásra, de én úgy emlékszem, hogy igen, akkor is azért pörgött a vese rendesen.
0: Pörgött a vese, és ovisként, hát nyilvánvalóan az óvónéni, hogy hívták az óvónéniet?
2: Márti néni
0: kivitt és fogta?
2: A kezem. Az egyiket.
0: Oké. Okay. És amikor nem Mártin éve voltál, hanem otthon, ugye a kikerics sádába, vagy nem tudom, hogy hívták a szülői vendéglátóhelyet. Ott volt férfi és női WC külön?
2: Persze, hát kellett a vendégeknek. Hát németek jártak nagyjából, de azért ők is meglepődtek volna, úgy jönnek ide, hogy ilyen egy WC van, és akkor mindenki.
0: Hogy volt illusztrálva? Ugye én elmondtam, hogy nálunk ugye fallosz volt, és vazsin ugye a WC-ben, de hát ez 70-es évek.
2: Igen.
0: Nálatok hogy milyen piktogramokkal volt illusztrálva?
2: Ilyen aranyos kalapos úr volt az egyik piktogram, és a szoknyás hölgy volt a másik, és akkor ebből úgy tudták, hogy mizu. Nem kellett annyira egyértelmű, mint a 70-es években.
0: Meddig? Mikortól? Hát nálunk még kellett. És mikor, tehát tudtad magad egyedül végezni a dolgot? Tehát, hogy elővenni, csinálni, megtisztálkodni, elrakni?
2: Sokáig nem akartam. Tehát sokáig ezt...
0: Na jó esett Márti néni.
2: Ez egy ilyen közösségi programnak.
0: De nálatok lányok, ugye nektek ez nehezebb, ugye a tisztálkodás. Egyébként jó esetben csak elrakjuk, tehát nincs ott izé nagy tisztálkodás, valljuk be.
2: Én azért szoktam, lássuk be.
0: Most már.
1: Most, igen. Gyerekkorokban
2: nem.
0: Kisfiúként, igen, azt fordítsuk már meg. Hogy milyen kisfiúként bemenni a női mosdóba. Azért annak van egy misztikuma. Tehát, hogy én például mindig vágytam oda.
2: A mai napig is van. Igen.
0: Igen. Nem?
1: Vágysz, hogy kisgyerek legyél, mi?
2: De, ma. Mert ott máshogy vannak a dolgok. Tehát, hogy más szögben áll a tükör, meg nekik raknak ki folyékony szappant, a miénkben meg nincs is szappan.
1: Nektek is van folyékony szappanotok, csak ti kipacsáljátok, meg nem úgy használjátok. Komolyan.
0: Én... Mint ezerszer állt volna a férfi WC, ti kipacsáljátok, ti előveszik, ne ti lóbáltok.
1: Ne haragudj, én már takarítottam az úszodába a férfi WC-t és a női WC-t, van különbség.
0: Nem tudtam, hogy pontosan között. Mi a beosztásod az úszodában, de...
2: Minden nap megtudunk valamit rólad.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
3: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4. Jegyek eventim.hu.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. tonerpartners.hu.
12: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
13: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
15: Velünk sikerülhet! Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
16: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
17: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
18: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
19: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
20: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Bőven akadt munkájuk a vízimentőknek. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Többnyire napos időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8 és 11-ek között országszerte is Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendben, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár, Bereg, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta a rádiónak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
1: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek. Nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
22: Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg. Emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Ezért nehéz képeket is be kell vetni. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Napos, gomoly, felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet több felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső is lehet. A légmozgás azonban többnyire mérsékelt marad. Napközben 13-19 fokot mérhetünk. A hét második felében is marad a változékony idő.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki, adta hírul az Útinform. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Löszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni. Így maradjon a saját oldalán, a külső sáv. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 8 perc múlva. Az M0-áson történt balesethez kiegészítésként írja egy hallgatónk. Egy kamion nekiment egy oszlopnak az M5-ös lehajtón Szeged felé. Amikor arra jártam nagyjából egy órája, akkor rendőrök, tűzoltók már a helyszínen voltak. Nem nézett ki túl szépen. Szilveszter írja.
2: Köszönjük szépen Szilveszternek. Még annyit hozzá tudok tenni, amit most már látom én is az Útinform oldalán, hogy aki Szeged felé nem lehet lehajtani az M0-ásról, tehát egészen a következő csomópontig kell menni, ahol a baleset történt. Nem tudom, hogy ez érthető volt-e, de igyekeztem.
3: Szeged irányába az M0-ásra nem tudsz felhajtani. Igen. Így, igen.
1: Többen kérdezték, hogy de mi volt az Aerosmith-szel, de az Aerosmith mi volt? Vagy nem tudom, összegyűrtem papírt és kidobtam. Nem mondtam el? Lehet, nem baj. Jó, nem volt
2: olyan... Az európai turnét kezdte el.
1: Jó, akkor felesleges info volt.
2: Nem volt felesleges, mert végre átjöttek a tengeren túlról.
1: Az Aerosmith? Mhm.
4: Uh-huh. Jó. Hány évig vártad, mire megtörtént ez, ugye?
2: Én nem is éltem.
1: Székutason, amikor Ki mit tudott játszottál, mi?
3: Ó, Ki mit tud?
1: Igen.
3: Visszafelé elmondhatom a szövegemet?
1: Persze.
2: Ó, igen.
3: Tényleg elmondhatom?
1: Hát hogyne.
3: Zótyi a somort kell el, larász kidőküm, nekszegnes, ajráv gem az oguptogna.
2: Valamilyen Ágnes.
4: Ördögűzöt kell hívnunk, úgy érzem.
1: Valamilyen Ágnes. Összefoglalta. Évi hosszú mondatát, Annett összefoglalta. Ez valamilyen Ágnes. Mondd el még egyszer ezt a mondatot.
3: Zaotja, somort kele, laráz, kidőküm, nesegnecs, ajráv, gem, az ogup, togna.
2: Oké, Ági.
4: Jól van, Ági.
3: Na, ugye Lacikának is van ilyen szövege. Ugye arról van szó, aki most csatlakozna ide, hogy ugye mi tudunk visszafele olvasni. Ez nem igaz, nem olvassuk, hanem megtanultunk szövegeket. Ugye Lacika a buszról tanulta meg, ugye buszon át, és akkor visszafelé el tudta mondani, hogy mi van oda írva. Én pedig kezétek el, hogy mikor mentem haza, akkor az ajtóra fel volt rakva egy ilyen szöveg, és amíg anyukám még nagyon lassan nyitották az ajtót, nem tudom miért.
1: Te nem akartak beengedni, amikor az jött jelzésről? És kiraktak egy feliratot.
4: Annyira sokat állt az ajtó előtt, hogy visszafelé is megtanulta.
1: Hazament a kis Évi, az aréna, nedves kis aréna fürdőruhájában, a táskájában, csengetett, anya, engedj be.
4: Ezt a 2-3 órát, amíg elálltott az ajtó előtt, el kellett ütni valamivel.
3: Igen, és kézzétek, nem tudtam más tenni, és elkezdtem visszafelé olvasni. És egyszer megtanultam.
1: Mondd már, emilyen.
3: Az ajtó elektromos zárral működik, kérem csengessen, és várja meg a búgó hangot. Elhiszitek,
1: a közlakótelep volt?
3: Igen, elhiszitek, hogy ezzel töltöttem az időmet. Tehát, hogy amikor a gyerekkoromról kell beszélni, akkor ilyen...
1: Édesem!
3: Sajnálatos.
1: De most komolyan sajnálok.
4: Szomorú történet lesz a végén.
1: De tényleg, hogy megérkeztél valószínűleg az úszodából az a sárga busszal.
3: Igen,
1: tél
3: és
1: volt,
3: hajjal.
1: Vizes hajjal, fáztál, könnyeztél, mert az edződ kegyetlen volt, és erre az ajtó bugását várd meg.
3: És akkor nagyon lassan nyitották ki, és nem tudom, hogy miért. Tehát gondolj bele, és ráadásul...
1: Érdemes megkérdezni például ezeket.
4: Hogy hatra hazaértél, miért csak 80 nyílt ki az ajtó, ezt kérdezd meg.
3: Nem tudom, nyilván nem értek rá. Nem én voltam a legfontosabb nekik.
1: Nem már.
3: Nem mondom úgy, hogy ezeket megtanultam.
1: Fú, gyerekek, micsoda trauma van ebbe belepakolva. Jó, Évi, mi van még?
3: Képzeljétek el, találtam egy nagyon szép történetet. Mégpedig van egy fiatal ember, egy 47 éves szigetszentmiklósi lakos, aki előhozta, vagy kitalálta azt, hogy ő egy időkölcsönzőt nyit. Ezt Facebookon csinálta, és az a lényege, hogy ugye rohan a világ, és ő rájött, hogy ő egy nagyon boldog ember, van 3 gyereke, van egy nagyon szép felesége, házban élnek, tehát mindent megteremtett magának, amit szeretne. Viszont rájött, hogy az élete nem csak ebből áll, hogy pénzt keressen, hanem abból, hogy akkor másokon is szeretne segíteni. És létrehozta ezt az időkölcsönzőt, ami arról szól, hogy írsz neki, hogy időből kevés van, és kérlek segíts nekem elintézni feladatokat. És akkor ő átvállal teljesen ingyen társadalmi munkában feladatokat, nyilván Szigetszentmiklós és környékén, de hogy már ha kérdez,
1: például
3: bevásárlás, átveszi a csomagokat, kiváltja a receptet, elkísér például az orvoshoz, elintézi a postai ügyeket, tehát olyan dolgok, amik mindig azt érezzük, hogy felesleges időtöltés. Akkor például kulcsot sürgőség, tehát hogy a kulcsot el kell vinni, valaki otthon hagyta, vagy a gyereknek át kell adni, és vagy beteg embert látogatni, és ott segíteni. És képzeljétek el, hogy ezt már január óta csinálja. Mm. És rengetegen mennek neki segíteni azon felül, hogy nem csak ő csinálja, hanem már többen csatlakoztak hozzá, és nagyon-nagyon szívszorító történetek vannak benne. De pont az a legérdekesebb, hogy mindenki számára megható, meg elgondolkodtató. De egyrészt, hogy például ti használnátok-e, hinnétek-e elsőre egy ilyen történetben, ha hallotok? Tehát
1: nem, mert a magyar alapvetően gyanakvó, hogy én is, tehát, hogy nem. De hogy hívnám a Sziget-Szentmiklósi csávot, hogy az én receptjeimet
4: Igen, max akkor nem, hogyha már hallottad mástól, hogy jó fel.
1: Ja, igen. De akkor is gyanús, tehát olyan, mint ha be akarna avatkozni az életembe.
3: De nincs olyan ügyed, amiben örülnél, hogy valaki segít. Tehát nekem például
1: rengeteg. Hát például most föl kéne fújni az egyik autónak a gumijait, lusta vagyok lemenni a benzinkútot, kívánni, beállni, olajos lesz a kezem, attól, hogy letekerem a szerepsapkát, mit tudom én. Persze, vigye. Hát igen. Jó, akkor vigye.
4: De egyébként megértelek. Ha ennyire akarja, vigye. De egyébként megértelek, mert a túl segíteni akarás is gyanús. Tehát már gyanús. Az is olyan, hogy...
1: A jó emberkedés gyanús.
4: Az igen.
3: De miért gyanús?
1: Aki Mikulásnak öltözik, az gyanús.
4: Jön idén is, nem?
3: De akkor Gyuri, neked sincs olyan dolog, amit át tudnál adni, és várjál, nem ő megy hozzá, tehát nem az a kérés, hogy ő be akar tolakodni, hanem te kér segítséget, hogy mondjuk fújja fel a gumidat.
1: Nézd, volt már ilyen régen, de azt pénzért csinálták valaki, ez a mindent elintézek szolgáltatás is. Valószínűleg ez minden társadalomban, főleg urbanizált társadalomban ez felmerül, mert az emberek tényleg rengeteg dolga van, és akkor ide-oda kell még rohangálni, és dolgokkal elintézni, ez az pénzért volt. Tud nyilván segíteni, mondjuk egy hivatalnál sorba állni, egy kormányablaknál, egy hivatalnál, ilyesmi, kiállja helyettem a sort. Annak például van értelme, mert úgy órákat töltesz el. Vagy tényleg én ettől megőrülök, az E.ON, hogy hívják ezt az elektromos céget?
3: MVM.
1: És a másik?
3: De az MVM már minden, és E.ON meg bedolgozik.
1: De az még mindig küld levelet az E.ON nekem.
3: De együtt vannak.
1: Mindegy, hogy ő jön leolvasni, vagy ízét cserélni. Tudod mikor? Reggel 8 és délután és 17 óra között. Ti nem dolgoztok? Vagy mi? De hogy gondolja azt? Tehát, hogyha én az E.ON-osnak azt mondom, hogy ő maradjon otthon, reggel 8-tól 17-ig otthon marad? Tehát, hogy ez mekkora szervezetlenség? Tehát ez azt jelenti, hogy a céget nem tudnak vezetni, az embereiket nem tudják diszponálni, más cégeknél ez ragyogóan megy. A GRS pontosan meg tudja mondani, hogy 11-30-ra hozza a csomagot. Miért? Ők miért képesek erre, az E.ON miért nem?
4: És ő azt gondolja, hogy kiveszel egy szabad napot, hogy ő leolvashassa.
1: Hogy ő leolvashassa a saját óráját. Egyébként miért nem tudja távolról leolvasni? Hát erre már van külföldön példa. Miért kell nekem, amit ők, én nem kértem azt a rohadt órát, beszerelték a lakást, és látni akarják néha. Hát miért nem kívülre szerelte, és akkor nézhetek innen a falról. Hát basszus, miért rakja bele a lakásomat? Hülye állatok.
4: Biztos is neki láthatási időt tulajdonképpen.
1: Igen, mint hogyha egy örökbefogadott kutya lenne, de azért még a gazdia rá akar nézni néha. De nem, azért értem, persze, kell számítani, de hogy nem. Tehát hogy gondolják, hogy 8-tól 17 óráig tartózkodjak otthon az ő általa kijelölt dátumon?
4: Szerintem ez az úriember nem is neked kell, hogy segítsen, hanem inkább az E.ON-nak. Szerintem oda irányítsd majd.
3: Jó, Évi. Akkor írunk neki.
1: Nem, de ez tényleg.
3: De teljes egyébként ezzel kapcsolatosan, de ugyanilyen a vízóra leolvasás is. Most tehát
1: ugyanez, így van.
3: Ugyanez, és igen, tehát ez van. Jó.
1: Köszönjük. Nem akarom, nagyon talán, szépen köszönjük. Évi, Anett, hogy a találta meg ebben Ágnest, kérdezi valaki. Így van, Anett, ezen gondolkozz el. Jövünk vissza, és ez baromi érdekes, mert Dániában, képzeljétek el, egy politikai döntés után úgy néz ki, hogy a dán tanárok jogot kapnak arra, hogy fizikailag is fegyelmezzék a diákokat. És ez Európában nem feltétlenül nagy visszatetszést aratott, hanem most mindenki figyeli, hogy ez hogy működik a dánoknál. És ezért beszéljünk erről, hogy ez hogy volt régen a suliban. Jó volt-e az, hogy egy-egy sallert azért a tanár oda nyomott a gyereknek, vagy pont az ellenkezőjét gondoljátok?
4: Igen, milyen helyzetekben tudna, vagy lenne szükség ma is, hogy mondjuk a tanár fizikálisan be tudjon avatkozni?
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon. You're beautiful. You're beautiful.
7: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
8: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
10: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
15: Nem, pont fordítva.
14: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
15: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
16: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
17: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
18: Álva fejénél az, vagy nem ez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
19: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
20: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
21: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. Október 29-én Veszprémben, 30-án Szegeden és 31-én Budapesten. Egy látványos show trükkökkel, zsákolásokkal a kosárlabda zsonglőreitől. Jegyek broadway.hu. Október végén Veszprémben, Szegeden és Budapesten a Harlem Globetrotters.
22: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megkezdődtek az őszi érettségi, kórházba vonult a pápa. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Elindult az őszi érettségi szezon tegnap. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-ig tartanak. Ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Holnapig még bárki elmondhatja véleményét az új katáról. A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nő, míg a mellékállásúak 50 ezret fizetnek majd. A tervezett változásokról korábban társadalmi egyeztetés kezdődött. Orbán Viktor szerint most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség. A Fidesz elnöke a Hír TV-ben azt mondta, a kata 100%-os emelése 500 000 embert érint. Ma fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A 71 éves katolikus egyházfő vasárnap jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka, a Lézenfan Rózs. A lángok tegnap hajnalban csaptak fel a francia főváros történelmi negyedében. Egyelőre nem tudni, hogy miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre. A híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. A munkálatok közben egy tűzoltó könnyebben megsérült. Az előrejelzések szerint a héten kellemes őszi időben lesz részünk, de hogy pontosan mire készülhetünk, az a folytatásban kiderül. Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet több felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső is lehet. A légmozgás azonban többnyire mérsékelt marad. Napközben 13-19 fokot mérhetünk. A hét második felében is marad a változékony idő.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Baleset történt az M0-as autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya csomópontjában a 31-es kilométernél. Az M1-es autópálya felül az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalára jelenleg nem lehet lekanyarodni.

0: 7 óra 15, 48, a pontos idő. Szevasztok, jó reggelt, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Elég nagy baleset lehet az 58-ason Pécs mellett Pogánynál, rengeteg mentő és rendőr. Tudtok valamit? Kérdezik.
3: Még sajnos semmit, de amint tudok, akkor beszámolok róla.
0: Jó. Gyerekek, az a helyzet, hogy itt van ez a dán hír, és itt az iskolai agresszióról van szó, a tanár

0: kapnak, úgy tűnik, egy politikai döntés hatására felhatalmazást arra, hogy fizikailag is beavatkozzanak, hogyha van valami probléma a suliban. És én már mondtam a felvezetőben azt, hogy mi jó, hogy beszélünk erről, mert Magyarországon azért, hogy is mondjam, a tanári erőszaknak van valamiféle romantikája. Valahogy az emberek szeretnek erre szép emlékűen visszagondolni.
1: Hát, aki kapott, az nem biztos olyan szép emlékűen gondolja vissza.
0: Csak felvezettem a témát, és nézd meg az SMS-eket. 80-as években voltam kistiák, Béla bácsi, a tesi tanár nem szarozott. Oda szott, ha kellett. De szóval is rendet tudott tartani. Én törékeny kisfiú voltam, csak annyit mondott nekem, hogy majd megbeszélem apáddal. Béla bácsi osztotta a címet a Skála előtti taxidroszton, be voltam szarva rendesen, szép napot, Robi. Hali, egyetlen pofont körmöst, repülő kulcscsomót se bánok. A gyerekek rosszak. Ha otthon elmondtam, megkaptam a pofon másik felét. Még se redd senki retardált sorozatgyilkos.
1: Aha.
0: Ezt mondom, ez a magyar szereti ezt, ha ütik. Én amikor iskolás voltam, a szülőire úgy ment be anyám, ha valami gond van velem, nyugodtan keverjenek le nekem egy nyakast a tanárok, és ha hazamegyek, ő megadja a másik felét. Szóval, hogy ilyenek jöttek kapásból. Egy se jött olyan, hogy ne bántsák a gyerekeket.
1: De figyelj, a tanárnak az biztos, független attól, hogy ez most szerették vagy nem szerették, de megvolt a tanárnak a tekintély a gyerek szemében is, meg a szülő szemében is amúgy. Tehát igen. A szülő is azt mondja most ebből a legutóbbi SMS-ből.
0: De Pinochetnek is megvolt a tekintélye, Kim Jong-unnak a mai napig megvan, tehát hogy erre igen. Építünk társadalmat.
1: Hát tehát, nyilván nem, mert ez szépen ki is kopott. Tehát, hogy már meghaladtuk 2026-ra, szerintem, hogy ezt nem lehet.
0: Ebben teljesen igazad van. És most képzeljétek el, hogy Dánia, ugye az elő említette, a világ legboldogabb országa minden statisztika szerint, ott elég nagy gondot jelent, hogy az agresszív diákokkal szemben a tanároknak semmilyen jogosultságuk már nincs fellépni. És ugye most a dán politika ezért jövő év augusztusától törvénybe léptett, vagy életbe léptett egy olyan törvényt, amely lehetővé tenni, hogy a rendzavaró diákokat, ha kell, fizikai erővel is megfékezzék. Évi, neked ugye az anyukát is megkértünk, hogy beszélj már vele, hogy ez hogy volt régen.
2: Igen, ugye ő alapvetően kezdjük, hogy egy rossz diák volt. Tehát, hogy okay. Ő egy ilyen minden rosszat megcsinált, amit meg lehetett csinálni, és ő kapott körmöst, vagy kapott kokit. Ugye régen...
0: Koki, igen.
2: Igen, tehát mondjuk el a körmös mit jelent, ha valaki nem tudja. Vonalzóval...
0: Összeszorítottad így az ujjaidat egy csomóba, fölfelé mutattad,
2: és ráütöttek.
0: És ráütöttek
3: vonalzóval. Favonalzóval.
2: Igen, hát akkor még nem volt ez a műanyag, ugye, igen. A favonalzó. A koki, az ki hogy ismeri? Tehát az édesanyám úgy mesélte el, hogy ökölbe volt a keze a tanárnak, és a fejére tett, és így megcsavart egyik, tudod, így meghúzta.
0: Az a barack.
1: Az a barack.
0: Hát, az a barack. Koki kocsi, az, hogy ráütsz az új csontoddal a gyerek fejére. Ezzel a behajlított új csonttal, ezzel ráütsz, kik,
1: Ezt még talán...
0: Pak, mint a kárgásznál. Pak! Az a koki.
1: Talán Bruce Lee szabadalmaztatta egyébként, mert egy ilyen technika.
2: Így van, és akkor ugye volt a tenyeres is, amikor nem, ugye ugyanaz, amit itt összehúztál, azt kinyújtottad, és a vonalzóval ilyen erősen ráütöttek, ugye ez is egy nevelési eszköz volt. Tehát ez a három volt, amit akkoriban használtak.
0: Ő mint gyerek.
2: Ő kapta ezt.
0: Na de aztán jött, hogy tanár lett.
2: Így van, tanár lett. Alapvetően nem verte a gyerekeket, ezt azért ki kell mondanom.
0: De látta-e? Volt az ő tanári korában olyan?
2: Volt olyan, tehát voltak határozott jellemű tanárok, és volt, amikor megütöttek gyereket. De ugyanaz lett a vége, amit itt olvastál.
0: Hogy nem lett sorozatgyilkos.
2: Nem, hogy sem, hogy sorozatgyilkos, sőt, még otthon azt a gyereket a szülő megverte. Mert akkor, amikor ő tanár volt, mert persze nemrég lett nyugdíjas, de régen, a 80-es, 90-es években tekintélyük volt.
1: Hát,
2: és a gyerek
1: mondtam.
2: Nem akarta, volt olyan, képzeljétek, hogy a gyerek hazament, és nem mondta el, hogy mondjuk kapott valamit valamelyik tanártól.
0: Mert az apja megverte újra, ezt mondtad.
2: Így van, tehát ez nagyon kimondaná, fontos.
0: Ez egy viszonylag egyszerű reflex.
1: Persze. Na, de egy idő után mindenki eljutott, egyszer vernek meg otthon, eljutsz oda, többet nem mondod el.
2: Na de ma mi van? Ma már bármi van azon.
0: De egy picit, bocsánat, de most te is romantizálod ezt, hogy milyen szép volt, amikor még megvertek gyerekeket, és aztán még az apja is jól behúzott neki egyet.
2: Nekem az, hogy tekintélyük volt.
0: És ez mire jó, hogyha mire jó?
1: Igen, ahogy mondtam, a szülő előtt is volt tekintély a tanárnak, tehát hogyha a tanár valamiért fegyelmezett, akkor azt mondta a szülő, hogy valószínűleg a tanárnak igaza volt.
2: Hát valószínűleg igen.
0: Jó, ez a tekintély dolog. Gyerekek, most itt Európában tényleg lángra lobban ez a vita, hogy a tanárok kapjanak-e újra lehetőséget. És én nem tudom, kinek milyen emlékei van? Van-e köztetek olyan, akit valamilyen módon fizikailag hogy is mondjam, fegyelmeztek tanárok?
3: Nem, szerencsére nálunk már, amikor én voltam általános iskolás, a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, akkor abszolút nem volt ilyen bántalmazás, viszont amit mondtam, hogy jó néhány évvel idősebb az unokatesom, és ő még mesélt.
0: Ennek örülni fog a haja, jó néhány éve.
3: És őt miután nem is volt jó gyerek.
0: Páros lábbal hátba rúgta a tesi tanár.
3: Nem, de volt olyan, hogy toltartót vert szét a fején.
1: Hát ez a Mortal Kombat általános iskola volt valószínűleg.
0: Ez még nem ilyen pokémonos puha toltartó volt, hanem remélem valamilyen
1: fa
0: torta. Vert szét a fején.
3: Hát igen. Ezt így mesélte akkor, és ez így annyira bennem maradt, hogy én már eleve úgy mentem iskolába, hogy én féltem is, meg én szófogadó kislány voltam.
0: Erről beszélünk, tehát azért a világ elindult egy irányba, és nem félelem alapú ma már a gyereknevelés. Tehát régen sok minden volt.
1: Simán volt. Nálunk is általánosban ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. A tanárok egyébként nem bántottak senkit fizikesen, de volt egy igazgatónk, egy jó kopasz, megtermett, 2 méteres, nagyon tekintélyparancsoló igazgató.
0: Mi ma egy kamionos?
1: Hát,
0: kopasz vagyok és sírok, 120 kilós.
1: Abból az értelmiségi. Abból az
0: 120 kilós kopasz és sír.
1: Ő nem sírt.
0: Igen?
1: Ő nem sírt.
0: Hanem ütött.
1: Azt lehetett tudni, hogyha valaki kirívóan rosszat csinál, és fel kell küldeni az igazgatóhoz, akkor ott el fog durrani egy olyan saller.
0: Ne hülyeskedj.
1: De, mint az állat. És én egyszer láttam egy ilyet, amikor a folyosón pont ő kapott el egy nagy rendbontót, és egy olyat ledurrantott neki, hogy csak rotyogott. Abban a pillanatban én tudtam, hogy na, ilyet nem szeretnék kapni. Olyat sosem szeretnék csinálni, aminek ez lesz a vége. És onnantól...
0: Ez csak egy bemutató volt?
1: Tehát,
0: nekem. Mindenkinek. Volt egy statiszta, akit mindig odaküldtek a... Nem tudom.
1: Hetente egyszer eljátszott ezt a nagy szünetben.
0: A nagy szünetben, dír! És akkor az összes többi gyerek beszart.
1: Igen, onnantól félelemben éltem.
0: És volt az egyetlen verekedős a suliban?
1: Igen. De minden tanárnak megvolt az eszköz, hogyha valaki nagyon nem viselkedett, azt mondta, hogy még egy ilyen, és mész az igazgatóhoz. És akkor mindenki elcsendesedett aznapra, valószínűleg.
0: És nem volt benned olyan, hogy elhajolok és visszaütök egy jobb horgot, vagy...
1: Dehogy is.
0: Nem. Jó, senkiben. Senkinek nem
1: volt ilyen. Nem. Mert amikor te iskolás volt, te eszedbe jutott volna, hogy majd te ezért Street Fighter-kedsz?
0: Nem. Az a helyzet, én hál' Istennek nem, és tökéletes, én ugye Budapesten jártam iskolákba, és ilyen soha nem volt fizikai fenyítés. Egyáltalán. Viszont tényleg hallottam vidéki sorstársaktól, hogy ők még igen, tehát ott is volt egy elmaradás vidéken, de nekem sem jutott volna eszembe. Tehát a tekintély mégis megvolt, és ezért kérdezem tőletek, hogy kell-e a saller a tekintélyhez? Vagy valamit a tanárok ma már nem tudnak?
2: Nem kell a saller a tekintélyhez, de szerintem van az a pont, amit már nem lehet szép szóval elintézni egy gyereknél. Tehát azért és ez régen, és nem azt mondom, hogy ma ütni kell a gyereket, sőt, elítélem. De valahogy, ahogy a Gyurinál nagyon jó példa, Gyuri egy rossz gyerek volt. Látott valamit, és azonnal azt mondta, hogy egy határt nem akar átlépni. És ez Gyuri javát szolgálta, hogy látott egy olyan esetet.
0: Tehát kellett egy testi áldozat ahhoz, egy kis vér, ahhoz, hogy a Gyuri beszarjon.
2: Gyuri és igen. Barátai.
1: Az okos máskárán tanul, igen. Igen. Én voltam ez. Tehát én, nekem megvoltak a kis dolgaim, de tudtam, hogy ezt igen, nem szeretném.
0: Ma már örülsz, hogy azt a gyereket ütött.
1: És nem engem, igen.
0: Jézus Mária. Jó, nagyon sokan mondják, és nagyon sok szülő véleménye, hogy meg gondolom tanár véleménye is, hogy a tanárnak ma már nincsen eszköze. Ez tényleg így van-e?
2: Így van.
0: Vagy egyszerűen nem tanulták meg, hogy mi az eszköz egy rendbontó gyerekkel szemben?
2: Ne haragudj, szerintem az a hozzáállás, hogy a gyereket bevisznek az iskolába, és 8 órát egy tanárnak kell vele lenni úgy, hogy otthon senki nem neveli, nem tanítja, nem szabályozza. Enni, inni, pisilni, kakilni, semmit nem tud. A tanárnak odaadjuk, betesszük egy közösségbe, csak azért, hogy ne nekem legyen otthon nyűg.
0: Hát nem csak azért, hanem megkötelező.
2: Megkötelező is, persze. És várjál, és a legkomolyabb, hogyha valamit nem úgy csinál a tanár, hogy én akarom, ugye, mert az én gyerekem, tehát úgy csinálod, hogy én akarom, akkor meg a tanár elveszíti a munkáját. Ez most csak egy példa. Egyszerűsítsük.
0: Abszolút is, én egyetértek vele, hogy egy tanár semmilyen rendbontást már nem tud megakadályozni, mondjuk azt, hogy fizikai erővel, mert azonnal feljelentik.
2: Hogy?
0: És azonnal. A tanár fél és tart attól, hogy a diákhoz érjen bármilyen módon, és ez nincs rendjén, szerintem sem.
1: Igen, de valami nagyon megváltozott. Tehát amikor én voltam ezekben az időkben, amiről most beszélek, 2000-es évek eleje, akkor még olyan sem volt, hogy mi visszabeszélünk a tanárnak. Az is elképzelhetetlen volt, hogy a
0: de
1: tanár...
0: mi fogott vissza? Az a sallar, amit láttál a folyosón?
1: Nem, az, hogy ő a felnőtt.
0: De akkor ezt valahogy elérték a szüleid, a társadalom, az iskola elérték, hogy tekintély legyen a tanár. Ma ez miért nem megy?
1: Igen, és tovább megyek, egyébként a tanárok is elérték, elérték agresszió nélkül azt, hogy ez ne legyen.
0: Ezt kérdezem, ma ez miért nem
2: megy? Azért nincsen, elmondom, mert ehhez kell a szülő. Nagyon fontos, hogyha a szülő otthon szidja a tanárt, hogy a hülye matek tanár, hát nem...
0: Ahhoz én voltam.
2: Na, hogy várod el...
0: Júlia.
2: Oké, okay, akkor hogy várod el, hogy a gyereked tisztelje Júliát, ha te otthon szidod? Hogy várod el, és várjál, mert hogy te vagy a példa a gyerekednek, te tanítod erre.
0: Ettől az én gyerekem, tehát én szittam, és a gyerekem nem esett neki Júliának. Tehát nem tépte ki a szidét. Jó, most ki
3: vissza sem beszél. A legtöbb gyerek vissza sem beszél. Hallja otthon, hogy mit mond a szülő, oké.
0: Mert tudja, az összes többi szocializáltságából tudja az, hogy a hierarchiában, az iskolában ő nem az első, hanem az igazgató, majd a tanár, majd jönnek a diákok, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt egy gyerek, most hadd ne tanítsam, igen, nagyon jól érzi a gyerek.
1: De nálunk
0: nem mindegyik. Az a baj, hogy terroristák is vannak már a suliban.
1: És nálunk ez még fordítva volt, tehát nekem hazamentem, nekem kellett meggyőznöm a szüleimet, hogy a történelemtanárt miért ne tiszteljük. Tehát, hogy nekem voltak érveim erre, mert ők tisztelni akarták, és én mondtam, hogy ne tiszteljük, mert ezeket csinálja.
0: Most, hogy a dánok,
2: már nem ez van.
0: A dánok arra kapnak engedélyt, hogy megfoghatják a diákot, helyén tarthatják, vagy akaratuk ellenére átvihetik egy másik helységbe. Tehát ez lenne a jogosultságuk. Tehát még ennyit sem tehetnek. De most, hogyha valamiféle rendbontás van. Na, mit szóltok el ehhez?
2: Hát itthon se, tehát sehol se nyúlhatsz hozzá, sehol nem rekesztheted ki, sehol nem alázhatod meg, tehát ma itthon is ez van.
0: Jó.
2: Úgyhogy.
0: És akkor hogy? Mert a tanár most nyilván elkezd félni, a dán tanár, hogy de hogy nyúlhatok a kis Lárshoz, vagy a kis Ahmedhez, vagy éppen kiár oda a 8. C-be. Hogy nyúlhatok hozzá?
2: Hát megfoghatod mondjuk a kezét.
0: De mi? A kezét? A pulóverét? A hajánál fogva? Tehát hogy viszem? Te hogy viszed odébb Lárshot? Gyuri, hogyha te tanár vagy, és látod, hogy éppen szünetből benyitsz az osztályterembe, és a Lár a kis Kingának a fején térdel, Kinga feje vérzik, és éppen egy Zippo öngyújtóval próbálja meggyújtani a Ferinek a tornacuccát.
1: Hát ez egy SOS szituáció.
0: Ez egy SOS szituáció, és belépsz az évvel.
1: Hát nem vagyok képzett tanár, tehát hogy hozzá kell tenni.
0: De képzett aikidós vagy.
1: Reflexeim vannak csak, én folytófogás.
0: Csak a hallgatóknak mondom, nézzétek meg a, nem tudom, Facebookon, Gyuri a folytófogásával megütötte a mikrofont, ami neki durrant Lacika fejének. Tehát igazából egy ilyen a 70-es években egy kokit kapott Lacika egy Shure mikrofontól.
1: Már azonnal, hogy csak beleképzeltem magam a helyzetben, már önvédelmi helyzet állt elő.
0: Igen.
1: Szóval, hogy ezt tudnám csinálni hirtelen.
0: Szóval, hogy te folytófogás, látod, mert véletlenül a dán úgy gondolja, hogy megfogod Lász pulóverét, és picit így húzogatod, és lehúzogatod a véres fejű Kingáról, és átviszed a mit tudom én, a bioszertárba. De nem, mert az erről nyilván őrjöngeni fog, és a cipó öngyújtóval még az Adidas cipődet is felgyújtja.
1: Igen, és képzeld el, hogyha én mondjuk a 160 centis Klára néni vagyok, akinek ezt a helyzetet meg kell oldani, és megfogja a Lars kötött pulóverét.
0: Hány éves Lars?
1: Lars?
2: 7.
1: 17.
0: 7-17.
2: Hát a 17 az...
1: Neki is valahogy ebbe bele kéne avatkozni. Hát... És akkor mi van abban a szituációban?
0: De nem ütheted, nem rúghatod.
1: Igen.
0: És nem okozhatsz neki fájdalmat.
1: Csak lefoghatom.
0: Hát csak lefoghatod. De hát ezek a tanárok, ezek nem képzett izék.
2: Igen, de nem kommandósok.
3: Jó, és
2: hát azért más a hét. Hát
0: fülénél fogva, na?
2: 17 éves.
0: Ilyen volt, hogy valakit fülénél fogva kivezettek az osztályteremből?
1: Láttam ilyet
2: na,
1: is.
2: Na, olyat még én is láttam.
0: Én is láttam, és akkor így mész.
3: És az kellőképpen megalázó.
1: Igen, azért megalázó, mert az egész osztályot ilyen Addams Family sem visznek végig, mint hogyha tényleg zombiba mennél.
2: Igen, és muszáj menned vele, mert fáj.
0: Így van, és nem tudod leütni a kezét a füledről, mert azt hiszed, hogy letépi.
1: Igen. És volt még egy csavar az ennél is vadabb, amikor ugyanezt a mozdulatot így a pajaszoddal csinálták, nem a füleddel.
0: Neked volt pajaszod? De milyen súlyba jártál?
1: Ilyen
0: rabbi képző? Hol voltál te?
1: Nekem nem csinálták. A többieknek, akiknek hosszú pajaszuk volt.
0: Többi kis rabbi. Na mindegy.
1: Akkor még nem volt így felnyírva a hajunk, mint most, tudod, és akkor meg lehetett fogni.
0: Ja.
1: Most már nem lehetne. Szóval ez még rosszabb.
0: Kivitték a kis Jákobot. Istenem, de helyesek. Na, visszatérve erre, hozzunk már valamiféle, vagy jussunk már valamiféle konszenzusra. Ha lehet, nem tudom. Neked ugye pedagógus szüleid voltak, vidéken jártál suliba, téged már nem bántottak, Anettet nem bántották, de az unokatesójának szétverték a toltartót a fején, Gyuri a nagy pankrátor igazgatónak a különböző testi sértéseit nézte végig 4 éven keresztül.
1: 8
0: Engem nem bántottak, engem csak verbálisan aláztak. Tehát hozzunk döntést arról, hogy a tanárok kapjanak-e újra jogosítványt arra, vagy jogosítást, hogy fizikailag fellépjenek a diákokkal szemben, akár komolyabban is.
1: Ha most arra gondolok, hogy tegyük fel, beleképzelem magam, hogy nekem van egy gyerekem, aki úgy jön haza az iskolából, hogy őt egy fizikai atrocitás érte, valakik meg akarták verni, és mondjuk azt meséli el, hogy a tanár fizikálisan beavatkozott, és lecibálta róla ezeket nagyon gyorsan, akkor én azt mondom, hogy ez szuper. Hogy igen, ennek így kellett történnie.
0: Igen.
1: Tehát én azt gondolnám ebben a helyzetben, hogy amit a dánok megkapnak, azt megkaphatná minden tanár.
0: Viszont, hogyha te gyereked az a fiú, aki fizikálisan atrocitált egy másik fiút és egy kislányt, és ütötte, verte őket, majd egy tanár egy célzott rugással ártalmatlanította a te gyerekedet.
1: Tehát akkor ezt a dán megoldást magyarosítjuk egy kicsit, tehát itt meg célzott rugás.
0: Mi csak magyarul tudunk gondolkodni.
2: Mi nem dánosan szedünk egy gyereket.
0: Nem dán, mi magyarosan szedünk egy gyereket. Ez a te gyereket. Tehát megvédett 2 gyereket a pörgőrugással a tanár, de úgy, hogy te gyerekedet rúgta le.
1: Aha.
0: Mit szólsz akkor?
1: Hát ebben a helyzetben az be kell látnom, hogy a gyerekemmel van a gond, és ezzel nekem van melóm, és nem a tanár lesz a hibás, hogy egyébként megvédte az én gyerekemtől a másik 2 ártatlan gyereket, amennyiben ártatlanok, nyilván ez szövevényes, de ebben a helyzetben nem mondom most sem, hogy a tanár...
0: Mit szavaztok meg mondjuk Rózsika néninek, aki földrajztanár, picit molett, amúgy is már azért 60 fölött van, és az ő osztályában történik valami. Milyen fegyvert szavaztok meg Rózsika néninek?
3: Gáspré.
0: Na jó, ennyit meg vagyunk. Kérdezzük meg, hogy szeretném, hogy a tanárok jelentkeznének, mert látjátok, hogy némi iróniával beszéltünk erről a témáról, és irtózatosan sok SMS jött erre, most éppen 116-nál tartunk. Csak erre a témára, szóval, hogy most tanárok jelentkezzenek, és arról beszéljünk, hogy ti örülnétek-e egy dánokhoz hasonló felhatalmazásnak. Ki az, aki ellene, ki az, aki mellette van, mit gondoltok erről? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: 199, 98, 97.
8: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben kilója csak bruttó 1049 forint október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Anya, kapar a torkom!
12: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
13: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Go! Gazdák, figyelem! A Hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
16: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
17: Hogyan tudnék élni nélküled? Összekült az élet.
18: De milyen koncert az arénában december 30-án? Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató, MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
19: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
20: Tökéletes nyilázzáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát ország szerte. Jola.hu.
21: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
22: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
23: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
24: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Müller Abhét. 15% végösszegi kedvezmény számos termékre, és extra beauty kedvezmények október 18-áig. Sőt, egész októberben 20% kedvezmény az élelmiszerekre, köztük a baby ételekre is. A kedvezmények Müller applikációval vehetők igénybe. Részletek az appban és a weboldalon. Müller.
27: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
28: A reklám után.
29: Hírek a Retro Rádióban.
30: Sok fiatal önkénteskedett az előző hétvégén, megszavazták a kisebbségi nyelveken folyó oktatást Ukrajnában. Többnyire napos időnk lehet ma. Jó reggelt kívánok, Híja Anett vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8 és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rend. Elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta a rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
31: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
30: Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg. Emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet több felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső is lehet. A légmozgás azonban többnyire mérsékelt marad. Napközben 13-19 fokot mérhetünk. A hét második felében is marad a változékony idő.
29: Retro Rádió közlekedési hírek.
30: Portáltáblának ütközött egy kamion az M0-as autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya csomópontjában, a 31-es kilométernél. Az M1-es autópálya felől az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalára jelenleg nem lehet lekanyarodni. Emiatt egy csomóponttal tovább kell hajtani, majd ott visszafordulni. Olvasható az utinform.hu-n. Már erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M0-as autóút keleti szektorán, valamint az M2-es autóúton Fótnál, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor! Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: Bocskor! Aha. Igen. Jó. Na mindegy, ezzel nem számoltam. Hello, Évi!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: 3:08 szól a szó. Szóval visszatérve a témánkra, gyerekverés tilos. Tanárok nem nagyon jelentkeztek. Volt egy tanár, aki annyira rosszul írt, hogy nem hiszem el, hogy tanár volt. Hosszan írt, de remélem, hogy nem tanít, aki így ír.
3: Kibogozhatatlan volt.
1: Igen, igen, igen, igen. A tanároknál szerencsétlenebb emberek nincsenek. Milyen ember az, aki kisgyerekkel keménykedik, de legalább van egy kis hatalomérzete a minimálbérért cserébe. Ez egy vélemény. Igen, aztán tanár vagyok. A mai gyerekek olyanok, mint korábban. A szülőkkel van sokkal nagyobb baj, üzeni Balázs. Én azt sokan írják, hogy a szülői nevelés, tehát hogy a gyerek nincs úgy megalapozva, mint régen. Ma a szülő arra neveli a gyereket, hogy jogai vannak. Régen a szülő arra nevelte a gyereket, hogy neki kötelességei vannak, és tisztelni kell a felnőtteket, hogy ez különbség. Lehet.
3: Hát a nagy viselkedésben különbség. Is biztos, hogy eredmény ez az iskolai viselkedésben dolgokat. Kérdés, hogy melyik a jobb, vagy hogy az jó volt-e, hogy féltünk igazából a tanároktól? Nem tudom, hogy az jó irány volt.
1: Hát nem tudom. Az a baj, hogy küldött Dombi Tibi egy üzenetet, saját megélését, de nem tudom, hogy ezt felolvashatom-e. Szerintem diszkréten küldte?
2: Szerintem olvasható, nem annyira durva.
1: Na jó. Várj, nem annyira durva. Ezzel a témával kapcsolatban. Én harmadikban a suliban szünetben felmásztam a tetőre, mert felrúgtam a labdát oda, és közben összetörtem egy cserepet. A tanár, aki ott lakott a szolgálati lakásban, berontott óra közben, és olyan pofont adott, hogy beszartam. Amúgy volt egy pillanat, amikor azt hittem, hogy megdicsér, mert jelentkeztem, hogy én voltam. Édes szívem.
3: Ki volt az? Én voltam tanár úr.
2: Nem jött. De legalább felvállalt, hogy ő volt, érted? Tehát, hogy...
3: Igen, de valószínűleg többet nem vállalta.
1: Soha többet. Soha többet. Mit, na és igen, pontosan ebből mit tanul a gyerek? Nem vállalja. Én kérdeztem, hogy éle még az a tanár, és bosszulja meg ma. Majd még meglátjuk. Szép reggelt, miről beszélünk? 2 éves bölcsis gyerek üvölt a gondozóval, hogy megöllek.
3: Azt a mindenit.
1: Ez szerintem ez csak poén.
3: Hát, nem tudom.
2: Én azért már
3: elhiszem.
1: Egyértelműen igen, csak ne legyen túlkapás, tehát hogy legyen a tanárnak fegyelmező eszköze a fizikai erő. Nálunk általánosban a 60-as évek elején a fülünknél fogva cibáltak ki az osztályból, ha csibészkedtünk. Volt egy tanárunk, aki a vadgesztenye érésekor 2-3 darabot tartott a katedrán, és azzal kokizott. Ha netán egy pofon elcsattant, otthon nem volt érdemes panaszkodni, mert apámtól megkaptam a párját, igaz előtte megkérdeztem, mit csináltam, üzeni Matykóbá. Ez érdekes, hogy ezt nem is értem, ezt a szülői magatartást. Tehát a tanár lepofozza a gyereket, és a szülői megveri még egyszer. De ez olyan, mint hogyha mit elesik a biciklivel, és utána jól agyonveri az apja, mert hogy elesett a biciklivel.
3: Annak idején ez is bevett szokás volt.
2: Igen.
3: Ezt is mondogatták.
1: Igen, tudom. Én azt hittem, ez vicc.
3: Nem tudom. Nem estem el a biciklivel.
2: Ha sem ert.
1: Viperát Rózsika néninek, ezt üzenik. Aztán iskola őrt minden iskolába. Jelzőrendszer a tanároknak, hogy időben közbe tudjon lépni az iskola őr. Hát igen, hát ez pénz kéne. Igen. Amerikai sulikban van ilyen már?
2: Igen.
1: Jó. Azért a tanárokat sem kell félteni, némelyik a gyerekeket terroristának hívja, meg lekutyázza a semmiségekért. Az sem normális. Megy az alázás fizika fegyelmezés nélkül is. És óvodában hánytam, kaptam egy pofont, elérett az orrom vére, soha többet nem tudtam hányni.
3: Jézusom.
2: Na jó. Itt van a túlkapás része, tehát hogyha azért, mert valaki hányt, nem kell megverni.
1: Igen, a nagy kérdés, mert amúgy én egyetértenék a dánokkal, csak a nagy kérdés az, hogy ez ugye a tanára van bízva. A tanára van bízva az, hogy hogy nyúlok a gyerekhez, hogy rángatom odébb, hogy az a fizikai közbelépés, ne nevezzük erőszaknak, az milyen mértékű. És ugye különböző vérmérsékletű tanárok is vannak, különböző közelharci tudással. Tehát, hogy baromira nem mindegy.
3: Igen,
1: és ha a gyerek közben elkezd kapálozni, ütni, verni, akkor a tanár lehet, hogy egy picit azért a térdével is megrúgja a hasát, meg mindent, tehát, hogy, vagy a borda közé. Tehát, hogy tud lenni olyan, amit már nem tudunk rekonstruálni.
2: Igen.
1: És ez nagyon sok mindenem múlik. Nem csak az, hogy le van írva, hogy jó, a karjánál fogva átkísérheted a szomszédosztályba.
3: És aztán nagyon könnyen nehéz. Lehet, hogy a tanár kerül bajba a végén, tehát hogy azt kockáztatja ezzel a beavatkozással, hogy így is úgy is, ha cirkusz lesz belőle, akkor még majd ő kerül bajba.
2: Hát nyilván, hogyha egy egészséges lelkületű tanárról beszélünk, és ugye azért ott is a mentális egészség nagyon fontos, akkor sokkal jobban meglátja. Tehát szerintem mindenféleképpen kellene háttér segítség is nekik.
1: Tehát most mentális egészséges tanárokról beszéltél?
2: Igen. Tehát, hogy nyilván, de hát miért? Mert hogy azért gondolj bele, tehát naponta 30 meg nem tudom hány gyereket irányítani, és azért óriási felelősség van rajtuk, és ők is elfáradnak, és utána nyilván egy rossz döntés.
1: Ne, ezért kérdeztem, abszolút így van. Tehát, hogy abszolút így van, és vannak túlhajszolt tanárok, és frusztrált tanárok, elégedetlen tanárok, stb. Ez nyilván,
2: tehát ezzel foglalkozik el.
1: Egy kielezett helyzetben ez is felszínre tör.
3: És nincs még egy olyan terület, ahol annyira kellene a rendes pszichológiai szakember gárda, mint az iskolákban. Tehát az, hogy iskola pszichológus legyen mindenhol, és nem csak egy papíron, nem. Hogy ott van egy 2 órát, de soha nem lehet vele találkozni, hanem hogy folyamatosan ott van, és tanárral, és diákkal egyaránt foglalkozik. Erre iszonyat nagy szükség lenne minden iskolában. De mire ideig eljutunk?
2: Hát addigra már nyugdíjasok leszünk.
1: Na jó, játszunk egy Hungary Machine-t, oké?
2: Oké, és egyébként Rysab termékekből álló csomagot is lehet hozzá nyerni.
1: Hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 6 perc múlva. Bocsi, ne haragudj, de nem tudom, mit lehet nyerni. Évi ledarálja, hogy milyen termék, de nem érthető. Pedig a reklámnak akkor van értéke, a rádióban elmondaná. Tok, mi az? Kösz. Na, igaza van, picit elsodol.
2: Hát Rájszap. Rájszap termékekből álló csomagok, végig mondjam,
1: én
2: hogy
1: tudom,
2: mi van benne.
1: De ne, most ne úgy nézze. Ennek a hallgatónak mondd el a 649-es végű telefonszámot.
2: Oké, 649-es. Figyelj, Rájszap termékekből álló ajándékcsomag. Rájszap chips, barbecue ízű, Rájszap chips, jó, pesto okay. ízű, gyömbér citrom ízű, gorgonzolás sajt ízű, 7 szuper magvas szelet.
3: És ez mind Rájszap. Kicsit, mint a érezném magam már olyan.
2: Hát de most ezt kéri, figyelj.
1: Van, tényleg elhadarta, igaza van a hallgatónak.
2: Igen. Na most érthetően szótagolva fogom mondani. Rice up.
1: Nem, hát Évi, semmi. Csak a mondatoknak vannak hangsúlyosabb részei, kevésbé. Hát az információt el kell juttatni.
2: Értem.
1: Jó reggelt, Istenek, mikortól lehet téli sapkát nyerni, kérdezi Tomi.
3: November 1-től tervezzük.
2: November 1-től.
3: Kicsit elhúzódott az ősz.
2: Még nem fázol.
1: Tomi. Na jó, Csabi van a vonalban. Szia, Csabi, jó reggelt!
2: Nem a tesó.
4: Sziasztok! Repülj, Gábor, szállj!
1: Szár, repülj, főni, így van! Aerosmith, aminek ugye az amerikai turnéját, vagy mit harangozta be?
5: Az európai turnéját 1900.
1: Na jó, oké, ez korai reggel volt.
4: Csabi... De mi semmiatt ismerjük, hanem amiatt, mert a szomszédék neked, amikor repültél a vadász repülővel, akkor építették szalmából a feliratot.
1: Na, tényleg, hát az óriási volt, az egy másik repülőgép volt egyébként, az egy L-39-es Albatrosz volt, amivel bejártuk az országot, és
4: ja, igen,
1: a különböző boomerang feliratok bizony ott voltak, vagy bármilyen más fentről látható létesítmények, az zseniális volt.
4: És akkor ti csináltátok? Három nap, mi voltunk a szomszéd, három napig dolgoztak rajta.
1: Istenem, jól vannak még? Van szalmájuk még?
4: Már nem foglalkoznak ezzel.
1: Nem foglalkoznak. Üdvözlöm őket, a találkozó velük.
4: Átadom.
1: Oké, okay. Tomi, kezdjük el. Mutatom neked a dalszöveget. Figyelj!
4: Jó.
6: Ez a dal a lelkünkből fakad. Örökre velünk marad. Megvédjük mosolyát. Ez a dal a lelkünkből fakad. Örökre velünk marad. Megvédjük mosolyát.
4: Hát ez a minden igaz, az UFO kutató Pataki Attila és az Eddának egy nagyon szép dala. Lelkünkből.
1: Aha.
4: Szép emlékű gitáros ugye.
1: Ez ő volt még? Ebben a dalban?
4: Nem, az ő emlékére.
1: Az ő emlékére, világos.
4: Hát a magárnál vagy volt szermedett szegény balesetet.
1: Igen, tényleg.
4: Nagyon fiatalom.
1: Tényleg, most, hogy emlékeztetsz rá. Csabi!
2: Gratulálunk, mutatjuk, mit nyertél.
4: Jaj, jó.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy Rájszap termékekből álló ajándékcsomag.
4: Jaj, de jó, akkor gyúrunk erre, nagyon jó kis nyereményeik vannak, erre szoktunk gyúrni a konditerembe ezekre a Rájszapot szeretekre. Remélem lesz benne.
2: Hát lesz benne sok minden, és még hozzájár egy bocsizacsi, egy baseball sapka, és benne egy bögre.
4: Jaj, de jó.
2: És tíz után Annett hívni fog, jó?
4: Hú, micsoda csodás napom van.
1: Hát köszönjük szépen. Köszi, Csabi.
4: Én is köszönöm nektek a lehetőséget. Köszi.
1: Szia, hello. Na, ő volt Csabi. És most jövünk vissza egy olyan érdekes témával, hogy a kommunikációban miféle szorongások vannak, és a legújabb, bár azt sem tudom, ez mennyire új, ugye ez az írásbéli kommunikációból fakad, tehát a különböző messengerek, Viber üzenetek, SMS-ek, stb., amit küldözgetünk, mintha nem volna holnap mindenkinek. Ma már nem beszélünk telefonon.
3: Teljesen, és ez egy folyamat igazából, mert ezek a chatbeszélgetések, ezeknek soha nincs vége, még egy telefonnak igen, ennek soha, és mindig rendelkezésre állsz. És valószínűleg ez ad egy csomó problémát.
1: Igen. És ez ugye történhet a pároddal, hol még?
2: Történhet munkahelyen, történhet barátokkal.
5: Igen.
1: És kérdés az, hogy van-e például elvárásod, hogyha látod, hogy ő látta az üzenetet, hogy milyen gyorsan válaszoljon?
2: Van.
1: Ez a baj. És innentől elkezdesz szorongani, innentől elkezdesz dühös lenni, számon kérni, és az összes ilyen bajt és problémát, amit ez okoz, ez a szöveges üzenet szorongás, ezt mind megbeszéljük a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
11: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
12: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
11: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
12: Ez varázslatos.
11: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
15: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
14: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
17: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohat.hu.
19: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
20: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
21: Autóüveg Pilkington.
22: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
23: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
24: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
25: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
26: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Ficko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
27: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
28: OTP. Itt vagyunk.
29: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
30: Jövő héten ismertetik a 2027-es költségvetést, visszaesett az albérlet kínálat. Hűvös, de napos időnk lehet ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben, tegnap napi rend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat két éves mélyponton van. Ez derült ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest. Éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Lakossági megfigyelések segítségével feltérképezik a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentőségük lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
1: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy az mikor történt.
30: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet több felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső is lehet. A légmozgás azonban többnyire mérsékelt marad. Napközben 13-19 fokot mérhetünk. A hét második felében is marad a változékony idő.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
30: Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, már most telítettek a sávok az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M0-as autóút keleti szektorának nagyobb csomópontjaiban, valamint az M2-es autóúton Fótnál. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrén, a 31-es főúton Maglódnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Írul az útinform.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: itt van Évi. Hello, Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Egy közlekedési Anett, mondhatod rá azt, hogy köszönöm, ez nekem még nincs meg, vagy köszönöm, igen, ott láttuk, hogy tehát bármit mondhatsz rá. N0-ás déli szektor 5-ös úttól az M6-osig áll, néha megy, kb. 50 perc plusz.
3: Köszönöm szépen, nincs meg.
0: Szerintem, mint hogy ilyen gyűjteménye lenne az Anettnek.
2: És igen, azért, igen.
0: Hú, ez még nincs meg, de jó.
2: Mint ahogy régen mi a pokémonos kártyákat gyűjtöttük.
0: Abszolút, annyira tud egy balesetnek örülni. Tehát, hogy,
3: de
0: jó, ez nincs meg.
3: Nem, én sajnálom, és kitartást, és tényleg jobbulást az érintetteknek, de hát nyilván ők ott vannak a helyszínen, de szerencsé, hogy megírják neked, mert így legalább tudomást szerzünk róla.
0: Igen, egyébként hogy van a megállapodás az útinforma, hogy ők küldenek nekünk infókat, vagy mi nekik?
3: Hát eredetileg úgy van, hogy ők küldenek.
0: De ez megfordult, ugye?
3: Neked köszönhetően.
0: Na jó, köszönöm, most már tudom, eddig nem ettem ilyet, most utána járok, jogtudor. Ezt tudod a rájszápodra. Jó, gyerekek, a kommunikáció. Ez egy baromi érdekes dolog, mert most már ilyen írott üzenetekben kommunikálunk legtöbbször, pedig valahogy, én nem tudom, a beszédben történő, legyen a személyes találkozó, vagy legyen az telefon, valahogy az sokkal tartalmasabb, sokkal értékesebb szerintem.
1: Meg sokkal több mindent tudunk elmondani.
0: És szerintem akkor miért terelődött az elsődleges kommunikáció az írásos kommunikáció irányába?
1: Mert egyszerű, meg felületesebb.
0: Nem egyszerű. Nem egyszerű, mert látod, hogy nem tudnak írni, hát itt az SMS-ekből látom, tehát nehéz.
2: Mindenképpen valahogy kényelmesebb, nem? Tehát, hogy,
3: kényelmesebb?
2: Mert amúgy meg, amúgy
0: mint
2: meg
0: a száddal kényelmesebb, kényelmesebb helyes íráson törni a fejednek, veszőket oda rakni.
2: Én nem töröm, én csak írok, nem töröm ilyeneket a fejem. De amúgy tényleg igazad van abban, hogy mennyivel gyorsabb lenne megbeszélni telefonon dolgokat, amit lehet, hogy egy egész délutánon keresztül elhúzol, hogy üzenetben bonyolíts, akár találkozót, akár informálódás bármiről, ezt egy rövid telefonban is meg lehetne oldani. De mégis valahogy
0: szerintem más az oka. Szerintem egyrészt az az oka, hogy akkor küldöd el, és akkor olvasod el, amikor akarod. Ez az egyik. Tehát nem foglalod le a figyelmét az illetőnek azzal, hogy te fölhívod telefonon, és elrabolod az idejét. Tehát az a, mit tudom én, 3-4 perc, amit arra hívásra szánsz, azt elveszed tőle, holott ha leírod üzenetben, először is gyorsabb, másrészt akkor nézi meg, amikor valóban ráér. Szerintem ez az egyik. Másik, sokkal összeszedettebben tudsz megfogalmazni dolgokat, mert át tudod még egyszer olvasni, átfogalmazod, pontosabb vagy, ha megírod. Viszont nincsenek hangsúlyok, érzelmek, reakciók.
1: És tömörebb. Tehát gondolj bele, amíg valakit felhívsz, annak van egy menete. Tehát mire mondjuk egy szívességet akarsz kérni, annak van egy előjáték része, míg eljutsz arra, hogy azt igen, a kérdés fel tud tenni.
0: Szia, hogy vagy? Na, és tudom, hogy mit akar. Ja. Érted, tudom, hogy akar valamit. Nem az, hogy vagyok. Az a picit se érdek, és elkezd bemelegíteni engem, érted?
2: Mennyivel egyszerűbb írásban. Csak megmondod, igen, amit kérsz. Megkérdezed,
1: és így van, szia, tudnál ebben segíteni? És már meg is vagy. Mint hogy azt az előjáték 5 percet végigcsinál teljes szenvedéssel.
0: De ami érdekes, hogy ez átment teljesen a magánszférába. Tehát, hogy a párok is egymással ma már inkább írásban kommunikálnak.
2: És szerintem egyébként ezen gondolkodtam, hogy ez a csajoknak egy sokkal izgalmasabb felület, mert itt tényleg nincs vége a beszélgetésnek soha. Tehát az van, hogy állandóan interakcióban vagytok. Mindig van egy ilyen kis, én láthatatlan kapocs kettőtök között.
0: Bizony, csak egész kérdés... napot átszövi. Egy nagyon gyilkos, láthatatlan pókháló ez.
2: Tulajdonképpen igen. Igen, és ez a csajoknak egy igénye.
0: Anett.
3: Hát én ezzel nem értek egyet, mert én pont a telefonálós vagyok. Engem idegesít, ha üzenetekkel traktálnak, mert akkor tudom, hogy válaszolnom kell rá mindjárt, holott sokkal egyszerűbben működne, amit te mondtál. Felhívom, megbeszéljük, kész, letudtam a napot. És nálunk ez, például szerencsére a Csabi sem ez a nagyon írogatós, és ő is annak a híve, hogy felhívjuk egymást, bármikor felhívhatjuk, és akkor...
0: Ez egy jó irány.
3: Igen.
0: Ez egy jó irány, de a Gyurinak igaz van, a nők többsége ezt nagyon szereti, ezt az egész nap bepókhálóz.
1: Jó, de ti is jobban szeretek írni, mint beszélgetni. Csacsogni, mert mi szeretünk például csacsogni is néha.
0: Hát az erotikus üzeneteket igen, azt inkább leírom.
2: De mert azt csacsogni is szeretjük, az erotikusat.
0: Csacsogni személyesen, de telefonon annyira nem. Tehát most te ma bármilyen erotikusat küldtél?
2: Nem, ma még nem.
0: Még nem. És legutoljára, amikor erotikusat közöltél, akkor azt te írásban tetted, vagy szóban?
2: Szóban.
0: Uh-huh. Tegnap este?
2: Igen.
0: Hát hülyeség, ha melletted fekszik, hogy akkor írjál.
2: Ennek is meg lehet a varázsa, csak akkor legalább egy szobányi távolság legyen.
0: Igen, szobányi távolság. Szóval a lényeg az, hogy egyébként a Z generáció még inkább ilyen. Tehát ők tényleg már sokkal inkább küldenek üzeneteket egymásnak, mint hogy beszéljenek, és most van egy kutatás, képzeljétek el,

0: hogy ez szerint legalább annyira hatással van a hangulatunkra egy üzenet, mint ha valakivel személyesen beszélnénk. Ráadásul, és akkor mostan a lényeg, szorongást okozhat. Szorongást okozhat az üzenet, hogyha nem reagálnak rá, vagy mi nem reagálunk, mert a másik azt elvárja.
1: Aha.
2: Igen, hát ez meg a másik, hogy mikor válaszol. Ez is idegesítene engem, és idegesít is, amikor valakivel mondjuk nagy ritkán váltok üzenetet. Holott én is lusta disznó vagyok, hogyha kapok, akkor elfelejtem, valamiben benne vagyok, kimegy a fejemből, és aztán órákkal később válaszolok csak.
0: Mert ugye, ha személyesen beszélsz valakivel, akkor te mondasz, valamit kérdezel, valamit, és azonnal válaszol, maximum egy mini gondolkodási idő, de az egy-két másodperc.
1: Na igen, de az egy ilyen direkt konfrontálódási helyzet, tehát ott nincs időd elhúzni, meggondolni, mi lenne a jó válasz, végig gondolom, hogy van-e már péntekre programom, vagy be tudlak téged vállalni, vagy ide, hanem ott egyből direkten meg kell mondani, egy lélegzetvétel után. És szerintem ez sok mindenkinek stressz amúgy.
0: Igen, és ugye ott van ez a fránya, látta az üzenetet jelzés.
3: Igen, amikor már tudom, hogy elolvasta.
0: Az a kis kék pipa, vagy kinek mely a telefonjám éppen milyen, az a dupla pipa, ott van is látod, hogy elolvasta, és onnantól elkezd ketyegni az óra, onnantól elkezd köpködni a homokóra, onnantól elkezd zakatolni a stopper, onnantól megőrülsz.
1: Uh-huh. És igen, onnantól mindenki fejében van már valami. Neked, aki kapta, vagy küldte az üzenetet, és leláttam azt a másik, elkezdett törni rajta a fejed, mi van? Mi baja van, hogy nem válaszol, uh-huh. nem? Ugye?
0: Van-e különbség a mi baja van, hogy nem válaszolban abban, hogy ez most éppen a párod, vagy a barátod, vagy ez egy munkai csoport?
3: Alapvetően szerintem nincs.
1: Szerintem nagyon.
3: Tudod, miért nincs? Mert mindegyikhez mást képzelsz be. De beképzelni mindenhova beképzelek valamit. De
1: mit képzelsz rólunk, ha mi nem válaszolunk? Mit képzelsz rólunk?
3: Nem, hogy például rólatok, ha mondjuk én írnék abba a csoportban, amiben benne vagyunk, hogy például nem vagyok fontos nektek.
0: De édes vagy, de fontos vagy. Hát hogy lehetsz ilyen hülye? Hát te nem vagy komplexusos vagy?
1: De ez meg kiderült azért, persze.
3: Persze, komplexusos vagyok, hogy ne. Most csak mondom, hogy megmagyarázom.
0: Nem vagyok fontos nektek. Hát ez nekem eszembe nem jutna, hogy én küldök egy üzenetet, mindannyian szartok rá. Eszembe nem jut, nem vagyok fontos nektek. Tudom, hogy nagyon fontos vagy.
1: Persze. Én is így tartom. Ez a nem is válaszolok az üzenetedre.
3: Hazudik.
1: Amikor nem válaszolok az üzenetedre, és mindig tudd, hogy fontos vagy.
0: Ez... Most te elmész a izébe, mert én ugye Viberen vagyok, én nem vagyok a te különböző, nem tudom, Insta posztjaidon, vagy nem tudom, mikkel szoktál te...
1: Messengeren.
0: Azon is. Szóval, hogy én Viberen, és a Gyuri nulla. Tehát higgyétek el, drága hallgatók, Gyurinak küldök egy Viber üzenetet, nulla a reakció. Ha tizet küldök, nulla a reakció. Ez így van évek óta. Ő arra hivatkozik, hogy jaj, nem tudom, valamiért nem jelez a Viberem.
1: De megmutatja nekem, amikor bemész, írsz üzenetet, hogy mikor voltam utoljára aktív? Nem egy ilyen évet ír ki, vagy ilyen fél évvel nem. Voltam utoljára aktív?
3: Nem, mindjárt nézem.
2: Hát most nem tudom. De például, amikor te írsz, te nagyon ritkán nekem is szoktál Viber üzenetet írni, és olyankor mindig meglepődöm, hogy na biztos jó embernek akartad írni, mert hogy annyira ritkán írsz nekem, és én mindig válaszolok
1: és
2: neked
1: összeugrik,
2: azon.
1: Összeugrik a gyomrod
2: nem,
1: azonnal, nem?
2: Dehogy is nem, semmi olyas, nem. Csak mindig egy szívet rakok, az nagyon fontos, hogy nálad
0: nekem
2: mindig...
0: az nagyon fontos, hogy ne rakjatok szívet. Tehát attól megőrülök, hogy megírok valakinek valamit, meg jó, elrakom a telefont a zsebemben, bim-bim, előveszem, ugyanolyan üzenetként jelez, zizeg és bim-bim. És látom, hogy ezt szívecskét rakott oda. Ki az érdekel a te szívecskét?
2: Hát
0: tényleg, vagy válaszolj érdem benne, ne az, hogy neked tetszett. Igen. Neked tetszett a kérdésem. Hülye vagy te?
1: Igen, neked annyi szabályod van. Neked annyi szabályod van ezekre a kommunikációkra, igen. Hogy nagyon nehéz észben tartani. Nem küldhetünk vicces videót, ugye
0: van, akkor van, így van.
1: Például. Nem küldhetünk olyan cikket, ami mondjuk csak a Lacikát érdekli, mert az sem lehet beküldeni. Akkor igen. Most már a szívecskét is hozzá kell írni.
0: Léci ne.
1: Hú, nagyon nehéz, amúgy tényleg.
0: Vagy érdemben válaszolj, vagy ne válaszolj.
2: Szoktam, ennyi. Csak én mindig ráteszek egy szívet is.
0: De nem kell. Hát ha válaszolsz, miért rak szívet, hogy kétszer vegyem elő a zsebemből? Normális vagy?
2: Igen, azért, hogy mindig a kezemben.
3: Akkor most már értem, azt kell írni, rendben, oké, vettem. Ez ilyen szavakat, és hogyha szó van benne, az már jó, nem? Azt elfogadod?
0: Persze, az válasz.
3: Az válasz.
1: Ebből a beszélgetésből is látszik, hogy micsoda pszichológiai nyomás van ebben a közös csoportban. Tehát Anett, aki megfelelésből válaszol, megfelelésből még szívecskéz is, SOS nagyon gyorsan.
3: Ő a leggyorsabb.
1: Bizony.
2: De csak tényleg... hogy a Gábor privátba ír, mert a csoportban nagyon gázadok.
0: De ha 210-del mész az autópályán, akkor is szívecskézel egyet, nem, azonnal.
1: Nem, hát, tud feltétlenül, hogy szívecskéz. Ért?
2: Igen, és rányomok egy szívecskét, hogy tud, hogy most nem tudok válaszolni, de
3: értettem a feladatom.
2: De szeretlek.
0: Nem tudok válaszolni, de szeretlek? Ez borzalmas. Tényleg. Na, gyerekek, mennyi a türelmi időtök, hogyha látod, hogy látta az illető? Válaszok szét, pár, barát, munkahelyi. Mennyi a türelmi időtök? Azonos-e? Különbözik-e?
3: Hát különbözik.
2: Hát ez attól függ, hogy mi...
3: Akkor
2: igen.
3: Legyen párkapcsolat.
0: Melyik az a legsürgősebb, vagy a leglazább?
3: Hát szerintem ott nincs választás. Azonnal. Mondjuk 5 percen belül válaszoljon.
0: 5 percen belül.
1: 5 perc. Tehát az üzenetnek az a lényege, hogy majd valamikor válaszol.
0: Igen. Ez olyan, mint a halkonzerv, hogy bármikor kinyithatod. Hát a hal ugyanolyan mosolygós.
3: És büdös. Hát az, figyelj, hogyha én mondjuk írok egy szép üzenetet, akkor én arra, én nem azonnal, de várom azt a reakciót. Tehát egy szerelmi üzenetre...
0: Ez, hogy várod, de hát...
3: De ne legyen az, hogy láttam. Tehát ha látta, és nem válaszol, attól ki vagyok egy szerelmi üzenetben.
1: Az generációnál azt mondják egyébként, hogy ők már úgy vannak fel, hogy ha valaki látta, és nem válaszol, az egy ilyen flegmaságnak, ilyen lekoptatásnak a ne továbbja.
3: És párkapcsolatban ugyanezt gondolnám.
0: De gyerekek, azért... Én nem tudom, mikor küldtök üzenetet. Az a baj, hogy igaz van a Gyurinak, hogy a nők hajlandóak egész reggel, amikor elválnak a párjuktól, egészen estig, amíg újra találkoznak, végüzenni. De ugye azért ezt el tudjátok képzelni, hogy a párotok esetleg dolgozik, esetleg autót vezet, esetleg bármi más csinál, társalog valakivel, hogy lehet, hogy ránéz egy pillanatra, és majd megválaszolja, tudomásul veszi, hogy írtál, de nem fog azonnal válaszolni.
2: Ez nagyon rossz. Rossz hit.
1: Ez egy nagyon rossz stratégia, ugye?
2: Igen. És én pont ezért szoktam arra, hogyha valamit nagyon gyorsan akarok, vagy csak el akarom mondani, hogy szeretlek, akkor felhívlak és elmondom. Ha felveszi, felveszi, de nem stresszelem be annyira magam, mint hogyha írnék neki egy üzenetet.
1: Hát ha felveszi, ha nem veszi fel, akkor jön a stressz.
0: Nem, de egy szeretlekkel nem hívod fel.
2: De mást is szoktam olyankor mondani neki, de azért tehát amikor meg akarom győzni arról, hogy a mi kapcsolatunk mennyire tökéletes, és mennyire jó, és mennyire szeretem.
1: Hát ez egy ilyen negyed óra, 20 perc.
2: De hogy igen, én most már hívom, mert tudom azt, hogy a Csabi az olyan trehány ilyen szempontból, hogy ő nem, egész nap nincs is nála sokszor a telefonja. Mert hogy rohan egyik helyről a másikra, és én akkor biztos, hogy agyvérzést kapnék, hogyha reggel írok neki egy, hogy rád gondoltam egész reggel, nagyon
3: és
2: szeretem.
3: És nem ír vissza.
0: Húha! Gyerekek, ki az, aki hajlandó velem együtt ezt bevallani, hogy bármennyire szeretjük a párunkat, iszonyatosan idegesítő tud lenni az üzenete néha?
1: Én ezt nem tudom bevallani veled.
3: Mert hallgat.
0: Nem, olyan, nem. Ennyire gyáva vagy?
1: Igen.
2: Sajnos bevallanám, de én nem kapok ilyen üzenetet.
0: Nem, hogy egyszer idegesítő tud lenni, hogy üzen, rosszkor üzen, feleslegesen üzen, de üzen. Szereted?
3: De gondolt rád.
0: Persze, ezért nem is cseszem le.
1: De én is.
0: Most először vallok erről.
1: Most először cseszed le most.
2: Ez tök jó dolog, amikor...
0: És én reagálok rá, hogy én is, meg minden. Az összes szív kollekció ott van már, bim, így lövöm, rakom, teszem.
1: Charles Bronson.
2: Az üzenetet is beszívezed? Vagy csak
0: nem, én nem szívezek üzenetet. Én nem vagyok... De tényleg, nem vagyok ilyen.
1: Nincs ilyen, ha nincs nyomasztás, hogy mikor kell válaszolnod, akkor tök jó, hogy ír, mert utána majd válaszolsz, amikor válaszolsz. Ha olyan, mint az Évi, és egyébként 3 percen belül rácsörök, hogy miért nem válaszolsz, akkor baj van. Akkor az gáz.
0: Jó, oké. Gyerekek, mi a helyzet a munkahelyi csoportokkal, el lehet ezt ennek nevezni? Ki milyen csoportban van?
3: Én sorolom. Úszó szakosztály, Facebook, marketing, takarítás, úszómester, pénztáros, vízilabda.
0: Ezek mind külön csoportok, vagy ez mind egy csoportban van?
3: Ez mind külön.
1: Mi az
3: külön.
1: A takarításban azért vagy, hogy mikor osztják rád a takarítást, vagy miért?
3: Na, de várj, és vannak ezek a csoportok. Mi most bevezettük, ezen kommunikálunk. Miért hoztuk ezt a szabályt? Mert egész nap kezükben van a telefon. Ha szóban mondom el a feladatot, nehezebben értjük meg.
0: Oké.
3: Okay. Ezért írásban kommunikálunk. Na, ebben viszont az a durva, hogy ott a kezébe a telefon látom messziről, és nem nyitja meg. Na, itt mit csinálsz? Kiadod a feladatot, tudod, hogy egész nap telefonozik, és ilyen délután nyitja meg.
0: Jó, vazzak ugyanazt a trükköt csinálja, mint, amit én is szoktam, hogy van ez a elővillanó ablak, és akkor csak így lehúzod, és megnézed az üzenetet, vagy az üzenet eszenciáját, vagy lényegét, de az nem jelzi vissza, hogy láttam volna.
1: Így van, így
0: és akkor
1: van.
0: Tudom, hogy jó, ez még ráér, hát most pattog a izé, hogy súroljam fel klórsavval a csempét.
3: De hát munkaidőbe kell.
1: Bim vissza a TikTokra.
0: Kész. Bim vissza a TikTokra is kész, igen.
3: Tehát, hogy például engem zavar az, hogy ha nem olvassák el, vagy nem tudják, hogy mi van, miközben...
0: Megértem, hogyha ez szolgálati. Én nekem, ti felvilágosítottatok, hogy a mi Bocskor Team csoportunk az egy munkahelyi csoport?
3: Igen.
1: Én nem tudom, döntsük el, hogy az most egy baráti csoport, vagy munkahelyi csoport, mert azt szerint kommunikálok benne hát akkor.
2: Te egyáltalán nem kommunikálsz.
0: Igen.
1: Mert eddig azt hittem, hogy munkahelyi csoport.
3: Ne haragudj, akkor meséld már elég az utolsó kommunikációnkat a Gyurival és a teljes csapattal. Hogy...
0: Hát Gyurinak nem volt nagyon. A Lacika küldött szerdán 15 óra 6-kor 2 fotót az új autójáról.
3: Vasárnap.
0: Ja, bocsánat, vasárnap.
1: Hagyjátok, bocsi, mert szerdán megkaptam.
0: Nem. Szerdán küldte a Lacika izét a budapesti parkolás, az újpesti parkolásról a fotót.
1: Azt én küldtem, ugye egy cikket előtte. Na, akkor az volt az utolsó kommunikáció.
0: Tehát vasárnap Lacika küldött 2 darab szép fotót az autójáról.
3: Igen.
0: 15 óra 6-kor.
3: Igen.
0: 15 óra 28-kor én gratulálok, és akkor ilyen glóriás, mosolyos, meg egy puszis...
3: Itt jegyezzük meg, hogy te 15 óra 28-kor láttad meg ezt az üzenetet, tehát azonnal reagáltál rá.
0: Így van.
3: Csak mondom.
0: Igen? Ja, hogy láttam, 15 óra 6-kor láttam?
3: 15 óra 28-kor láttad, uh-huh. és te 28-kor
0: ja, én azonnal reagáltam rá. Van. Itt van egy valaki, aki még egy puszit küldött, az kicsoda?
1: Gondolom Anett.
0: De te tudod, ez a mini puszi fej. Tehát ami a szív helyett egy mini puszi fej.
3: De nem a Lacika a képére, hanem a te szövegemre.
0: Az én gratulálok szövegemre.
2: Ja, tényleg, azt neked, a rendben.
1: Nagyon érdekes a dinamika, mert onnantól, hogy te megnyilvánulsz a chat csoportban, már mindenki kötelezőnek érzi, hogy küldjön puszikat, szívecskéket, ilyeneket.
0: Tehát nem mindenki, te nem.
1: Hát mert én hétvégén nem nézem a munkahelyi csoportot.
0: Várjál, tehát 15-28-nál tartunk, a Lacika 15-06-kor tette ki. 18 óra 02-kor Risto Vévi, gratulálok, tapsi, izével.
3: Vége lett az úszóversenynek, és meg tudtam
0: igen.
3: nyitni.
0: És ki az az idióta, aki erre is nyomott egy szívet?
2: Lehet, hogy én vagyok az is. De én nem
1: ti most kérlek, kérdezitek, hogy én miért nem nézem ezt a csoportot? Komolyan?
3: Gyuri. És akkor a lényeg, ami a legfontosabb, hogy Gyuri, most milyen nap van? Ked?
0: Bánom most írt, hogy nem írt többet.
1: Ennyi volt.
0: Hát. Ez meggel. Megtüzdelve.
2: A szív nem én vagyok. A szívet nem én raktam az Éviére. Aztán
0: ez valami Edda dal.
2: De most...
0: A szív nem én vagyok. Na igen. Akkor ki a szív?
2: Nem tudom, most rányomtam én is egy szívet.
0: Mindenki bolond, komolyan.
1: Jól van. Akkor én ebből továbbra is kimaradok.
3: Ez a munkahelyi csoportunk.
0: A gyerekek, nem mindegy, hogy milyen üzenetet kapsz. Ugye az sem mindegy, hogy arra azonnal reagálsz-e vagy sem, nem?
1: Persze. Tehát, hogy persze. Amikor valami... Én szelektálok, ha SOS üzenetet kapok, már látom, mikor így a képernyő megjelenik, akkor azt előbbre veszem. Tehát, hogyha azt kérdezi tőlem a párom, hogy mit tudom én, hozzon-e sört, mert a boltban van éppen.
0: Mert éppen a boltban van.
1: Az egy más szituáció, az mint fontos. Amikor valami a jövő hétről szól. Uh-huh. Nem? Ti nem így vagytok?
0: De hozzon sört. Na de, és hogyha mondjuk egy olyat küld a párod, hogy a Gyuri tegnap este olyan férfias voltál, mint még soha. Igen.
1: De nem ilyen Dwayne Johnson a végén.
0: De most én ezt így tudom.
1: Ja, jó.
0: Igen. Azonnal reagálsz, vagy ez ráér?
1: Ne ráér. Hagyom ebben az érzésben, még akár délutánig is. Ez keringen a fejében. Ne ugorjunk ezen át, így hip-hop egyből.
0: De hát attól, hogy lereagálod, nem ugrasz át.
1: De, mert akkor
0: nem erősítesz rá?
1: Mert akkor jön a következő téma egyből, és ez már feledésbe merült. Tehát, hogy a csajoknál ez így működik. De, az ráér.
0: Na jó. Nekem, várjál, még vagyok, én például volt egy baráti csoportban is, ami egyébként okafogyottá vált, ez a Fejes Tomival, meg a Dombi Tibivel, meg a mindenkinek a párja, benne van ebben a csoportban. És én ki akartam lépni, mert okafogyottá vált, de Dombi Tibi azt mondta, hogy akkor visszaveszünk, bocsika.
1: És mi? Ott is megsértettek szabályokat? Vagy mi történt?
0: Nem, az arra...
1: Beposztoltak egy cicás mémet?
0: Az arra jött létre pár éve, hogy megszervezzük a közös szilveszterünket. És miután a szilveszter megtörtént, mondtam, akkor én ebből kilépnék, mert telefonon, brim, brim, brim, mit csörög a WhatsApp.
1: Gondoltad, magad mögött hagyod a barátokat most meg.
0: Meg volt a szíveszer, magam mögött hagyom a barátomat, de megfenyegetett a Tibi, hogy visszavesz. Nem tudtam kilépni.
1: Egyébként nekem ezek a baráti csoportok le is vannak halkítva. Meg benne vagyok én is egy csomóban.
0: És mit üzensz most akkor Dénesnek, Tamásnak és Ferencnek?
1: Hogy csörögjenek rám, ha akarnak valamit. Se nézem a csoportot.
3: Nekem nincsenek baráti csoportjaim.
0: Hát, ahhoz kell barát, persze. Jó, itt egyébként üzenik, hogy bocsi, most felnyílt a szemem, pont ilyen szorongásom van. Ha nem válaszolnak az üzenetére, vagy nem reagálnak a barátaim, üzenetemre gondolom, családtagjaim egyből összeesküvés elméleteket kezdek gyártani arról, hogy nem szeretnek, nem érdeklem őket. Nekem nagyon nem való ez a világ, a szem.
2: Ó, szegény.
3: Na látod? Vannak ilyenek még.
0: Jó, reggel ott kezdett el idegesíteni a mobiltelefon, amikor Timi, az akkori csajom kitalálta, hogy csörgessük meg egymást, ha éppen gondolunk a másikra napközben.
1: Jaj.
2: Azért vannak még bolondok.
0: Az első nap vita volt, mert én nem csörgettem meg. Ha meg felvettem a telefont, akkor meg az volt a baj. Szerencsére hamar elfogyott a feltöltő kártyájáról az egység, így Fizunál pár napig csak vita volt ebből. Jó, hogy az asszony nem igényli az ilyen hülyeségeket. Szép napot, Robi.
3: Miért ti például nem szoktatok akkor üzenetet írni, ha megérkeztek valahova, vagy szia, megérkeztem, minden rendben?
1: De az igen.
0: Látod?
1: És én el is várom, hogy küldjenek a szeretteim.
3: Látod? Azért igen. Mondom.
0: Hát de az más, amikor persze, amikor utazol, tudod, hogy épségben megérkezett, az rendben. Nem, ez az oktalan. Oktalan üzenet.
1: Jó az, feldobja a napot.
0: Igen. Jó tud lenni.
3: Én úgy örülnék, ha valaki oktalanul írna.
1: Na jó, van, délután rád dobok ezt a
0: szépen. Kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy azt írjátok meg, hogy mi a legidegesítőbb a párod üzenetküldési szokásaiban. Ugye? De tud lenni, tehát, hogy ahogy a Gyurit nem idegesíti az, hogy reggel 6 óra 10-kor kapott egy nagyon férfias voltál tegnap este üzenetet, és gondolta, hogy ezzel még vár 3 napot, amíg erre reagál.
1: Hát ha a közös munkai chat csoportba írtátok, akkor biztos, hogy nem reagálok.
0: Szóval a párod üzenetküldési szokásaiban mi a legidegesítőbb? 0620-22-22-122.
4: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffertartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
13: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
14: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszer

0: Szörnyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
1: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
2: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
5: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
7: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbőrzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Megszavazták a kisebbségi nyelveken folyó oktatást Ukrajnában. Leégett Párizs legrégebbi piaca. Őszies napok várnak ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Elindult az őszi érettségi szezon tegnap. Országszerte 221 intézményben, majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-ig tartanak. Ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutatók közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónak Herig Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
12: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzék meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magán konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
11: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka, a Lézenfan Rózs. A lángok tegnap hajnalban csaptak fel a francia főváros történelmi negyedében. Egyelőre nem tudni, hogy miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre. A híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. A munkálatok közben egy tűzoltó könnyebben megsérült. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet több felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső is lehet. A légmozgás azonban többnyire mérsékelt marad. Napközben 13-19 fokot mérhetünk. A hét második felében is marad a változékony idő.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Baleset történt az M0-ás M5-ös csomópontjában, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányába lehajtó ágon. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtania. A 34-es kilométernél lévő Gyár-Pesszent Imre csomópontig, adta hírul az Útinform. Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, már most telítettek a sávok az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán. Az M0-ás autóút keleti szektorának nagyobb csomópontjaiban, valamint az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrén, a 31-es főúton Maglódnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Vezessenek körültekintően.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: A gyerekek, nagyon jó kis tanulmány ez. Képzeljétek el, egyrészt 3-9-el lesz 2 perc, elmúlt 2 perccel, ez nem tanulmány, hanem, hogy mi a legidegesítőbb, amit a párod üzen vagy üzenetküldési szokása. És van egy jó pár, azt mondja, egy nap 100-szor elmondja, hogy szeret, miért írja le még azon felül 20-szor? És ki van akadva, ha nem reagálok egyből, túl sok, nyomasztó.
2: Hát, de most, hogyha visszaküldeni egy szívecskét, akkor az elég lenne neki.
1: Én nem tudom, hogy a szívecske elég lenne neki, tehát 100-szor elmondja, hogy szeret, még 20-szor leírja, ő nem reagál, és már nyomasztva érzi magát. Értem én őt.
2: Én is értem, aki írja.
1: Jó, én attól vagyok ki mostanában, hogy üzenetet küld, de hangüzenetet, a lényegét veszti el, nem tudom, és nem is akarom meghallgatni bárhol. Igen, hangüzenetet küld, és nem tudod, mit fog benne mondani, de megnyomod, lejátszód, az kihangosított üzenet, és ott van körülötted esetleg több ember.
3: Arra baromi nehéz reagálni, és én azért nem szeretem, mert zajlik mondjuk egy beszélgetés, esetleg több témáról is, és akkor elkezdi küldeni a hangüzeneteket, és akkor kapsz kétszer-háromszor ilyen 3 perceket, igen, benne egy csomó infóval, és akkor na arra most reagáljál. Igen. Megkeresd vissza, hogy mire nem reagáltál.
1: Tehát, hogy az... És lehet, hogy te nem vagy abban a helyzetben, hogy te is ilyen 3 perces hangüzenetet rögzíts, nem vagy abban a nyugalmi, igen, állapotban, nem vannak körülötted mi egymás. Sziasztok, legjobbak, bocsi, tudod, mi a nagyon idegesítő az üzenetekben? Nem az, hogy ír a párom, annak örülök, hanem az, hogy 2 mondatot 10 részletre bont, és úgy küldi el. Egyfolytában csípog a telefon, és amikor megkérdeztem tőle, hogy ez miért kell így, azt mondja, hogy azért, mert siet, hogy megelőzze a másikat. Szörnyű, rosszul vagyok tőle, szuperek vagytok, csocsintázas a csajoknak, Lóri. Ezt rengetegen írták. Hogy egy üzenetet küld, és több részletben. Ez a fejes egyébként, ez a...
3: Meg amikor már eleve...
1: Tényleg. Tehát egy fél mondat, következő fél mondat, és mind külön üzemét, dream, dream, dream, dream, dream, így jön. Megőrülök.
3: Nem leírja, hogy mit akar, hanem így kezdi, csak ennyit kapsz először, szia.
1: Igen.
3: És utána semmi.
1: Semmi. Perfekt. Erőveszed, semmi, visszarakod. Meg igen. Ting, szia.
3: És már én írok rá, mert már elkezd menni a pumpa. Szia, mondjad, hogy miért írtál rá. Igen. És utána kezdődik el valami kommunikáció.
1: Gyerekek, ezt a legtöbben kifogásolták, hogy a több részletben küldi el azt az egy mondani valóját. Miért nem lehet egyben?
2: Mert nem gondolta végig, mit akar. Ne aggódjatok, én egybe durrantom.
1: Akkor ne kezdje el, egybe durrantod?
2: Én egybe durrantom.
3: A takarítás csoportba egybe beküldöd, hogy mizu?
2: Aj, nem most, nem a munkahelyről beszélünk, mert ha lenne párkapcsolatom.
3: Ja. Ha lenne.
1: Évi, megkérdezték neked, hogy mennyibe kerül egy tanmedencéhez ózonos UVC lámpás fertőtlenítő berendezés a hányást, mint legrosszabb szennyezést figyelembe véve. 2,5 milliós költség.
4: Hát ezt mondta az Évi is.
1: Igen. Sziasztok, az én páromnál az a legidegesítőbb, hogy nem ír egyáltalán. Puszi, Szilvi.
3: Ó, szegény.
2: Na, az is nagyon rossz.
1: Szilvi. Igen.
2: Most én ebben vagyok, de nincs a másik oldalt senki.
3: Tehát
2: de...
3: csak írogatsz így vakba valahova?
2: Hát írogatnék, ja. Jó lenne.
1: Az, hogy nem fogja fel, hogyha dolgom van, vagy másokkal vagyok, akkor nem a telefont sztatom. Emellett, ha meglátom, hogy hív, görcsbe rándul a gyomrom, hogy mit akar.
3: Hát lehet, hogy át kéne gondolni ezt a párkapcsolatot.
2: Igen.
1: Hát igen.
2: Nehéz.
1: Jó reggelt, a legidegesítőbb a helyesírása, de tehetek, bármit nem javul. Gyerekek, azt hiszem, a helyesírás ez egy olyan dolog, hogy iszonyat jó azzal valakit megszégyeníteni, azt imádom.
3: Igen.
1: De ugyanakkor ez már nem fog javulni. Ugye, hogy az, ha egyszer belementél az felnőtt életbe úgy, hogy olyan, amilyen, az már nem nagyon fog helyre jönni.
2: Hát nem nagyon, az tanulni kéne újra.
3: Meg masszívan foglalkozni vele, tehát napi szinten, igen, mondjuk írni, vagy helyesírni.
1: Én is olvasni, hát ez a kettő, igen, de...
2: De az meg már nincs, az kihaló félben van. Uh-huh. Sajnos.
1: De van, akinek az agya nem áll rá. Tehát hiába olvasott, naponta elolvasta a borsot.
2: Hát jó.
1: Ma már nem.
2: Nem a borsod kell.
1: De ott legalább tudják az ellipszilonjét. Egyébként a Boros Lajos volt az, aki azt mondta, hogy ő tök feleslegesnek tartja a magyarban, hogy az ellipszilon meg a pontos jé az két különböző helyesírás mód. Miért nem lehet egy mellett letenni a voksot?
3: És egyébként nem.
1: Teljesen igaza van, szerintem is.
2: Igen.
1: Jó. Sziasztok, párom minden nap ír, hogy mi a helyzet. Én mégis mi lenne, amikor minden ugyanúgy van? Őrület, Kriszti. Mi a helyzet?
3: Beszélgetni akar, csak hát nem tud máshogy.
1: Sziasztok, nekem az, hogy írok neki egy regényt, kérdezek, és nem válaszol vissza. Mikor kérdezem, hogy szerinted nem kellett volna írni, akkor csak annyi a válasz, hogy értettem, amit írtál, Andi.
2: Jó.
1: Igen, de ilyenkor mindig egy picit az is fordulja magába, vagy nézzen magába, aki ezeket írja. Tehát írsz egy regényt, és ő nem válaszol, valószínűleg nem ütötted meg azt az inger küszöböt, vagy nem tudom, minek mondjam.
2: Mindenki máshogy akarja felhívni a figyelmet magára a párkapcsolatban, és így kell elfogadni. Legalább jelzést ad. Teljesen mindegy, hogy most ez milyen üzenet volt, meg rosszul írta. Legalább gondolt rád. Így kell nézni.
1: Amikor rögtön nem reagál a szívecskére, vagy a szíveket küldő matricákra, azt hiszem, hogy már nem szeret. Később persze reagál, aztán megnyugszom, üzeni a szlovák lány.
3: Ó, ez szegény.
2: De cuki.
3: Itt nem a kommunikációval van a gond, hanem ez egy ilyen belső feszültség talán, ilyen önbizalom hiány, ilyesmi. Tehát, hogy
1: de mindenki
3: is
1: jön valami csomaggal.
3: És az is kivetül ilyenkor, és felerősíti ez a csetelés. Igen.
1: Párom állandó éjszakás, és vannak esték, amikor 3-4 üzenet is jön, de ezek mind poénos videók, eléggé idegesítő. Persze, ha nem nézem meg, meg nem reagálok, megy a nyafi, hogy engem nem érdekelnek az üzenetei, üzeni Anikó.
3: Igen, az párkapcsolatban belül is, és baráti kapcsolatban is azért sértő dolog, hogyha a vicces videóját nem nézed meg, szóval, hogy azt meg
1: sértő dolog? Én szerintem annyira sértő és idegesítő, a vicces videókat kapsz, az a legprimitívebb módja a kommunikációnak.
3: Igen, néha Lacika még fel is hív, hogy ideje elküldene, és szia, megnézted? Megnézted ezt a videót? Mondtam, hogy még nem tudtam megnézni.
2: És mit akarsz kifejezni a videóval?
1: Azt, hogy te nem tudod magad kifejezni. Te nem tudsz önmagadtól vicces lenni, ezért küldesz vicces videót, és a röhög a vicces videón, az, mint a rajtad vagy veled röhögne.
3: Igen, igen, ez egy közös kapcsolódás. Én nagyon szeretem. Szánalmas.
1: Szánalmas.
3: Jó a humora.
1: Itt van velünk Kata. Szia, Kata, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, Kamar Kata vagyok.
1: Szia, Kata, drága! Na, hát ez nagyon helyes, amit te írtál, nem tudom, hogy mennyire helyes, vagy mennyire idegesítő a számodra. Mesélj!
5: Na, szóval, hogy nekem a párom semmi romantikus, nem tudom, üzenetet nem küld, hanem helyébe online ilyen recepteket, ilyen főzős podcasteket, meg egyebeket, és ebbe ugye az a vicces, hogy ő mondjuk hajnaltól dolgozok délután 2-ig, én jóval tovább tolom az ipart, és amikor tudod, 1000-el dolgozol, és akkor nyitod meg, és akkor most megint egy mákos szitján szotja, egy nem tudom, fokhagymás trittyen, trottyét akkor.
1: És ez miért küldi? Mert közös hobbitok a főzés, vagy miért?
5: Nem, hát én vagyok a főzésért felelős ügyosztályvezető, de egyszerűen ugye nem is feltétlenül másokat küld, mint amiket én küldök, hanem küld ilyen 6 emeletes, nem tudom én, toszteres meleg szendvicset, aminek 2 rétegébe tükörtojást kell összesütni, és akkor előtte, amikor az otthoni 2 személyes toszter sütővel próbálod a 6 emeletes tosztert, két tükör tojással megsütni, majd megeszi, én szenvedek, mint az állat, mert ugye külön a tojás, külön a íze, mindent külön-külön összerakod, meg kened, összesütöd, és akkor mondja, hogy hát ez annyira nem is jó.
1: Tehát,
5: nyilvánvaló, hogy mivel rendszeresen vezetek háztartást, tehát a 0. pillanattól látom, hogy ez egy őrült nagy blödség, amit éppen, nem tudom én, a Facebook folyamon recept gyanánt lát, de ugye muszáj.
1: És mind azért lenni. Abból a célból, hogy te elkészíts neki. És azt mondod, semmi romantika, semmi érzelem?
5: Ja, semmi, tehát semmi.
1: Drágám.
5: Azt szokta nekem mondani, hogy úgy is szólok már, ha nem szeretlek.
1: Igen, ez nagyon tuskó. Figyelj, keres egy szeretőt magadnak, Kata.
5: Istenments, nem az a fajta vagyok.
1: Végül, annyira szuk
5: is. Egyik sok, maradjál már két felé főzni, amire szokteket.
1: A szeretőnek nem kell főzni, Kata.
2: Majd az is rászokik.
5: Előbb vagy utóbb mindegyikbe kényelmet.
1: Szörnyű. Kata, imádlak, köszönjük szépen.
5: Jó, de én köszönöm, puszi nektek.
1: Puszi, szia. Milyen helyes, nem? Igen. Nagyon aranyos.
2: Remélem, hallgatta a párja, és tanul ebből.
1: Hát én is remélem, szegény, most sajnálom is. Jó, egy hangcsapdát játszunk.
2: Így van, és egyébként a nyeremény pedig egy 30 000 forint értékű gyermei felajánlás.
1: Ami ugye a tésztacsomag.
2: Így van, tésztacsomag, mondom, spagetti 4 tojásos.
1: Nem, mondod.
2: ABC tészta 4 tojásos.
1: Jó.
2: Félnácska 8 tojásos, vitapaszta, masti.
1: Elúszom Évivel.
3: Egyre agresszívebb vagy.
1: Elúszom Évi hangjával, és közben mutatom nektek a hangot.
6: Nekem a közönségből meg, hogy én ki a közöns akárok vissza. Én sőn lekciók van, az van egy ára környék nagyjából, amit emlő, a referődik, mi a dalatnézet vagyok.
1: Na hívjatok, 0620, és akkor Évi befejez, hogy hány tojásos. 0620, 22, 20, 22, 122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 2 perc múlva, drága földin Évi. Imádom a cinizmusod, példakép vagy ebben is, puszi golyó jut tegnapról.
3: Oké. Nem tudom,
2: hát szia. Hát valahogy szeretettel viszonyul viszont. Van, tehát nagyon sose lesz senkit, nagyon hogyha azt fogod mondani, hogy köszi.
4: Puszi golyó, te is mondd.
2: Puszi golyó, Juci. Így van, ez az.
3: Így jó volt?
2: Szeretettel közelednek felé, te is szeretettel válaszolj.
4: Ez ránk is igaz, velünk is majd csináld így.
3: Jó, nem
2: most, most indulok dolgozni, egyáltalán nem értem, hogy mit mond Évi. Mi van ma vele? Lehetne lassabban?
3: Hagyjatok már békén, de komolyan, de tényleg. Most valamelyik hülye elkezdte, és te meg adod alá a lovat.
2: Nagyon, igen, szeretem, lovagolnak.
3: Igen, te meg, na, akkor hozok mindjárt egy lovat.
2: Itt van velünk Daniel, ott Dani, jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt. Évit érted?
5: Igen, én szoktam érteni.
3: Na végre, hát igen, mert te egyértelmes ember vagy.
4: Hát nem, most lassítottál, most lassítottál a beszédeden most.
3: Hagyjatok már.
2: Kezdjük el, Dani, itt van a hang, mutatom.
6: Neki a közönség abból megy, hogy én ki a közönség, akár a vissza, és ő lekciók van, az van egy akár a környék nagyjából, amit emlő, a referődik, mi a dalknézet vagyok.
2: Na ki ő?
5: Hát először gondoltam volna másik, de most még egyszer meghallgattam valószínűleg, nem lesz, mert én, aki nagyon jól tud főzni, és a műsorban szokott lenni.
2: Műsorban szokott lenni, mit mondtál, nagyon jól tud főzni?
5: Igen, igen. De...
2: Nem ő az. Igen, nem hiszem, hogy nagyon jól tud főzni. Főz biztos, mert van két gyereke. De...
5: Igen, de igen, nem most így még egyszer elhallgattam.
2: De a műsor, tehát a TV műsoromon ő sűrűn szokott lenni, de ő nem a hát bájos van. Értelmiségi főzőlány, hanem szintén értelmiségi, de művészlány.
5: Igen, még a másikat gondolnám esetleg, aki zenélni tud.
2: Tud.
5: Igen, hát tippelek, mert nem lesz több én a pásztor, annak gondolom.
3: Nagyon jó.
6: Van egy olyan reflekció, ami a közönségről verődik vissza, akár a közönségről, akár a környezetemről, és ő nekik nagyjából megvan az, hogy én ki vagyok.
2: Reflekciót mondod?
5: Köszönöm a segítséget.
2: Barátom Anna, reflekciót mondod?
4: Azt.
6: Van egy olyan reflekció...
2: Bocsánat.
3: Na. Inkább mutassuk meg, mit nyert.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy 30 000 forint értékű ajándékcsomag a gyermei felajánlásából.
3: És jár még hozzá egy bocsizacsi benne bögre, és egy baseball sapka, 10 után pedig Anett keresni fog.
5: Nagyon szépen köszönöm szépen, további szép napot nektek.
2: Neked is, köszönjük Dani, szia.
5: Sziasztok.
2: Jön Horthy Gábor, futball téma, két égető téma egyébként. Szoboszlai sérülten tért vissza a Liverpoolhoz, és ezt nagyon-nagyon nehezményezi a Liverpool, és ugye a magyar válogatottnak, vagy szövetségnek, vagy Marco Rossinak a hibája, mondják ők. Ezzel egyet lehet érteni, vagy sem, ezen fogunk vitatkozni. A másik, hogy CR7 eltiltást kapott.
3: Nagyon komolyat.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Kérsz fekete virslit?
10: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
9: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
10: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
9: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
10: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
9: Hajló.
11: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
13: Familypark.at.
14: Látni a világot csodálatos felfedezés.
8: Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
1: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
13: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
14: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Bennu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
15: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
16: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek Global Event.
20: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
21: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttal. MG. Find your more.
22: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
23: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: A jövő héten ismertetik a 2027-es költségvetést, a házi macskák vadászatát figyelik magyar kutatók. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben. Tegnap napi rendelőtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8 és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendben. Be. Elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyéből jöttek. Lakossági megfigyelések segítségével feltérképezik a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentőségük lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
0: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy az mikor történt.
26: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet több felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső is lehet. A légmozgás azonban többnyire mérsékelt marad. Napközben 13-19 fokot mérhetünk. A hét második felében is marad a változékony idő.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, már most telítettek a sávok az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint az M0-as autóút keleti szektorának nagyobb csomópontjaiban, illetve az M2-es autóúton Fótnál. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrén, a 31-es főúton Maglódnál, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a Csepel-sziget útjain sem, adta hírul az Útinform. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9:14, megint jó reggelt mindenkinek újra. Szevasztok, szép napot és szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Igen. Hát igen, Krisztóf Évinek van egy nagyon-nagyon kritikus üzenet. Kérdési, akarjátok-e?
2: Ez most egy ilyen közönség.
0: De van nagy, van nagy szeretetteljes is az Évinek.
2: Ezt is, azt is. Az úgy illik.
0: Célszerű lenne figyelmeztetni Krisztóf kisasszonyt, hogy a túlzásaival valótlant állít, és ezzel hitelteleníti a saját karakterét.
1: Melyik részével?
0: Már egy ideje kezd súlytalanodni szavainak hatása.
2: Azt a mindenit.
0: A nagyokat mondása szokásává vált. Ez kérem, ezt nyomtassuk ki.
2: Nagyokat mondása. Igen. Jó.
0: Remélem, segítem véleményemmel a csapatot. Szerencsére Gábor moderálgatja, de Éva gyakran elgoppírozza magát. Ő egy kis visszaeső.
2: Kellett volna benn marad.
0: Ez gyerekek, nyomtassuk ki. Ez kell a kamionos mellé.
2: Igen, a nagyot mondom.
0: Akarjátok még egyszer?
1: Jó. Nem, hát persze. Ma erősíts meg azokat a hülyéket.
0: Igen. Sziasztok, célszerű lenne figyelmeztetni Krisztóf kisasszonyt, hogy a túlzásaival valótlant állíts, ezzel hitelteleníti a saját karakterét. Már egy ideje kezd súlytalanodni szavainak hatása. A nagyokat mondása szokásává vált. Remélem, segítem véleményemmel a csapatot. Szerencsére Gábor moderálgatja, de Éva gyakran elgoppírozza magát. Ő egy kis visszaeső.
2: Nagyokat mondása, nekem ez a kedvenc fordulatom.
1: Nekem meg a visszaeső.
0: Nekem meg, hogy súlytalanodni a szavai hatás.
2: Nagyon jó.
0: Az elgopírozásod, mert azt még találgatom.
2: Igen, ezt még érlelgetjük magunkban. Mi? Annyi mindent adott ez most.
3: Ez nő vagy férfi?
0: Nem tudom, de minden mindegy. Ez gyönyörű. Sziasztok, imádom Krisztóf Évit.
1: Na még jobb.
0: Én minden nap írok neki, ha feldobja a napját. Üdv a mérnök.
1: Jó, csak így tanul.
2: Hát tudod, a mérnöknek lecsapódott a szavait hatása.
1: Igen, csak nem tudja a nevem. Nem vettétek észre, hogy...
0: Örülj neki, hogy ő téged nem a vízből szeret, hanem itt a jelen. Aha. És ő Krisztófnak lát.
2: Így ismert
0: Krisztóf,
2: meg.
0: Krisztóf, Fruscsov. Hát... Nagy társaság ez.
1: Nagyon komoly. Hát, na, ezt hoztátok össze.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor.

0: Szia Gábor, jó reggelt!
1: Jó reggelt, jól vagytok meg minden?
0: Jól vagyunk, igen. Köszönjük szépen, mindenki rendben van. Most egy picit Évit megütötte ez az SMS.
2: De hogy ütött meg? De most jön a nagyot mondásom. Labdarúgás jön az én témám.
0: Célszerű lenne figyelmeztetni Risztóf kisasszonyt. Na mindegy. Gáborom, hát sok mindenről kell beszélnünk. Itt ugye ez nagyon érdekes, hogy a Liverpool, jól tudom, hogy hivatalosan is tiltakozott az ellen, hogy Szoboszlait gyakorlatilag nem abban az állapotban kapta vissza, hogy elküldte?
1: Pontosan, és a hétvégén a Manchester City ellen játszottak egy bajnoki mérkőzést, és Szoboszlai Dominik a nézőtéren foglalt helyet, egyfelől a felesége, másfelől meg egy másik nagyon csinos nővel, és nagyon jókat nevettek, gondolom még a mérkőzés előtt, mert a 90 perc után már a 3-0-ás sima vereségnél nem nagyon volt kedve szerintem már úgy mosolyogni. Na mindegy, az Andoni Iraola nevezetű edző azt mondta, hogy izomfeszüléses túlterheléssel tért vissza a válogatottól, tehát hogy sérülten került vissza, és emiatt pihentetik őt. Mondták ezt a Liverpooliak, és erre jött a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a válasza, amely a következőképpen hangzott, hogy Szoboszlai Dominik extrém terhelést kapott, mint minden játékos, és a Liverpool FC vezető edzője által is említett fáradtság és terhelés jeleit már a válogatottnál is tapasztalta a szakmai stáb, hiszen a Georgia elleni mérkőzésen pont emiatt cserélte le Szoboszlait. A csapatkapitán ugyan komoly terhelést követően, ám sérülés nélkül tért vissza a klub csapatához. Ennek ellentmondót egyébként Andoni Iraola sem mondott nyilatkozatában, jelenlegi állapotáról további tájékoztatást a Liverpool FC tud adni. Tehát itt mutogatnak egymásra az emberek. Nyilvánvalóan az a legkönnyebb a Liverpooliaknak is, hogy figyelj, nem nálunk sérült meg. 10 nap alatt 4 meccset lejátszott, visszahozzátott ilyen fáradt mosogató rongyot.
0: Igen, a kérdés az, hogy most ő sérült, vagy egyszerűen csak a fizikai állapota legyengült?
1: Az, hogy a fizikai állapot, egy olyan játékosnak, aki minden nap kettőt edz, aztán minden héten játszik kettő, esetleg három olyan mérkőzést, amiben a tempó megveszik, ezt nem tudom. Szóval, hogy ezeknek a játékosoknak olyan komoly már a háttere, az egészségügyi háttere, hogy ez a kimerülés, amikor mondják a riporterek, hogy már fáradtság látszik rajtuk. Dehogy látszik a fáradtság? Nem fáradhatnak el, mert nekik így kell, de koncentrációban lehet, hogy elvesztek.
2: De miért ne fáradhatna el? Tehát, hogy ugye azért van a klubcsapatnak nem kevés mérkőzése, és utána még elmegy a válogatottban, és azért mondjuk Szoboszlai Dominik helyére nagy cseréket, tehát azért nem mondjuk azt, hogy a 80, nem tudom, hanyadik percben lecserélik, kapott 10 percet, az egy kiváltság az ő élethelyzetében. Tehát azért ez egy sok mérkőzés volt. Gondoljunk bele, hogy aki nem válogatott, vagy persze nincs olyan liverpooli játékos, de mondjuk ott van több csere lehetőség, akkor jobban tudják pihentetni. Itthon Magyarországon Dominikot senki nem fogja pihentetni.
1: A hivatásos labdarúgók kizárólag a klubjukkal állnak munkaviszonyban.
0: Így van.
1: A válogatottal kapcsolatban nincs klasszikus munkaszerződés. Viszont a válogatott szereplést és az ezzel kapcsolatos klubkötelezettséget a FIFA és az UEFA meglévő szabálya előírja, hogy kötelesek elengedni.
0: Kötelesek a klubok elengedni a válogatottba?
1: Így van, amennyiben a nemzetközi versenynaptárban rögzített időpontokban, úgynevezett válogatott szünetekben mérkőzést rendeznek meg.
0: És akkor innentől csak is a játékosnak a döntése az, hogy szerepel a válogatottban vagy sem?
1: Így van.
0: Tehet-e olyat a játékos, hogy most nem, a legközelebb majd igen?
1: Hát úgy hívják, hogy Cristiano Ronaldo.
0: Beszéltünk már erről is, de most komolyan kérdezem.
1: Jó, nem.
0: Tehát, hogy igen, rendelkezésre állok a válogatottnak. Mondjuk a következő, a Nemzetek Ligájában nem szeretnék, majd az EB-re jövök újra. Ezt megteheti egy válogatott? Vagy ez egy hiúság? Miért nem?
1: Én szerintem ezt egészségügyi bizonyítékakkal kell alátámasztani. Eljön az orvostól, a kluborvostól, nyilvánvalóan megjelenik a válogatott összetartáson, és ott a válogatott szakemberei megvizsgálják, hogy tényleg ez. Bólintanak, vagy azt mondják, hogy hát egy kis kúrával esetleg tudunk javítani az állapotát.
0: Nem így értem, Gábor. Én azért emlékszem, de lehet, hogy rosszul, hogy még Gulácsinál, amikor a Lipcsénél volt, hogy neki volt olyan időszaka, amikor azt mondta, hogy ő most a Lipcsében történő játékára szeretne koncentrálni, és egy picit visszavonul a válogatottól. Nem mondott ő végleg nemet. No, volt ilyen.
1: annak volt előzménye, mert ott a Gulácsit keményen megtámadták ott.
0: Ez lehet, az lehet, csak mondom, hogy az joga biztos. Van a játékosnak kihagyni.
1: Egy... Ja, igen, igen, így van, pontosan, azt teljesen jól mondod, így
2: de
1: van.
2: De azért, ez, például Kemin Dénes mesélte, hogy amikor ő kihirdette a válogatottat, és azt mondta az egyik játékos, ne haragudjon mester, most nincs, most pihenni szeretnék, és ebben ezen az Európa-bajnokságon nem szeretnék részt venni, azt mondta, nyugodtan tégy, amit akarsz, de a következő válogatom, majd meglátjuk, hogy neked egyébként van-e helyed.
0: Persze.
2: Tehát innentől kezdve azért van egy
0: hiúsági
2: kérdés, hogy mikor teszed be, és ki az a játékos. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, mert azért sokan állnak sorba, mondjuk vízilabdában egy válogatottsági helyért.
0: Mindenhol sokan állnak sorba, csak én, és akkor ezt a Gábor mondta nagyon helyesen, hogy a klubban áll, vagy a klubbal áll munkaviszonyban. Tehát mindenképpen a klub érdekei elsőbbrendűek, nem felsőbb, de elsőbbrendűek, mint a válogatotté, sok szempontból. Nyilván üzleti szempontból is. Tehát, hogyha itt egy ilyen, bocsánat, de a magyar válogatott ugye nem egy jelentős válogatott. Ez a Nemzetek Ligája, ez nem egy komoly bajnokság. Ebben, mit tudom én, Kazahsztán lerúgja a Dominikot, az hihetetlen, hogy milyen kárt tud okozni a profi Liverpoolnak a Premier League-ben.
2: Pontosan.
0: Vagy akár a Bajnokok Ligájában. Tehát, hogy óriási kárt tud okozni egy olyan döntés, hogy akár túlhajszolom, akár sérülésnek teszem ki azt a játékost, ami egyébként a pénzét és a hírnevét azt a klubnál keresi meg.
2: Ezt teljesen jól látod.
1: Egyfajta mentség lehet az, illetve a FIFA és gondolom az UEFA is létrehozott egy olyan programot, klubvédelmi programot, amelyben a játékos a válogatottban megsérül, és 28 egymást követő napig nem tud pályára lépni, akkor kártalanítja őt a FIFA, meg az UEFA is, a FIFA-nak a biztosítása. Tehát a fizetését megkapja, mert ugye Angliában is úgy van, hogy ahányszor pályára lépsz, annyi, úgy az alapján kapod a fizetésedet. Pályára lépési díj plusz prémium. És a FIFA a játékos alapbérét megtéríti a klubnak, amíg a játékos nem aktív, tehát sérült. Úgyhogy...
0: Hát olcsó igaz, de hát látjuk, hogy milyen kulcsjátékos Szoboszlai a magyar válogatottban. Nagyjából ő játszott egyedül, és tényleg hihetetlen volt, hogy az egyik pillanatban védekezett, a másik pillanatban támadó volt. Hát ezt nem lehet bírni. Tehát amit a Szoboszlai ott művelt, azt nem lehet bírni.
2: És azért azt a tempót is nézzük meg. Tehát azért a Liverpoolban neki egy fix helye van, mármint hogy megvan mondva, hogy hanyas poszton játszik, és neki azt a területet kell védeni, és ott neki nem kell többet tennie, de azt maximálisan a válogatottnál meg teljes pályán játszik.
1: A Bayern Münchennél a klubvezetők gondolom imádják azokat az ázsiai turnékat, ami egyébként a klubnak rengeteg pénzt hoz, meg a franchise rendszerben, meg a mezeladásban ömlik a pénz a kasszába, viszont bármilyen japán kis játékos rámegy mondjuk Harry Kane-nek a bokájára, és úgy jön vissza a fickó, mármint az angol fickó, úgy jön vissza az ázsiai turnéról, hogy az orvosok azt se tudják, hogy kezdjék el a gyógyítását, az azért az nagyon kockázat, és ezek a turnék, régebben ezt úgy hívták, hogy zsíros kenyér turné, de hát akkor még nem volt akkora tempó, nem játszottak ennyi mérkőzést, szóval ez végtelenül kockázatos, és a világbajnokság előtt is előfordult egy csomó esetben, például az osztrák válogatottnál Ralf Rangnick, a német kapitány, német származású kapitány megdöbbent, mert az egyik kulcsjátékos, egy Baumgartner nevezetű fickó, aki a Red Bull Lipcsének a játékosa is volt, hogy megsérült egy felkészülési mérkőzésen, és ki kellett hagyni a világbajnokságot. Akkor ugyanígy járt Éder Militao a brazil válogatottnál, Éder Militao egy nagyon-nagyon jó képességű védőjátékos, a Real Madrid futballistája, ő is Tunézia ellen sérült meg. Szóval ez egyszerűen, én úgy gondolom, hogy a klubvezetők reszketnek, és nem mernek semmi internetet nézni, vagy nem merik a telefonjukat felfogni, mert a csapatorvos küldött egy üzenetet, hopp, Harryt felejtsétek el 6 hónapra.
0: Hát szörnyű, pontosan, teljesen szörnyű. Nyilvánvalóan más, hogyha valaki mondjuk a német válogatottban játszik, vagy a spanyolban, vagy a franciában, mert ott még vissza is hat a klubra az a fajta teljesítmény és dicsőség, amit hozhat egy Messi az argentin válogatottnak, egy Harry Kane az angolnak, vagy egy nem tudom, akárki a németnek. Tehát, hogy de ugye itt nem arról van szó, tehát itt van egy irtózatosan komoly csapat a Liverpool FC, és van egy nem komoly csapat, a magyar válogatott. És mind a kettőben játszik ez a csávó, aki az egyetlen zsenink.
2: Igen.
1: Meg most már a Liverpoolnak is az egyetlen zsenie, mert a többiek azok szépen lemaradtak tőle, nagy nevűek, híresek, és hogyha jobban belegondoltok, amikor egy ilyen sérülés bekövetkezik, és mondjuk Kylian Mbappé a földön marad, akkor a televíziós rendezők hát annyi kamerával dolgoznak, amennyit már nem lehet egyszerűen elképzelni. A sérülést elemezgetik, a sérülést mutatják mindenféle felállásból, kameraállásból, és már ott a szakemberek már elkezdik mondani, hogy mi történhetett. Hogy a bokaszalagjára ment rá, hogy a térde sérült meg, hogy a sípcsontja eltörött, így. Szóval már ott elkezdődik az analizálás, és már ott elkezdődik a letargia.
2: Hát meg azért gondoljatok bele, tehát itt azért millió eurós játékosok fetrengnek, vagy most nem fetrengnek, hanem sérülnek meg a földön, és itt minden a bevételről szól. Tehát nem csak arról van szó, hogy ki kell fizetni Dominik bérét, hanem minden a győzelem, a szponzoráció, minden attól függ, hogy ezek a játékosok hogy teljesítenek a klubcsapatuknál.
1: Emlékeztek, amikor Messi elment Indiába haknizni?
0: Igen.
1: Nem játszott egy percet, csak körbe-körbe sétált a stadionban is, vagy 20 000 ember kísérte. És aztán egyszer csak volt egy hatalmas nagy botrány, mert az egyik stadionban nem látták az emberek őt. Megjelent a kiáróba, hello, integetett, az hazament. Hát majdnem háború lett emiatt Indiában. Mert annyian van, jegyet váltottak a stadionban az emberek. Amit az Évi mondott, ennek az igazolásaként ezt elmesélem.
0: De abban legalább nem lehet lesérülni abban a pénzkeresésben.
1: Abban az az egy a jó, hát esetleg valaki rálép a lábadra, ott a biztonsági emberek közül, vagy mondjuk a gumiboltjában oldalba bök, és emiatt a bordád eltűnt.
0: Gábor, mi a helyzet CR7-tel? Mert most ugye én itt végig hallgattam mindenféle és olvastam mindenféle megközelítését ennek a vitának a portugál válogatottal. Mondd el te, mi lett a végeredmény?
1: Hát a Portugál Labdarúgó Szövetségnek létezik egy olyan szabálya, amely szerint automatikus eltiltást mond maga után, hogyha egy játékos mindenféle engedély nélkül elhagyja a válogatott keretet. Ennek a legsúlyosabb része, hogy 500 és 1000 euró közötti pénzbírsággal sújthatják.
0: 500 és 1000 euró között?
1: Igen.
0: Én is kifizetem. Nem is komolyan. Hát én most innen kifizetem Ronaldo büntetését, az nem múlik. Tényleg, mondjátok, hova kell utalni, PLS, Portugál Labdarúgó Szövetség.
2: Igen, PLS.
0: IBAN szám, nem tudom, kifizetem Ronaldo büntetését. Ugye,
2: és tényleg. Odaírod, hogy Ronaldo büntetés.
1: Igen, már lesz itt egy ilyen egy 1000 eurós küldés, Ildi küld már, légy szíves. Na hát az a helyzet, hogy a másik része pedig ennek az, hogy 1-6 hónapig terjedő automatikus eltiltás is lehetséges. Hát most a szövetségnek az elnöke, aki egyébként térden mászott Cristiano Ronaldo után, meg Jorge Jesus, meg még ott valaki, most ő áll annak a testületnek az élén, amely döntést kell, hogy hozzon. Ő egyébként biztos azt mondaná, hogy gyerekek, ne szórakozzatok már. Hát ez most egy ilyen különös eset, de az elnökségnek a tagja meg azt mondja, hogy főnök úr, a törvény, az mindenkire vonatkozik. Tehát most még jobban eszkalálódik a helyzet, és már halál unalmas ez az egész. Már a Mutter megszólalt, már mindenki megszólalt ebben az ügyben, és most jön a hivatalos réggel, és ezt az 500 000 eurós büntetést ezt maga Cristiano Ronaldo is elutasította, és idézem, tetteim következményeit a szövetségnek kell felmérnie és megbüntetnie. Úgy vélem, hogy a büntetést nem szabad enyhíteni. Nem csak egy sima játékos vagyok, én vagyok a csapatkapitány, és ez súlyosbító körülménynek minősül.
0: Hát maga tehát ellen kér büntetést?
1: Igen.
0: És mi volt? Nincs még ítélet?
1: Nem. Hát szerintem most az embereknek ott úgy fő a feje, mint a gulyásleves a bográcsban. Hát nem tudják, hogy mit évők legyenek, mert ugye ott az ország hangulata.
0: De ha én, mint névtelen adományozó, kifizetem Ronaldo büntetését, akkor ő rehabilitálva van?
1: Anyagi oldala igen, de még ott van az eltiltós.
2: Úgy van, hogy pénzbüntetés és. Tehát, hogy nem vásárolhatod ki magadat, de itt jön az a lényeg, hogyha Trumpnak sikerült ugye a világbajnokságon Infantinóval elintézni ezt, akkor én azt gondolom, hogy a Portugália Szövetségében ez nem egy bonyolult történet lenne.
1: Igen. Csak akkor esetleg akkor ezt a törvényt iktassák ki, mert nincs visszatartó ereje.
2: Jó, nem sok Ronaldo van Portugáliában.
0: Meg azért tényleg valóban egy pár nappal a végső búcsúja előtt legyünk már egy picit engedékenyebbek.
1: Hát ezt a végső búcsút ezt nem egészen pontosan tudom értékelni, mert azt mondta, hogy a Jorge Jesus bizalma az maradéktalan a Portugál Labdarúgó Szövetség is. Azt mondta a cél, hogy amíg ez a fehérhajú, nagy hosszúhajú fickó ott áll, addig nem lesz válogató.
0: Érdekes.
2: Jó, de hány szövetségi kapitányunk volt, hány szövetségi kapitány volt már bárhol?
1: A Jorge Jesus?
2: Nem, úgy mindenkit cserélnek.
0: Tehát mindenki csereszabatos, ezt mondja az Évi.
1: Az rendben van, mindenki csereszabatos, viszont, és most nem akarok vitát gerjeszteni, csak egyszerűen a tényt közlöm, hogy a portugál válogatott a Nemzetek Ligájában egyedüliként torony magasan vezet, és legesélyesebb arra, hogy a következő körbe jusson. Sőt, még döntőt is játszon.
0: Oké, kívánunk a legjobbat a portugál válogatott, a Gábor, neked köszönjük.
1: Én is köszönöm a megértést.
0: Köszönjük szépen, Horthy Gábor, szia-szia.
2: Ronaldóval sose fogunk egyetérteni.
0: Nem, soha.
2: A világgal sem.
0: Honti és Krisztóf, ezt üzenik, vagy éljen a Honti és Hédi rovata. Kedves Évi, én például nagyon csípem a stílusod, Ancsa. Ezt a hülyeséget, amit beírt valaki, hát ennyi hallgatót, imádunk Évi, és még jobb veled a műsor. Kedves Retro Rádió, bocsijék, ti olyan szeretetre méltóak vagytok, hogy boldogság titeket hallgatni, minden szeretetre méltóak vagytok, egy idősödő 72 éves nyugdíjas nő vagyok, Teréz és a két macskám.
3: Aj, nagyon kedves, köszönjük szépen.
0: Nagyon cuki, igen.
2: Jó van, abba lehet hagyni az én szapulásomat.
3: Jó, de most nekünk mondták, hogy szeretetre
2: méltóak vagyunk. Hát jó, nektek, de nem lehetne ezt az úriembert kitiltani a hűtős játékból?
0: Ha kinyomtattuk az SMS-ét, onnantól igen.
2: Jó, mert lesz karácsony.
0: Nem, egyébként nem volt udvariatlan.
3: Nem.
0: Tehát kritizálni lehet, csak bunkónak lenni nem. Én nekem ez az alapelvem, tehát nyugodtan kritizáljon valaki, de hogyha bunkó módon teszi azt. Nem, ez nem volt bunkó, nagyon szépen írta körül, nagyon cizelláltan, hogy mennyire nem bír téged, nekem ez tetszik.
3: Igen, ezért került ki a falunkra.
2: Mert te neked minden olyan tetszik, ami...
0: Ez nem igaz, én mindig védelek.
2: Nem arról beszélek, csak te nagyon szereted, hogyha valaki valakit bánt.
0: Nem. Nem. Én nagyon szeretem, ha valakinek elmegy az esze. És,
3: ezért alkalmaz engem.
2: Ja, hát minket.
0: Nem. Gyerekek, a mai nap legjobbja jöjjön, mert most már tényleg.
2: Na képzeljétek el, hogy egész Európa Dániát figyeli, mert hogy jövő augusztustól törvénybe léphet egy olyan intézkedés Dániában, ahol fizikai erőt alkalmazhatnak a tanárok. Na hát elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ez jót vagy rossz szülhet.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
6: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Hunyabb el szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
12: Fordítva.
11: Üfödlőzne gyelgéz a kék
12: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
10: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
13: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény. Sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
14: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
13: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
15: Amikor ő nincs rendben, akkor akkor én sem vagyok nyugodt.
16: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
17: A Protexin kell.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Péter, Carglass Auto Vegszerelő, Budapest.
21: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Müller Abhét. 15% végösszegi kedvezmény számos termékre, és extra beauty kedvezmények október 18-áig. Sőt, egész októberben 20% kedvezmény az élelmiszerekre, köztük a baby ételekre is. A kedvezmények Müller applikációval vehetők igénybe. Részletek az appban és a weboldalon. Müller.
23: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
24: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
25: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
26: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
27: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor. Lehet, hogy itt van a hiba. Lehet, hogy jön, hogy Risztov Évivel. Bocskor Gábor és Risztov Évivel.
2: Na, szerencsé, hogy te nem adod senki alá lovat. Folytatod. Még mindig ugyanott tartasz.
1: Kedves csapat. Professzionális volt a mai adás, és köszönet érte. Még azt is élveztem, amit Évi mondott, meg még úgy is, hogy sajnos nem volt érthető a hadarás miatt.
2: Na csak mondja.
1: Vicceltem csak. Drága úszócsillagunk, kisországunk nagy bajnoka, további jó kiképzést.
2: Na ez a legjobb rész, ez végre valaki emlékszik rá.
3: Na, hát, hogy ennyire szeretnek, nem is értik, mit mondasz, és így is szeretnek. Ez baromi nagy dolog.
1: Évi, a mai nap legjobb pillanatai.
2: Na, hát mondjuk el, hú de jó. Na, képzeljétek el, hogy Európa, egész Európa Dániára figyel, mert jövő augusztustól törvénybe akarják hozni azt, hogy a tanároknak, tanárok fizikai, na, tehát hogyha a tanárok bevethetik a fizikai erejüket a zavaró és agresszív diákok ellen. Na hát erre kíváncsiak voltunk, hogyan tudják alkalmazni, mert mindenhol nagy dilemma ez.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, az a helyzet, hogy itt van ez a dán hír, és itt az iskolai agresszióról van szó, a tanárok kapnak, úgy tűnik, egy politikai döntés hatására felhatalmazást arra, hogy fizikailag is beavatkozzanak, hogyha van valami probléma a suliban. És én már mondtam a felvezetőben azt, hogy mi jó, hogy beszélünk erről, mert Magyarországon azért, hogy is mondjam, a tanári erőszaknak van valamiféle romantikája. Valahogy az emberek szeretnek erre szép emlékűen visszagondolni.
3: Hát, aki kapott, az nem biztos olyan szép emlékűen gondolja vissza.
1: Csak felvezettem a témát, és nézd meg az SMS-eket. 80-as években voltam kistiák, Béla bácsi, a tesi tanár nem szarozott. Oda szott, ha kellett. De szóval is rendet tudott tartani. Én törékeny kisfiú voltam, csak annyit mondott nekem, hogy majd megbeszélem apáddal. Béla bácsi osztotta a címet a Skála előtti taxidroszton, be voltam szarva rendesen, szép napot, Robi. Hali, egyetlen pofont, körmöst, repülő kulcs csomót se bánok. A gyerekek rosszak. Ha otthon elmondtam, megkaptam a pofon másik felét. Mégse lett senki retardált sorozatgyilkos.
3: Aha.
1: Ezt mondom, ez a magyar szereti ezt, ha ütik. Én amikor iskolás voltam, a szülőire úgy ment be anyám, ha valami gond van velem, nyugodtan keverjenek le nekem egy nyakast a tanárok, és ha hazamegyek, ő megadja a másik felét. Szóval, ilyenek jöttek kapásból. Egy se jött olyan, hogy ne bántsák a gyerekeket.
3: De figyelj, a tanárnak az biztos, független attól, hogy ez most szerették vagy nem szerették, de megvolt a tanárnak a tekintélye a gyerek szemében is, meg a szülő szemében is amúgy.
1: Évi, neked ugye tanár, az anyukád is megkértünk, hogy beszélj már vele, hogy ez hogy volt régen.
2: Igen, ugye ő alapvetően kezdjük, hogy egy rossz diák volt. Tehát, hogy okay. Ő egy ilyen minden rosszat megcsinált, amit meg lehetett csinálni, és ő kapott körmöst, vagy kapott kokit. Ugye régen
1: koki. Igen,
2: tehát mondjuk el a körmös mit jelent, ha valaki nem tudja. Vonalzóval.
1: Összeszorítottad így az ujjaidat egy csomóba, igen. Fölfelé mutattad.
2: És ráütöttek.
1: És ráütöttek vonalzóval.
4: Favonalzóval.
2: Igen, hát akkor még nem volt ez a műanyag, ugye, igen. A favonalzó. A koki, az ki hogy ismeri? Tehát az édesanyám úgy mesélte el, hogy ökölbe volt a keze a tanárnak, és a fejére tett, és így megcsavart egyik tőle, meghúzta.
1: Az a barack.
3: Az a barack.
1: Na, az a barack. Koki az, hogy ráütsz az új csontoddal a gyerek fejére. Ezzel a behajlított új csonttal, ezzel ráütsz ki.
3: Ez még talán
1: mint a kárgásznál. Az a koki.
3: Talán Bruce Lee szabadalmaztatta egyébként, mert egy ilyen technika.
2: Így van, és akkor ugye volt a tenyeres is, amikor nem, ugye ugyanaz, amit itt összehúztál, azt kinyújtottad, és a vonalzóval ilyen erősen ráütöttek, ugye ez is egy nevelési eszköz volt. Tehát ez a három volt, amit akkoriban használtak.
1: Ő mint gyerek.
2: Ő kapta ezt.
1: Na de aztán jött, hogy tanár lett.
2: Így van, tanár lett. Alapvetően nem verte a gyerekeket, ezt azért ki kell mondanom.
1: De látta-e? Volt az ő tanári karában
2: volt,
1: olyan.
2: Volt olyan, tehát voltak határozott jellemű tanárok, és volt, amikor megütöttek gyereket. De ugyanaz lett a vége, amit itt olvastál.
1: Hogy nem lett sorozatgyilkos.
2: Nem, hogy sem, hogy sorozatgyilkos, sőt, még otthon azt a gyereket a szülő megverte. Mert akkor, amikor ő tanár volt, mint hogy persze nemrég lett nyugdíjas, de régen, a 80-es, 90-es években tekintélyük volt.
3: Hát,
2: és a gyerek
3: mondtam.
2: Nem akarta. Volt olyan, képzeljétek, hogy a gyerek hazament, és nem mondta el, hogy mondjuk kapott valamit valamelyik tanártól.
1: Mert az apja megverte újra, ezt mondtad.
2: Így van, tehát ez hát nagyon kimondaná, fontos.
1: Ez egy viszonylag egyszerű reflex.
3: Persze. Na, de egy idő után mindenki eljutott, egyszer vernek meg otthon, eljutszod, többet nem mondod el.
2: Na de ma mi van? Ma már bármi van azon.
1: De egy picit, bocsánat, de most te is romantizálod ezt, hogy milyen szép volt, amikor még megvertek gyereket, és aztán még az apja is jól behúzott neki egyet.
2: Nekem az, hogy tekintélyük volt. Tekintélyük.
1: És az mire jó, hogyha, az mire jó?
3: Igen, ahogy mondtam, a szülő előtt is volt tekintély a tanárnak, tehát hogyha a tanár valamiért fegyelmezett, akkor azt mondta a szülő, hogy valószínűleg a tanárnak igaza volt.
2: Hát valószínűleg igen.
3: Nálunk is általánosban, ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, a tanárok egyébként nem bántottak senkit fizikesen, de volt egy igazgatónk, egy jó kopasz, megtermett, 2 méteres, nagyon tekintélyparancsoló igazgató.
1: Mint mai kamionos.
3: Hát,
1: kopasz vagyok és sírok, 120 kilós.
3: Abból az értelmiségi.
1: 120 kilós kopasz és sír.
3: Ő nem sírt.
1: Igen,
3: nem sírt,
1: hanem ütött.
3: Azt lehetett tudni, hogyha valaki kirívóan rosszat csinál, és fel kell küldeni az igazgatóhoz, akkor ott el fog durrani egy olyan saller.
1: Ne hülyeskedj.
3: De, mint az állat. És én egyszer láttam egy ilyet, amikor a folyosón pont ő kapott el egy nagy rendbontót, és egy olyat ledurrantott neki, hogy csak rotyogott. Abban a pillanatban én tudtam, hogy na, ilyet nem szeretnék kapni. Olyat sosem szeretnék csinálni, aminek ez lesz a vége. És onnantól...
1: hogy ez csak egy bemutató volt?
3: Tehát, nekem,
1: hogy...
3: nekem.
1: Mindenkinek. Jó. Volt egy statiszta, akit mindig odaküldtek a... nem tudom...
3: Hetente egyszer eljátszott ezt a nagy szünetben.
1: A nagy szünetben, dír! És akkor az összes többi gyerek beszart.
3: Igen, onnantól félelemben éltem.
1: És volt az egyetlen verekedős a suliban?
3: Igen.
1: De mi fogott vissza? Az a sallar, amit láttál a folyosón?
3: Nem, az, hogy ő a felnőtt.
1: De akkor ezt valahogy elérték a szüleid, a társadalom, az iskola elérték, hogy tekintély legyen a tanár. Ma ez miért nem megy?
3: Igen, és tovább megyek egyébként, a tanárok is elérték agresszió nélkül azt, hogy ez ne legyen.
1: Ezt kérdezem, ma ez miért nem megy?
2: Azért nincsen, elmondom, mert ehhez kell a szülő. Nagyon fontos, hogyha a szülő otthon szidja a tanárt, hogy jaj, a hülye matek tanár, hát nem...
1: Ahhoz én voltam.
2: Na, hogy várod el...
1: Júlia.
2: Oké, akkor hogy várod el, hogy a gyereket tisztelje Júliát, ha te otthon szidod? Hogy várod el, és várjál, mert hogy te vagy a példa a gyerekednek. Te tanítod erre.
1: Ettől az én gyerekem, tehát én szittam, és a gyerekem nem esett neki Júliának. Tehát nem tépte ki a szidés.
4: Ki vissza sem beszél. A legtöbb gyerek vissza sem beszél. Hallja otthon, hogy mit mond a szülő, oké.
1: Mert tudja, az összes többi szocializáltságából tudja az, hogy a hierarchiában, az iskolában ő nem az első, hanem az igazgató, majd a tanár, majd jönnek a diákok, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt egy gyerek, most hadd ne tanítsam, igen, nagyon jól érzi a gyerek.
3: De nálunk ez
1: nem mindegyik.
3: Volt.
1: Az a baj, hogy terroristák is vannak már a suliban.
3: És nálunk ez még fordítva volt, tehát nekem hazamentem, nekem kellett meggyőznöm a szüleimet, hogy a történelemtanárt miért ne tiszteljük. Tehát, hogy nekem voltak érveim erre, mert ők tisztelni akarták, és én mondtam, hogy ne tiszteljük, mert ezeket csinálja.
1: Most, hogy a dánok...
2: Ma már nem ez van.
1: A dánok arra kapnak engedélyt, hogy megfoghatják a diákot, helyén tarthatják, vagy akaratuk ellenére átvihetik egy másik helységbe. Tehát ez lenne a jogosultságuk. Tehát még ennyit sem tehetnek. De most, hogyha valamiféle rendbontás van. Na, mit szóltok el ehhez?
2: Hát itthon se, tehát sehol se nyúlhatsz hozzá, sehol nem rekesztheted ki, sehol nem alázhatod meg, tehát ma itthon is ez van.
1: Jó.
2: Úgyhogy.
1: És akkor hogy? Mert a tanár most nyilván elkezd félni, a dán tanár, hogy de hogy nyúlhatok a kis Lárshoz, vagy a kis Ahmedhez, vagy éppen kiárod a 8. C-be. Hogy nyúlhatok hozzá?
2: Hát megfoghatod mondjuk a kezét.
1: De mi? A kezét, a pulóverét, a hajánál fogva? Tehát hogy viszed? Te hogy viszed odébb Lárszot? Gyuri, hogyha te tanár vagy, és látod, hogy éppen szünetből benyitsz az osztályterembe, és a Lár a kis Kingának a fején térdel, Kinga feje vérzik, és éppen egy Zippo öngyújtóval próbálja meggyújtani a Ferinek a tornatrucát.
3: Hát ez egy SOS szituáció.
1: Ez egy SOS szituáció, és belépsz az izével.
3: Hát nem vagyok képzett tanár, tehát hogy hozzá kell tenni.
1: De képzett aikidós vagy.
3: Reflexeim vannak csak, én folytófogás.
1: Csak a hallgatóknak mondom, nézzétek meg a nem tudom, Facebookon, Gyuri a folytófogásával megütötte a mikrofont, ami neki durrant Lacika fejének. Tehát igazából egy ilyen a 70-es években egy kokit kapott Lacika egy Shure mikrofontól.
3: Már azonnal, hogy csak beleképzeltem magam a helyzetbe, már önvédelmi helyzet állt elő.
1: Igen.
3: Szóval, hogy ezt tudnám csinálni hirtelen.
1: Szóval, hogy te folytófogás, látod, mert véletlenül a dán úgy gondolja, hogy megfogod Lars pulóverét, és picit így húzogatod, és lehúzogatod a véres fejű Kingáról, és átviszed a bioszertárba. De nem, mert ő nyilván őrjöngeni fog, és a cipó öngyújtóval még az Adidas cipődet is felgyújtja.
3: Igen, és képzeld el, hogyha én mondjuk a 160 centis Klára néni vagyok, akinek ezt a helyzetet meg kell oldani, és megfogja a Lars kötött pulóverét.
1: Hány éves Lars?
3: Lars?
2: 7.
3: 17. 17. Hát a 17 az... neki is valahogy ebbe bele kéne avatkozni. Hát... És akkor mi van abban a szituációban?
1: De nem ütheted, nem rúghatod.
3: Igen.
1: És nem okozhatsz neki fájdalmat.
3: Csak lefoghatom.
1: Hát csak lefoghatod, de hát ezek a tanárok, ezek nem képzett izék.
2: Igen, de nem
1: kommandósok.
2: Nem kommandósok.
4: Jó, és hát azért
2: más a hét. Hát
1: fülénél fogva, na?
2: 17 éves.
1: Ilyen volt, hogy valakit fülénél fogva kivezettek az osztályteremből?
3: Láttam ilyet
2: na, olyat
3: is.
2: Még én is láttam.
1: Én is láttam, és akkor így mész.
4: És az kellőképpen megalázó.
3: Igen, az azért megalázom, mert az egész osztály előtt ilyen Addams Family sem visznek végig, mint hogyha tényleg zombiba mennél.
2: Igen, és muszáj menned vele, mert fáj.
1: Így van, és nem tudod leütni a kezét a füledről, mert azt hiszed, hogy letépi.
3: Igen. És volt még egy csavar, az ennél is vadabb, amikor ugyanezt a mozdulatot így a pajaszoddal csinálták, nem a füleddel.
1: Neked volt pajaszod? De milyen súlyba jártál?
3: Itt teszed.
1: Ilyen rabbi képző? Milyen? Hol voltál te?
3: Nekem nem csinálták, a többieknek, akiknek hosszú pajaszuk volt.
1: Többi kis rabbi. Na mindegy.
3: Akkor még nem volt így felnyírva a hajunk, mint most, tudod, és akkor meg lehetett fogni.
1: Ja.
3: Most már nem lehetne. Szóval az még rosszabb.
1: Kivitték a kis Jákobot. Istenem, de helyesek. Na, hozzunk döntést arról, hogy a tanárok kapjanak-e újra jogosítványt arra, vagy jogosítást, hogy fizikailag fellépjenek a diákokkal szemben, akár komolyabban is.
3: Ja, ha most arra gondolok, hogy tegyük fel, beleképzelem magam, hogy nekem van egy gyerekem, aki úgy jön haza az iskolából, hogy őt egy fizikai atrocitás érte, valakik meg akarták verni, és mondjuk azt meséli el, hogy a tanár fizikálisan beavatkozott, és lecibálta róla ezeket nagyon gyorsan, uh-huh. Akkor én azt mondom, hogy ez szuper. Hogy igen, ennek így kellett abszolút történnie.
1: Igen.
3: Tehát én azt gondolnám ebben a helyzetben, hogy amit a dánok megkapnak, azt megkaphatná minden tanár.
1: Viszont, hogyha a te gyereked az a fiú, aki fizikálisan atrocitált egy másik fiút és uh-huh. egy kislányt, és ütötte, verte őket, majd egy tanár egy célzott rugással ártalmatlanította a te gyerekedet.
3: Tehát akkor ezt a dán megoldást magyarosítjuk egy kicsit, tehát itt meg célzott rugás.
1: Mi csak magyarul tudunk gondolkodni.
2: Mi nem dánosan szedünk egy gyereket.
1: Nem dán, mi magyarosan szedünk egy gyereket. Ez a te gyereket. Tehát megvédett két gyereket a pörgőrugással a tanár, de úgy, hogy te gyerekedet rúgta le.
3: Aha.
1: Mit szólsz akkor?
3: Hát ebben a helyzetben az be kell látnom, hogy a gyerekemmel van a gond, és ezzel nekem van melóm, és nem a tanár lesz a hibás, hogy egyébként megvédte az én gyerekemtől a másik két ártatlan gyereket, amennyiben ártatlanok, nyilván ez szövevényes, de ebben a helyzetben nem mondom, most sem, hogy a tanára.
1: Mit szavaztok meg mondjuk Rózsika néninek, aki földrajztanár, picit molett, amúgy is már azért 60 fölött van, és az ő osztályában történik valami. Milyen fegyvert szavaztok meg Rózsika néninek?
4: Gásspray.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 2 perc múlva. Tök jó, hogy a gyereknevelésről értekeztek, mikor 4-5-öknek egy gyereke van. Ja, Istenem, te most abban a kategóriában, hogy a fociról ne beszéljünk, mert nem focizunk, hogy a, mit tudom én, miről, autóvezetésről ne beszéljünk, mert nem vagyunk Forma 1-es versenyzet.
2: Igen, és engedtessék meg, hogy visszagondoljunk a saját gyerekkorunkra, a saját iskolás korunkra, abból a némi táplálkozást ez is tud adni.
1: Meg az is engedtessék meg, hogy itt néhány értelmes emberül, és van rálátásunk a világra. Látunk, tapasztalunk, és azt mi visszaadjuk, sokat olvasunk, sok dolognak nézünk utána, tehát hogy legyen valamivel több rálátásunk, mint neked, drága SMS író. Na ugye, Évi, még a nyelved is beleakadt a hadarásba. A beszéd nem karcsapkodás a pancsolóban. Irónia. Puszikata.
3: Puszikata.
4: Mi a telefonszám vége?
1: Valami 74, vagy nem tudom,
4: akkor nem az. Jó.
1: Célszerű lenne figyelmezteti Risztov kisasszonyt, hogy a túlzásaival valótlant állít, és ezzel hitelteleníti a saját karakterét. Már egy ideje kezd súlytalanodni a szavainak hatása. A nagyokat mondása szokásává válik. Remélem, segítem a véleményemmel a csapatot. Szerencsére Gábor moderálgatja, de Éva gyakran elgoppírozza magát. Ő egy kis visszaeső.
4: De szerencsére, hogy itt van a Gábor.
2: SMS-t kinyomtattuk, és a szerkesztőség falára kihelyeztük.
5: Én nagyon szeretlek.
4: Én is magam.
5: Ez a lényeg.
1: Tényleg. Na jó, mi is szeretjük Évit, és köszönjük szépen, ez nem Éviről állít ki bizonyítványt, hanem az írójáról.
2: Persze.
1: Jó, nyerges Izza érkezik ma. Ki tudja, merre van piros ilyenkor, azt már nem tudom kiszámítani.
2: Szabadnapos. Ma is, és holnap is egyébként.
1: Amerre van, az nem volt válasz a szabadnapos.
4: De hol van? Ez a dilemma.
5: Senki nem tudja.
4: Jó perc ezen gondolkodik a csapat. Hol lehet?
1: Nincs az eltűnéseiben rendszer ugyanis.
2: Nincs.
1: És ezért nem tudunk erre építeni. Egyszer csak megjelenik Izza, besétál, kisétál, elbújik, és akkor jelenik meg, amikor már itt eltűntünk. De hogy pirosnak mi ez a szabálytalan eltűnése?
2: Nem tudom, mit tippelsz? Mit tud az ember ilyenkor csinálni? Hétköznap, délelőtt? Nem tudom.
1: Szerintem ez valami spirituális. Lehet, hogy valami...
2: Ayahuasca szánsz?
4: Azt
2: gondolod?
1: Igen.
4: Micsoda?
1: Igen. A macskájával valamilyen erdőben.
2: Ezért két napos, így már értem, oké. Okay.
1: Hát egy nap, amíg beszedi, és aztán még kimegy belőle.
2: És szerdára itt van, vagy csütörtökre mi lesz. Igen. Jó, lehet, hogy jó nyomon jársz, nem tudom.
4: Mi más lehetne?
1: Holnap tippelünk egy másikat. Jó. Jön Nyerges Izza, szép napot mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. Október 29-én Veszprémben, 30-án Szegeden és 31-én Budapesten. Egy látványos show trükkökkel, zsákolásokkal a kosárlabda zsonglőreitől. Jegyek broadway.hu. Október végén Veszprémben, Szegeden és Budapesten a Harlem Globetrotters.
10: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
11: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárazságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárazságban.
10: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárazság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
13: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellettüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecoheat.hu.
14: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
18: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
19: Pihenj egy kicsit.
20: Gondolkodj pozitívan.
19: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
21: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
22: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
24: Hunyavel szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
24: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
26: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
27: A reklám után...
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: Jövő héten ismertetik a 2027-es költségvetést, változik a kompok menetrendje, 20 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben. Tegnap napi rend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8 és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe. Elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyéből jöttek. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November elsője után pedig hétköznapokon már csak óránként. Hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka, a Lézenfan Rózs. A lángok tegnap hajnalban csaptak fel a francia főváros történelmi negyedében. Egyelőre nem tudni, hogy miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre. A híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. A munkálatok közben egy tűzoltó könnyebben megsérült. Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet több felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső is lehet. A légmozgás azonban többnyire mérsékelt marad. Napközben 13-19 fokot mérhetünk. A hét második felében is marad a változékony idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Egy ragyogó Queen slágert hallgatunk meg ebben a csodás napsütötte időben a következő percekben együtt. Kényeztet minket az időjárás, valljuk be, én Nyerges Izabella vagyok, a mai napon délután 2-ig pirost helyettesítem, és este nem marad el a kívánság műsor sem.

gyönyörű szép dal egy gyönyörű szép érzésről, arról, amikor kitartunk egymás mellett. Arra gondoltam, hogy örülnék neki, hogyha mesélnének SMS-ben arról, hogy ebben a pillanatban ki az a személy az önök életében, akit a lehető legközelebb éreznek magukhoz. Tudom, nehéz lesz egyet kiválasztani, de érdekel, hogy ki az, akit a legközelebb éreznek magukhoz, akivel tényleg lelki társaknak számítanak. Hol ismerkedtek meg, hogyan került az illető az önök életébe? Mi volt az az esemény, ami ennyire összekovácsolta önöket? Mi az, ami miatt el sem tudják képzelni az életüket nélküle? Igen, valószínűleg sokan írnak majd a szüleikről, a testvéreikről, a szerelmükről, a gyermekükről, vagy adott esetben egy jó szomszédról, egy jó barátról. Minden történet érdekel, a 0620 22 22 122-es számra várom az SMS-eket, amíg szól a For the Cause, és aztán Bámi.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma arról beszélgetünk, hogy kinek, ki az a személy az életében, aki a létező legfontosabb, akinek a legtöbb dolgot köszönheti, aki nélkül el sem tudná képzelni a hétköznapokat. Minden történet érdekel, a 0620-22-22-122-es SMS számot használják. Samantha Fox énekel a következő percekben, amíg önök pötyögnek, meg gondolkodnak, és hát az ő sztoria pont azt bizonyítja be, hogy milyen nehéz is, ha csak egyetlen egy szemét választhatunk ki. Samanthának volt egy óriási szerelem az életében. Ráadásul ez a kapcsolat azért is különleges volt, mert nem csak a magánéletben alkottak egy párt, de a kedvese a menedzsere is volt. A kapcsolatuk nagyon hosszú éveken át tartott, 2003-tól 2015-ig voltak együtt, és tragikus véget ért ez a románc, ugyanis Samantha Fox egy daganatos betegségnek köszönhetően veszítette el a párját. Nagyon megviselte a gyász. A kertjében a mai napig is ott van az a kis házi szentély, amit ő épített, amit ő alakított ki, és amiről mindig úgy nyilatkozik, hogy az ott csak kettejüké, hogyha oda megy, akkor ott tud beszélgetni a szerelmével, tud rá emlékezni, és ez mindig is így marad. Ettől függetlenül viszont 2016-ban úgymond csoda történt, hiszen megismerkedett a jelenlegi házastársával, aki a rajongójából lett a szerelme, és Samantha Fox ezáltal megismerhette azt az érzést is, hogy a gyász után is újra lehet kezdeni. Szóval nagyon nehezen tudna szerintem dönteni a két szerelem között, a két fontos ember között. Én sem ezt várom önöktől, csak azt, hogy meséljenek arról, kinek ki a legfontosabb az életében, vagy kik a legfontosabbak, és pontosan miért, mi az, ami ennyire összeköti és összehozza önöket az életben. Samantha Fox, I only wanna be with you.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma arról beszélgetünk itt a Retro Rádió adásában, hogy kinek ki a legfontosabb személy az életében, ki az, akinek a legtöbbet köszönhet, és ki az, aki miatt már nem érzi soha többé magát magányosnak. Persze itt nem csak szerelmi történeteket várok SMS-ben, lehet szó barátságokról, családi kapcsolatokról is. Úgyhogy jön Rob Thomas és a Lonely No More, a dal, ami arról szól, hogy nem akarunk többé magányosan bandukolni a kis életünkön át. És jön az Zanzibár is, mert hogy ez az illető, akit ennyire szeretünk, biztos, hogy nem tökéletes, de mi ennek ellenére a hibáival együtt is elfogadjuk őt. A szuper jó retro slágerek között pedig hamarosan már az önök SMS-eiből is csemegézek, majd kiderül, kinek ki a legfontosabb személy az életében, és pontosan mi hozta önöket ennyire össze.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
5: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu. 0646 417 001.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
8: Menj el sétálni, szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
13: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
14: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
15: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
16: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
17: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
18: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
19: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
20: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Tökéletes nyilázáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
1: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Matematikával, latinnal, héberrel folytatódik az őszi érettségi. Drónok süllyesztettek el egy hajót a bolgár partoknál. Hűvös reggelek, derült nappalok jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
26: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin. Így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
25: Arról várható eső a következő napokban, híreink végén hallhatnak. A matematika írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A megmérettetések tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz vizsgákkal kezdődtek. Délután latin és héber nyelvből írásbeliznek a diákok. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Dróntámadás ért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Az első jelzés éjjel fél kettőkor érkezett egy bajba jutott hajóról, a máltai zászló alatt közlekedő Ukrajnához tartozó járművet három drón találta el. A 15 fős teljes legénységet itt sikerült kimenteni, közölte Rumen Radev, bolgár kormányfő. Ezután egy másik hajót is találat ért, ez elsüllyedt, egy tengerészt sikerült kimenteni, a többiek sorsáról nem érkezett hír. A miniszterelnök jelezte, nincs egyértelmű bizony arra, ki a felelős, de segítséget kért a NATO-tól és az Európai Uniótól. Légfegyverből átalakított lőfegyverekre bukkantak Tolnában. A rendőrség a napokban összesen 15 ilyen fegyvert foglalt le 6 embernél. A két paksi, két hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki férfit őrizetbe vették. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
27: Nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak visszaköszön az indián nyár az életünkbe egy pár napra, úgyhogy jön a Fiesta és a Jött veled a nyár a Retro Rádióban, és előtte még Szandra is énekel. Én Nyerges Izabella vagyok, ezekkel a szuper jó retro slágerekkel kívánok nagyon szép

Klubrádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Ez egy esős nap, na hát ez most egyáltalán nem igaz, és nem csak a mai napra nem igaz, hanem az előttünk álló hetekre sem. Nem lesz csapadék, olyan 16-17 fokos lesz a hőmérsékleti csúcs, vagy 19 is akár, este nyilván jóval hűvösebb, 3-5 fokos időjárásra kell készülni. De a lényeg az, hogy nem fog szakadni az eső, és szerintem ez azoknak, akik imádnak kirándulni a természetben, sétálgatni, nagyszerű hír. Én legalábbis azt nem szeretem, amikor a sárban kell dagonyázni, meg tapicskolni. Egyrészt balesetveszélyesnek is tartom, csúszik, elesünk, eltörik, ez az amaz. A másik meg az, hogy nincs is olyan cipőm, ami erre alkalmas lenne, úgyhogy nekem most ez jobb így. Kirándulhatunk, napozhatunk, sétálhatunk, élvezhetjük a természetnek a szépségeit, de nem kell a sárban csúszni. ICMC, It's a Rainy Day, ez szól a Retro Rádióban, ezzel kívánok önöknek csodás napot!

Kinek ki a legfontosabb személy az életében, ki az, akinek oly sokat köszönhet, ki az, aki nélkül el sem tudja képzelni a hétköznapokat. És jönnek az SMS-ek is szép számmal. Ricsi azt írja, kedves Izabella, nekem az édesapám a legfontosabb az életemben. Mindig minden bajban mellettem volt. A kétkezi munkájával segített felépíteni a házunkat is. Neki köszönhetek a világon. Mindent, nagyon szeretem őt. És itt van velem Janka is, aki pedig azt mondja, kedves Izabella, én vagyok a legjobb példa arra, hogy minden rosszban van valami jó, ugyanis én a legjobb barátnőmet egy kórházban egy műtéti lábadozás közben ismertem meg, ugyanabban a szobában feküdtünk és gyógyultunk, és már az első pillanatban tudtuk, hogy nagyon-nagyon jóban leszünk. A barátságunk azóta is töretlen, mindig mindenben számíthatunk egymásra. De jó hallani ezeket a történeteket, hogyha van kedvük este a Kívánság műsorban, meg is lephetik a szeretteiket egy-egy szuper jó retro slágerrel is. A Zanzibár és a Nem vagyok tökéletes szól addig is a folytatásban, hiszen minden bizonnyal azok az emberek, akik ennyire fontosak nekünk, a tökéletlenségekkel együtt ennyire szerethetőek, és itt a Kaoma és a Lambada is egy csipetnyi nyári hangulat a kora őszben.

Retro Rádió. Ha valaki van olyan szerencsés helyzetben, hogy mostanában Stockholmban jár, akkor tudjon róla, hogy két nappal ezelőtt, október 11-én nyílt meg egy teljesen új kiállítás az ABBA Múzeumban, amit ezúttal az 50. születésnapját ünneplő Dancing Queen című slágernek szenteltek. Egészen elképesztő belegondolni, hogy 50 év elteltével is aktuális ez a zene, így lesz 100 év múlva is, és az az életérzés, amit maga az ABBA nyújt, soha nem fog kimenni a divatból, ebben teljesen biztos vagyok. Már csak az is bizonyítja mindezt, hogy bár az ABBA-val élőben már nem találkozhatunk, de a Voyage című produkcióban az avatárjaikkal igen. És olyan sokan kíváncsiak, annyira sok millió ember látta már a produkciót, és még mindig csak viszik a jegyeket, mint a cukrot, hogy ezt is meg kellett hosszabbítani 2027-ben. Még mindig látható lesz majd az ABBA Voyage produkciója. Szóval az ABBA úgy látszik, hogy minden mennyiség

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jönnek az érzelmes és személyes történetek SMS-ben arról, hogy kinek ki vagy kik a legfontosabb személy, illetve személyek az életében, és mi az, ami ennyire összehozta önöket. Úgyhogy ennek apropóján jön a Kim Novák féle Gyémánt, amiről én sokáig azt hittem, hogy egy szerelmes sláger. Aztán olvastam egyszer egy újságban egy interjút, ahol kiderült, hogy itt nem egy hölgy, hanem a nagypapa iránt érzett szeretetről van szó. Ez a Gyémánt. A Tina Turner slágere hasonlóképpen erről szól. Te vagy a legjobb, mindenki másnál is jobb. Szóval ma sokat gondolunk a szeretteinkre, este meg is lehet őket köszönteni a kívánság műsorban is. Somló Tamás, indulni kell, Tina Turner, The Best, a változatos retro kedvencekkel kívánok önöknek jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food. Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
4: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
5: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsabbal, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
9: Anya, kapar a torkom!
10: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
11: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
13: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
14: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
15: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
16: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. You're beautiful. You're beautiful.
17: Tour budapesti koncertje az MVM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
18: Hunja be a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
20: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Jók a NAV tapasztalatai a kötelező nyugtaadatszolgáltatás kapcsán. Több vonalon is korlátozták a vonat közlekedést. Szép őszi időnk lehet ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra visszaküldte a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító javaslatot, valamint döntött a gyermekvédelmi törvénycsomagról is. Utóbbi erősíti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok. Az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a NAV-hoz, jelezte Linzmeier Szilvia, az adóhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
23: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
22: Civilek haltak meg éjjel Harkivban az orosz légitámadásban. Egy négyszintes lakóházba csapódott rakéta, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig 3 holttestet emeltek ki, és legalább 10 sérült is van. A mentés folytatódik. A kelet-ukrajnai Dnyipróban is megrongálódott reggel több lakóépület, az ország nyugati részén pedig egy kórház 4 betege sérült meg egy csapásban. Eltörött egy vonat áramszedője Kőbányán, emiatt a keleti pályaudvar rákos szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be. A 60-i és az Újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Somló Tamás énekel, hamarosan indulni kell a sláger címe. Bizony indulni kell, mert hogy a korgópocakok is jelzik azt, hogy itt az ideje megebédelni. Remélem, hogy két falat azért belefér. Jó étvágyat mindenkinek. Somló Tamás előtt pedig még

Megkérdeztem a retro hallgatóit, hogy kinek, ki a legfontosabb személy az életében, és mi mindent köszönhet neki, és érkeznek az SMS-ek is szép számmal. Többek között például Anita is megkeresett. Hello Izabella, én is szeretnék hozzászólni. Az én igaz barátomat egy munkahelyen ismertem meg. Jövőre lesz 10 éve. Ő fogorvos lett, engem pedig máshová sodort az élet. Más-más városban is lakunk, de folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Néha bulizunk, vacsizunk, sokat beszélgetünk, és ő mindig ott van nekem, ha szükségem van rá. Szép napot minden retro hallgatónak, és ahogy mondtam, az SMS-t Anita írta, és itt van velem egy nagy családos retro hallgató is. Hello Izabella, nekem a 3 csodálatos gyermekem a legfontosabb a világon. Jelenleg 10, 12 és 15 évesek. 5 éve váltunk el az édesanyjukkal, és ők azóta is velem élnek. Mindent értük teszek, 2 helyen is dolgozom, és ez így is lesz, amíg fel nem nőnek. Szívecske is van az SMS-ben, úgyhogy köszönöm, hogy megosztják velem ezeket a szép és ugyanakkor rendkívül személyes történeteket. A szeretteiknek természetesen ma este 6-tól slágereket is küldhetnek majd a kívánság műsorban. Addig is pedig Falco érkezik, ez a Rock Me Amadeus, előtte pedig még itt a Korona és a Baby.

Korok egyik hatalmas színész óriásáról énekel a következő percekben. Mi sem bizonyítja jobban, hogy Betty Davist mindig is imádták a rajongók, hogy neki kifejezetten sok tárgyát árverezték el az aukciós házak. Meg lehetett vásárolni a filmekben viselt jelmezeit, ruháit, egy nagyon különleges, kézzel írt személyes levelezést, ami több mint 40 éven át tartott Betty Davis és az egyik legjobb barátja között. Eladtak aláírt fényképeket és még egy porcelán tányért is, úgyhogy a Betty Davis színésznőhöz köthető tárgyak még a mai napig is igen jó áron, akár több $10,000 is futhatnak a különböző aukciós házak kínálatában. Hát sajnos ez nem az a kategória, amit én mondjuk meg tudnék fizetni, meg talán ez ekkora mértékű rajongás nem is jellemző rám. Szeretem a szép tárgyakat, de nem feltétlenül így ennyire egy zenekarhoz vagy egy színészhez köthetően. Kim Carnes, Betty Davis, Ice, Esso.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént beszélgettünk egy kicsit arról, hogy Betty Davis színészőnek milyen sok tárgyát, relikviáját árverezték el, és hogy már azok is több tízezer dollárba kerültek, tehát lehet, hogy nem a mi pénztárcánkhoz van ez szabva, de most, hogy megnéztem, hogy melyik az a tárgy, amiért aukción a legtöbbet fizettek, hát köszönő viszonyban sincsen a Betty Davis-es relikviákkal. A világ legdrágábban elárverezett tárgya, terméke egy Leonardo da Vinci festmény, aminek a címe Salvator Mundi. 2017. november 15-én New Yorkban a világhírű Christie's aukciós ház árverésén kelt el. Kapaszkodjanak meg! 450.312.500 amerikai dollárért. A kép címe a Salvator Mundi, azt jelenti, hogy a világ megváltója. A da Vinci festmény keletkezését körülbelül 1500 körülre teszik, a témája pedig Jézus Krisztus, aki az egyik kezét áldásra emeli, a másikban pedig egy áttetsző kristálygömböt tart. A festményben nem csak a kikiáltási ár az érdekes, hanem maga a története is, szinte hihetetlen, ugyanis az 1950-es években mindössze 45 fontért kelt el egy aukción, mert akkor még nem Leonardo eredeti műveként tartották számon, aztán később restaurálták ezt a festményt, és nagyon hosszú művészettörténeti vizsgálatok után Leonardo eredeti alkotásaként állították ki a londoni National Gallery-ben, és hát igazán ez verte fel az árat. Mondjuk a 450 millió 300 ezer dollár azért tényleg nagyon-nagyon húzós, úgyhogy festményekben utazó emberek azok, akik talán a legszenvedélyesebben tudnak költeni ezeken a bizonyos árveréseken. Jön az Ace of Base és az Old That She Wants, előtte pedig még meghallgatjuk a Boney M nagyszerű slágerét is.

meghallgatjuk a Sunrise Avenue-t és a Hollywood Hills című slágerüket, méghozzá annak apropóján, hogy most is volt egy hollywoodi csillagavatás a hollywoodi hírességek sétányán. Nia Long, az amerikai színésznő, Bradley Whitford, televíziós személyiség, és az Air Supply nevű ausztrál softrock duo azok, akik most megkapták a csillagjukat, és képzeljék el, hogy a 2859 csillag mellé a következő, aki csatlakozik, posztumusz elismerésben részesül, tehát így is meg lehet kapni ezt az elismerést. Érdekesség, hogy nem csak színészeknek jár a csillag, hanem ahogy hallhatták is, zenészeknek, énekeseknek, énekesnőknek, rendezőknek, televíziós személyiségeknek és olyan embereknek, akik egyáltalán a szórakoztatóiparban tevékenykednek, szerepelnek. Szóval, ha valaki azt gondolta, hogy csak és kizárólag mozi is eredményekkel lehet bejutni ide a hollywoodi hírességek sétányára, az bizony nagyon téved. Jön a Sunrise Avenue és a Hollywood Hills. És Rózsa Magdi is énekel, akinek a hármasikrei már elég nagyok ahhoz, hogy külföldre utazzanak együtt. A család nemrég Párizsba látogatott, ahol az Eiffel-torony és a Notre Dame mellett Disneylandet is megnézték. 4 évesek egyébként a hármasikrek, úgyhogy ez már nekik is biztos, hogy nagy élmény volt. Rózsa Magdi énekel,

0: Maradt még egy óránk, hogy együtt hallgassuk ezeket a szuper jó retro slágereket, kettőkor pedig érkezik Dénes Tamás, én viszont nem megyek messzire, este 6-tól várja önöket a Kívánság műsor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: Koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
4: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
5: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
7: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
8: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben, kilója csak bruttó 1049 forint, október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
12: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
11: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
12: Ez varázslatos.
11: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
14: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
15: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
16: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
18: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
19: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
20: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4, jegyek eventim.hu.
21: Hunja be a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
21: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását. Két lövöldözés is volt éjjel Brüsszelben. Nagyrészt derült idő várható a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
0: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
24: Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk a járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Öreg autócsodák várják a látogatókat hétvégén Budapesten. A Magyar Vasút Történeti Parkban mintegy 500 jármű látható majd a 22. Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon. A legrégebbi egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A Bon Jovi zenekar zenél a következő percekben, önöknek pedig, ha van egy kis szabad ideje, akkor látogassanak el a Retro Rádió Facebook oldalára, ahol az is kiderül, miért öltöztem ma talpig rózsaszínbe, nem valami gyerekesség, annyit előre elárulok.

Ma már október 13-a van, és hát ebben a hónapban bizony sokat fognak rövidülni a nappalok. Októberben több mint másfél órával rövidül a nappalok hossza, így a hónap végén már jóval korábban fog sötétedni. És ennek apropóján eszembe jutott az is, hogy sokkal több energiát használunk majd arra többek között, például, hogy melegen tartsuk az otthonainkat, vagy hogy fényességet varázsoljunk a sötét őszies pillanatokban. És ehhez kapcsolódik egy szuper jó program, aminek az a neve, hogy az erőművek éjszakája, hogy honnan érkezik az energia, ami működteti a mindennapokat, milyen szakmai munka áll a mögött, hogy a közműszolgáltatások folyamatosan a rendelkezésünkre álljanak. Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik ellátogatnak erre az ingyenes, ám de regisztrációhoz kötött eseményre. Október 1-től már lehet regisztrálni, és hát itt az a lényeg, hogy több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg a kapuit a nagyközönség előtt. Az erőművek éjszakája szerintem a gyerekeknek is nagyon izgalmas lehet, úgyhogy én jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek. Ja, és hát ma azt nem mondtam, csak a legfontosabbat, hogy mikor lesz maga a rendezvény. Október 16-a az a nap, amikor megtartják az erőművek éjszakáját. A Katrina and the Waves és a Walking on Sunshine szól a Retro Rádióban, és itt az Inner Circle és a Bad Boys is. Én Nyerges Izabella vagyok, ma 2-ig maradok, akkor adom majd át a terepet Dénes Tamásnak, és aztán este 6 órakor jövök vissza.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Now this is not the time or the place for broken hearted.

párt a rajongóknak mindenképpen érdemes bevésni a naptárba, hogy 2027. június 18-án Budapesten ismét fellép a Superstar, és hát azért is különösen érdekes ez a turné, mert már a címe is nagyon beszédes, The Final Encore, vagyis az utolsó ráadás a címe. Magyarán Rod Stewart ezzel a turnéval búcsúzik a világ körüli bumlizástól, szerencsére nem a zenétől. Tehát nem azt jelentette ki, hogy soha többet nem énekel, soha többet nem készít új dalt, új lemezt, de azt minden esetre már 81 évesen nem tudja vállalni, hogy újra és újra éveken át tartó világ körüli rock turnékra menjen. Ez lesz a búcsú, ez lesz az utolsó lehetőségünk, hogy megnézzük őt, úgyhogy 2027. június 18-án egy kicsivel a szülinapom előtt ott a helyünk. Ki tudja, lehet, hogy még engem is ezzel lepnek meg a barátaim születésnapom alkalmából. Én nem bánom.

Ó, hát ma rengeteget meséltek nekem itt SMS-ben arról, amit kérdeztem a nap elején, hogy kinek, ki a legfontosabb személy az életében, és hát egy utolsó üzenet még belefér, amit Zolitól, vagyis öcsitől kaptam Gyömrőről. Kedves Izabella, nekem az egykori oktatóm az, aki nagyon nagy hatással volt rám, a főnök, később csapópapa. Tanulóként, hátrányos helyzetű gyermekként kerültem hozzá, és nyugodtan mondhatom, ő faragott belőlem embert. Mindent neki köszönhetek. Nevelt, tanított, foglalkozott velem. Szigorú volt nagyon, de következetes. Mindig azt mondta, olyan vezetőt csinálok belőled, mint amilyen én vagyok. És így is lett. Később ő lett az esküvői tanúm is. Fiaként szeretett, és az én fiamat pedig az unokájaként. Sajnos már az angyalok között lakik, de a szívemben mindig itt van velem, és nagyon hiányzik. Zoli, vagyis Öcsi Gyömrőről köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezt a történetet. És hát a Kívánság műsorban este 6-kor ma még találkozunk. Tehát ha van kedvük ahhoz, hogy üzenjenek azoknak, akik igazán közel állnak önökhöz, várom önöket vissza szeretettel. A 0620-22-22-122-es szám este 6 és 8 óra között is él. A USA for Africa formáció szól a Retro Rádióban, egy igazi szuperprodukció. Ez a We Are The World. There comes a

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megérkezett Dénes Tamás, úgyhogy én egy időre búcsúzom. Olyan különlegességekkel készül, mint a Gypsy Kings és a Bamboo Leo, de hozza az Unisexet és a Szebb Holnapot is. Itt van Kylie Minogue is. Én nem sokára visszatérek, 6-tól indul a kívánság műsor, addig gyorsan találják ki, nem is kell olyan gyorsan, hogy ezúttal kit szeretnének meglepni, és mik a kedves gondolataik a szeretteik számára. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol hamarosan Kylie Minogue énekel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
5: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
6: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
5: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
6: Ez varázslatos!
5: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a pártiautó.hu oldalon.
8: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztad, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
9: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
11: Tökéletes nyílászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jola 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtóablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
12: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkos a hát nem ez. Újra nem ez.
13: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
14: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
15: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
16: Álláskeresők, figyelem!
17: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza. Időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót. You're beautiful.
18: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
19: 100, 99, 98, 97.
20: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Másodszor is lebukott egy hamisított ruhákat áruló török férfi. Rekordtávot tett meg egy marsjáró. Napos felhős szép őszi időnk lehet holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
25: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mind pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Fújulinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
24: Luxus márkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak. Emiatt akár 10 év börtön is ítélhetik. Rekord távolságot tett meg egy marsjáró. Az eszköz 5 éve érkezett az égitestre, hogy az életnyomait keresse. Azóta a tervezett 20 kilométer helyett már több mint 45 kilométernyit bolyongott itt, ezzel megelőzött minden más járművet, amely a Földön kívül bármely planéta felszínén haladt. Az autónagyságú 6-kerekű marsjáró a szakértők szerint műszakilag kitűnő állapotban van, és akár a 2030-as években is folytathatja küldetését. A német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból válogat a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlét csütörtökön az Űr a szívemben című film nyitja Budapesten. Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesznek vetítések. A svájci, osztrák és német filmeket eredeti nyelven magyar felirattal láthatja majd a közönség. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
27: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, kedd van és 13-a, ez pedig nagy slágerekkel ünnepeljük olyan előadóktól, mint a Gypsy Kings vagy a Unique. A kezdés

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután fél három a mikrofonnál Dénás Tamás. Tudják, vannak olyan napok, amikor nem minden úgy sikerül, ahogy szeretnék. Hát én úgy érzem, hogy nekem ma van ez a nap, ez a október 13-a, ami történetesen ugye egy kedd, nem péntek, ez egy kedd, de ma valahogy minden úgy sül el, ahogy nem várta az ember. Sikerült valamilyen oknál fogva otthon egy nőinget fölvennem, amit tényleg csak menet közben vettem észre, de hát ez még a gombolása is fordított. Mindegy, fölvettem, úgy nagyjából nem látszik, de ki tudja még, hogy mit szólnak a kollégáim. Aztán jött az, hogy ahogy beléptem ide a rádió területére, az addigi ragyogó napsütésből csúnya felhőség lett, most is kicsit már esőre is áll, mondhatnám. És aztán még nem meséltem arról, hogy otthon hagytam valamit, ami fontos lett volna, szóval nem tudom, mi csaphat még ma onnan fentről belém, de tudják mit, inkább adok jó zenéket, az biztos jó lesz. Jön majd a Gypsy Kings és az első mellett hamarosan, előttük Danapsz és Hori kollaborációja Bailandóval itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Nem is, hogy sokára a Queen kislemezét fogom felrakni, a Bohém Rapszódiát, előtte viszont még közlekedjünk, 14 óra 38 perc van. Az M0-ás autóúton az M1-es felé a Nagy-Dunahidat is érintően a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között hídfelújítás kezdődött, a két sávosra szűkült szakasz előtt pedig jelentős a torlódás, erre készüljenek. Még egy hírem van, egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött a 10-es főutat Solymárral összekötő úton. A vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra, torlódásra készüljenek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 2 perccel járunk 3:43 után, amikor a Queen tagjai 1975-ben beállítottak a kiadójukhoz a Bohém Rapszódiával, akkor dobott egy hátast a kiadó főnöke, miután meghallgatta az elkészült anyagot, mondván: ez mi a fene? Mit akartok ti ezzel? És amikor kiderült, hogy a Queen ezt akarja a rádiókban futtatni, akkor határozottan tiltakozott a kiadó. A Queen tagok mégis ragaszkodtak hozzá, és nekik lett igazuk. A Queen és a Bohém Rapszódia végleg világsikert hozott. Én most le is játszom. Itt a Retro Rádióban minden előzetes tiltakozás ellenére.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben látom, hogy a komorói résznél a négyesen mérnek, erre tessék vigyázni és mindent betartani. Mi viszont megyünk tovább, hát szomorúan hallgatjuk majd a bombon felvételét.
1: Így jobb lesz talán, nem néz után, ezután csak a
0: talán annál vidámabban az Abba Dancing Queen-jé. Még sok más nagy slágert a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
4: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
5: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárosságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárosságban.
4: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló, bárhol, bármikor!
7: Új munkahely, új lehetőség, új kezdet! Október 14-én várja önt az első kaposvári állásbörze a Kaposvár Plázában. Beszéljen közvetlenül a munkáltatókkal, tájékozódjon az aktuális állás lehetőségekről, és találja meg az önnek való pozíciót. Október 14-e 9-től 17 óráig. A belépés díjtalan.
8: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
9: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
10: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édes burgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
16: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
17: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
18: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
19: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
2: A reklám után.
0: hírek a Retro Rádióban.
1: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugta adatszolgáltatás kapcsán. Mesés csillaghullás várható jövő szerda éjjel. Holnap is kisüthet majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok, jelezte Linzmeier Szilvia, az adóhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
22: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Matematika, latin és héber, ezekkel az írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A megmérettetések tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz vizsgákkal kezdődtek. Holnap történelemből és franciából, csütörtökön angolból írásbeliznek a diákok. A szezonban országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Rakétariadó miatt csúszott Cristiano Ronaldo-ék meccse a szaúdi fővárosban. Riádra a jemeni huszik lőttek ki ballisztikus rakétát, ezt a légi erő aztán megsemmisítette. Az ázsiai bajnokok ligájának tegnapi labdarúgó mérkőzése biztonsági okokból késve kezdődött, de megtartották. A portugál csatár csapata, a szaúdi bajnok Al-Nassr végül 3-1-es győzelmet aratott. Csodálatos csillaghullás várható, október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A lest hajnalra érdemes időzíteni, a megfigyelést ugyanis eleinte még zavarja a fényes hold, ez azonban hajnali fél háromkor lenyugszik. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, hajnalban mínusz 2 plusz 8, délután 15-20 fokkal. A péntek pedig várhatóan ragyogó napsütésben és 14-19 fokban telhet majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: 4 perc elmúlt délután 3 óra is, itt a stúdió környékén gyülekeznek rendesen a felnők, de eső egyelőre nem esett még. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk viszont slágereső lesz a Roxette-től egészen Ákosig, nyitányként a Los Lobos Rock'n'Roll-ja.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Selma Blair az egyik kedvenc színész, amit ezt sosem tagadtam. Nagyon-nagyon kedvelem a játékát. Mondjuk jó sok csajos filmben szerepel. Elsősorban ott tudják kihasználni ezt a flegma arcot, amit ő tud vágni. Most azonban biztos, hogy nem lesz flegma arca, mert hogy október 11-én, azaz vasárnap este őrizetbe vették a Los Angelesből New Yorkba tartó repülőgépe leszállása után a New York-i JFK repülőtéren. Valami történt a fedélzeten, mert hogy utána a hivatalos iratok szerint incidens volt, egy utas és egy légiutas kísérő összeverekedett, az egyiken harapást nyomokoltak, a másiknak az orra vérzett. Valószínűleg Selma Blair volt egyébként az egyik. Az hagyján, de hogy őrizetbe vették Selma Blairt, ezután a rendőrtisztnek is behúzott egyet, sőt, azt hiszem meg is harapta legalábbis a friss információk szerint. Majd a kórházban az ápolóra is rátámadt, úgyhogy van gond elég. Mindehhez csak annyit tennék hozzá, hogy Selma Blair nem is olyan régen jelentette be néhány évvel ezelőtt, hogy szklerózis multiplexel él. Hát így nem könnyű egyébként rugdosni, de hogy mi történt, ezt egyszer biztosan megtudjuk. A folytatás a Spice Girls-é, csak azért is. Jön a Wanna Be a Roxette előtt itt a Retro Rádió.

0: idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Stinggel és az Abbával folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 8,5 perc elmúlt, délután 3:30, és azt nézem, hogy valaki írja, hogy az M7-esen trafipaxoznak. Nem mondom el, hogy hol, mert akkor fenékbe rúgnak, de maradjunk abba, hogy tessék betartani minden sebességhatárt. M0-áson az M1-es felé a Nagy Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Hudafok csomópont között hídfelújítás kezdődött, ezért van torlódás. Még egy hír, személyautó motorkerékpállal ütközött a 10-es főutat a Solymárral összekötő úton. Nos, itt a vasútállomásnál lévő körforgalomban is torlódásra készüljenek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 2 perccel járunk, 3:44 után a folytatásban az Abba és a Dancing Queen következzék, a diszkóláz egyik legnagyobb, legrobbanósabb slágere, ami azért érdekes, mert ma már lassúnak tűnik ez a dal, úgyhogy esküvőként kicsit felgyorsítva játszom, úgyis isteni. Szóljon az eredet itt.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Én pedig folytatom ezeket a slágereket. A következő órában is tényleg a legnagyobb sztárok érkeznek, és a legnagyobb slágerek. Többek között a Hol van az a lány című egykori Fekete vonat siker feldolgozása. Ezt is jó sokat játszom, nem véletlenül, akár csak a Backstreet Boy sikerét, az Everybody-t. De jön még jó néhány nagy siker a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
5: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
6: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
7: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
9: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
10: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
11: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
12: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
13: Tökéletes nyílászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtóablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
14: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
15: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a pártiautó.hu oldalon.
16: Kérsz fekete virslit?
17: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
16: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
17: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
16: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
17: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
18: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpautó.hu oldalon.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását. Hatékonyabbá válhat az elsősegélynyújtás. Holnap is kikukucskálhat a nap a felhők közül. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal, 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, és elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot. Határozott arról is, hogy a tervezetnél két héttel később hozzák nyilvánosságra az ügynök aktákat. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az elsősegély nyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó munkabizottságának elnöke.
21: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az elsősegélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
20: Luxusmárkák hamisítványaival másodszor is lebukott egy török kereskedő. Raktáraiban, boltjaiban a NAV budapesti nyomozói még tavasszal találtak 85 ezer hamis jelzésű ruhát, cipőt, táskát, övet. Nemrég aztán egy újabb üzletében 25 ezer ilyen termékre bukkantak. A férfi mindezzel mintegy 7 milliárd forintnyi kárt okozott a jogtulajdonosoknak. Emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. A felhőzet holnap délkelet felé halad tovább, de emellett is számíthatunk legalább néhány órás napsütésre, sőt délkeleten sokkal többre is. Inkább csak az északi és nyugati tájakon lehet helyenként gyenge eső vagy zápor. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, sok napsütés várható, északkeleten, keleten lehet szükség az ernyőkre. Hajnalban -1, +9, délután 14-19 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Amennyi felhő volt még az égen egy jó órája, hát most egészen kellemes, napsütéses, gyönyörű ősz indián nyár idő van itt a stúdió környékén. A mikrofonnál Dénes Tamás, ennek megfelelően jönnek a nagy slágerek Horváth Charlie-tól egészen Samantha Foxig, a nyitány Elton Johnny.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és egész Nagy-Britanniát napok óta lázban tartja az a sztori, hogy egy férfi gyakorlatilag megölette magát egy tigrissel a Yorkshire-i állatkertben, a Wildlife Park Resortban. Egész egyszerűen ebben az állatkertben az történt, hogy egy meglehetősen zavartan viselkedő fiatal srác jobbra-balra mászkált a tigris kifutó előtt, majd le is fotóztatta magát a tigrissel, most már ugye összeállnak a képek, ahogy kihallgatták a különböző tanukat, szemtanukat, és egyszer csak 13 óra 35 perc körül fogta magát, és beugrott a tigrishez, aki annak is rendje módja szerint hát gyakorlatilag megölte, hát egy nagyvad nyilván, ha húst lát, élő húst lát, ráadásul veszélyt jelenthet rá, vagy akár a kölykeire, azonnal támadni fog, bele is halt a fiatalember, és most úgy tűnik, hogy zavart volt, legalábbis a viselkedése erre utal. Az egyik orvos felhívta a figyelmet, hogy könnyen lehet az is, hogy autista vagy siket volt, hiszen ilyen jeleket mutogatott a fiatalember a tigris felé, de sokan ki megkérdőjelezik, hogy vajon miért nem tett óvintézkedéseket az állatkert. A tigris minden esetre életben maradt, ő aztán tényleg semmiről nem tehet. Volt egy hölgy, aki a gyerekeivel együtt megpróbálta visszatartani, hogy a pasi beugorjon oda, de hát ez sem hatott. Ő valamiért mindenképpen be akart mászni, ez lett a végzete. Megtudjuk, hogy mi lesz. Addig viszont jöjjenek a nagy zenék, hamarosan Samantha Fox vagy Horváth Charlie, Backstreet Boys, viszont most az Everybody-val itt a Retro Rádióban.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Stevie Wonder, vagy a fekete vonat érkezik itt a Retrórádióban, most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:45. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A kétsávosra szűkült szakasz előtt most jelentős a torlódás az M0-áson. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még araszolgatásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, és itt is bizony torlódásra kell készülni. Még egy rövid hír, személyautó motorkerékpárral ütközött a 10-es főutat Solymárral összekötő úton. Itt a körforgalomban is torlódás van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

1986 egyik legnagyobb sikere a brit Genesis Invisible Touch című albumának nyitó kis lemeze. Ugyanezzel a címmel rögtön az első helyen debütált, és szól most itt a retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben két SMS is befutott. Az M0-áson a sávfelbontás miatt vecsésig tart a torlódás. Egy órája jövök, és még nem vagyok Soroksárnál sem, érkezett nemrég az SMS. Illetve a sofőr Krisztián jelentkezett M25-ös autóúton az M3-as felé Maklár térségében. A lehajtó közelében egy műszakhibás kamion veszeggel a 10-es kilométernél. Köszönöm, menjünk tovább, hiszen a következő órában minden emlékszünk, ami Sopronban történt.
1: Emlékszem Sopronban,
0: nézem a fák között. És Tina Turner is szerepet kap, ő tudja, milyen egy tipikus pasi. De további sztárok, további slágerek, így kedden délután, itt a Retro Rádióban hamarosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
8: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
11: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
13: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
14: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
15: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
16: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
18: Hunyavel szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Újra elérhető az Erasmus Plus, csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék. Villányi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyi egyes balatoni vonatokon közel 1 millió 228 ezer utast regisztráltak. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
22: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Fújóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
21: Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az M0-as autóúton az M1-es irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl, illetve a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt egészen október 20-áig lezárták, írja az Útinform. A két sávosra szűkült szakasz jelentős torlódást okozhat. Az M5-ös autópálya felől érkezik az 5-ös csomóponttól még araszolásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb a haladás és torlódásra kell készülni. Egy személyautó és egy motor ütközött össze a 10-es főutat a Solymárral összekötő úton. A vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladás és kisebb torlódás is kialakult a baleset miatt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perccel 5 óra után járunk ezen a keddi délutánon, de nem fogyunk ki a slágerekből. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Hamarosan érkezik majd a Republic, de itt lesz az Ace of Base is. Most a legelején pedig Nick Kershaw nagy sikere jön a The Riddle.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Gazdag napok előtt állunk, hiszen jön majd október 23-a, jön az őszi szünet, jön a Halloween, itt lesz majd november 1-e, és szóval sok minden történik. Én mégis most, még ezek előtt hívnám fel egy különleges dologra a figyelmüket. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik majd az év egyik leggyorsabb hulló csillagait produkáló meteoraja, az Orionida. Ez azt jelenti, hogy óránk akár 15 meteort is lehet majd látni az égbolton, akik elképesztő sebességgel jönnek majd, nagyjából 240 ezer kilométeres óránkénti sebességgel találkoznak a Föld légkörével, és ott égnek majd el. Ez egyébként a héli üstökös pályáján ott hagyott törmelékből származnak, csillagászok csak 1 P per héli üstökösnek nevezik, de teljesen lényegtelen abból a szempontból, hogy október 23-a előtt két nappal éjszaka, leginkább majd hajnalban egyébként 4-5 óra térségében lesz majd a csúcs, szóval rengeteg és nagy sebességű meteort lehet majd látni az égbolton. Nálunk a folytatás viszont az Ace of Base, Tina Turner és az Edva előtt, itt a Beautiful Life, a csodálatos élet a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Alice Cooperrel és a Well Hello Halott Pénz duóval folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, másfél perc múlva lesz 3:46. Sziasztok, M51-ről az M0-ásra feljutni agyrém, írja Ancsa. Az M1-es felé 5 km 48 perc alatt sikerült. Az utam maradék 25 km 1 óra 10 perc. A Vaze szerint kitartást mindenkinek, Ancsa. Hát ez van, köszönjük szépen. Egyébként az oka ennek az, hogy a nulláson az M1-es felé a Nagy Dunaidat is érintően a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt néhány napig lezárták. Na hát emiatt van piszok nagy torlódás. Még egy hírem van, erős a forgalom az 51-es és az 510-es főutakon is. Itt is torlódás van, ahogy hallhatták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
8: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
9: Az nem elég, hogy én a múltat is, a jövőt is látom? Amúgy nem.
8: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
9: Ez varázslatos!
8: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
11: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
12: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
13: Müller Update. 15% végösszegi kedvezmény számos termékre és extra beauty kedvezmények október 18-áig. Sőt, egész októberben 20% kedvezmény az élelmiszerekre, köztük a bébi ételekre is. A kedvezmények Müller applikációval vehetők igénybe. Részletek az appban és a weboldalon. Müller.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
16: Tökéletes nyilázzáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod! A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát ország szerte. Jola.hu.
17: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
18: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
19: Hunyavel szemét, mit lát?
20: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
19: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
20: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este 8-tól a Baházi Presszó. Csabi ma esti vendége Szabó Ági lesz, az egyik legjobb magyar dalszövegíró. A United-től Rácz Gergőn keresztül Szekeres Adriánig, Zsédáig még nagyon-nagyon sokaknak írja a szöveget. Szóval Szabó Ági ma este 8-tól itt a Retro Rádióban. Most viszont indul a két órás retro kívánság műsor Nyerges Izabellával és a Survivor nagy sikerével. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: Limbo! Limbo!
4: Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
7: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Cineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
14: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
15: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka 3 csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
16: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
17: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4, jegyek, eventim.hu.
18: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
3: Zajlik az őszi érettségi időszak, a szalt sárga barack került le a polcokról, csillaghullást hoz a jövő hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. A matematika, a latin és a héber írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A vizsgai időszak tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz tantárgyakkal kezdődött. Holnap történelemből és franciából, csütörtökön angolból írásbeliznek a diákok. A szezonban országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Csillaghullás várható jövő héten. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. Hajnalban láthatjuk a legtöbb hulló csillagot, ugyanis a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Erős forgalomra számítsanak az 51-es és az 510-es főutakon is. Az M0-ás és a Taksony vezérhíd közötti szakaszon torlódásra kell számítani. Az M0-áson az M1-es felé a Nagy-Duna hídat is érintően a 17-es és Szigethalom Tököl, valamint a 14-es ért Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M0-ás autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még araszolásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni, írja az Útinfor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Marika ajándékslágerével indul a kívánság műsor, azt írja, hogy bírsalmát pucol éppen, illetve tisztít, és ebből befőttet fog készíteni, ehhez kér egy szuper jó slágert. Jön a Survivor, én Nyerges Izabella vagyok, ez pedig itt a két órás esti kívánság műsor.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 13-ai kedd esti kívánságműsorban, még jó, hogy nem péntek 13, igaz? Bár lehet, hogy önök nem babonásak, én Nyerges Izabella vagyok. Ma is szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket, üzenjenek azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek, legyen szó barátokról vagy családtagokról, vagy akár egy jófej szomszédról, kollégáról. Jó estét!
1: Jó estét! Peter Dianda vagyok.
0: Szia, honnan telefonálsz nekünk?
1: Ajkáról.
0: Jó, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: A boldapukámat, Hope Rolandot.
0: Oké, és mi az, amit Rolandnak, az apukádnak üzennél? A kedves gondolataidra vagyok kíváncsi.
1: Azt, hogy nagyon szeretem őt.
0: Oké, és mi volt a hétvégi programotok? Mesélj picit róla, hogy sikerült a hétvége?
1: Somlón kirándultunk.
0: Szuper, akkor ezek szerint is az aktív pihenés szerelmesei vagytok. Örülök, hogy itt voltatok velünk a kívánság műsorban, az ajándék slágerről. Mika gondoskodik. Ez a Relax, Take It Easy. Így este 6 óra után már azt gondolom, hogy nyugodtan relaxálhatunk.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb

0: Slágerei, Retro Rádió. Örömömre szolgálna, ha tegeződhetnénk a kívánság műsorban. Halló, halló, szia!
1: Halló, halló! Üdvözöllek, Izabella!
0: Szervusz, jöhet a bemutatkozás?
1: Balogh Józsefné vagyok, egy boldog anyuka.
0: Kit köszöntenél ma este?
1: A lányomat, kedves Izabella, ő a Balogh Katalin.
0: Igen, mit üzennél neki, mik a kedves gondolataid számára?
1: Az, hogy nagyon legyen mindig boldog, és tudjon mosolyogni, mert az nagyon fontos. És nekem ő ugyanolyan csillag a világon, mint a másik négy testvére.
0: Jó, rajtuk kívül kaphatja bárki más is a következő slágert?
1: Természetesen a négy testvére, és te is, meg én is.
0: Rendben, örülök, hogy beszéltünk az ajándék slágerről. A Cut & Move gondoskodik, ez a Give It Up a Retro Rádió kíván.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rádió, hogyha van valaki, aki a családban vagy a barátok között névnapot vagy szülinapot ünnepel, forduljanak hozzám bizalommal, megköszöntjük őt néhány kedves gondolattal és egy szuper jó retro slágerrel, de mindig elmondom, hogy nem kötelező, hogy legyen valamilyen különleges apropó, az is bőven elég, ha valakinek egyszerűen csak elmondanák, hogy mennyire fontos, mennyire szeretik.
1: Jó estét kívánok, Balogh Dávid vagyok, Karkus Janinak szeretnék kedveskedni egy dallal.
0: Igen, mit üzennél neki néhány mondatban?
1: Azt üzennék, hogy ő az utak királya, nagyon jól vezet, és ott Balatonpont.
0: Jó, rajta kívül kik még a szeretteid, akiket meglepnél?
1: A Burai Jani, a Máka Benji és a Suki Aladár.
0: Jó, és nekik mit üzennél?
1: Hogy menjenek előttünk az úton, mert soha nem érünk haza.
0: Jól van, merre felé jártatok? Munkáról volt szó?
1: Sziget Monstorról tartunk hazafelé, útba esett Filis, aztán most tartunk a járságba.
0: Jó, akkor nagyon jó pihenés, és mi a foglalkozásotok?
1: Főművesek vagyunk.
0: Akkor valami jó kis tartalmas kalóriadús vacsorával érdemes lezárni a napot, mert hogy biztos, hogy nagyon kemény fizikai munkát végeztetek egész nap. Örülök, hogy beszéltünk, jó utat, vigyázzatok magatokra. A Beatrice nektek zenél, ez az Azok a boldog szép napok a Kívánság műsorban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ibi Kaposváról kereste meg a kívánság műsorunkat. A következőt írja: szeretnék egy dalt kérni Tominak. Üzenem, hogy nagyon szeretem. Hello Izabella, én Ágoston vagyok, és a kópos hölgynek, Nikinek szeretnék kérni egy szép számot. Szia Izabella, szeretnék egy számot kérni a Győri Nemak Kft. Szerszámüzem vezetőinek, Király Ottónak és Kovács Andrásnak. A ma nagyon nehéz napunk volt. Jó pihenést nekik. Köszi, ha beolvasott, puszi. Hello Izós, én Krisztina vagyok. Szeretném a nagylányomat felköszönteni. A 21. születésnapja alkalmából Horváth Bianca Klaudiának hívják. Az üzenet a következő: drága kincsem, kívánok nagyon sok erőt, jó egészséget, és légy nagyon boldog az életben. Az aláírás: Lali, mama, papa és anya. És végül itt van velem Bakonyi Krisztina aláírással is egy SMS-ező: Hello Izabella, üzenem a kedvesemnek, hogy köszönöm az elmúlt hétvégét, csodás volt. Már várom a következőt, hiányzik, szeretem. És az ő Bakonyi Krisztinája aláírása jött az SMS, ahogy mondtam. A 0-22-22-122-es számon, telefonon is elérnek 8-ig. Itt vagyok, szeretettel várom önöket, amíg Bryan Adams énekel.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, a Retro Rádió üzenőműsora, ahol meglephetik a szeretteiket. Használják bátran a 0620 22 22 122-es számot.
1: Szép jó estét kívánok, dr. Németh Miklós vagyok, és a feleségemnek üzenem, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy 20 éve a feleségem.
0: Jó, megtudhatjuk az ő keresztnevét?
1: Erika.
0: Oké, és van-e valami különleges apropó, ami miatt pont rá gondoltál ma?
1: Éppen arra gondoltam, hogy ma megörvendeztetem egy ilyen telefonálással.
0: Jó.
1: Gondolok rá.
0: Igen, és mi volt a hétvégi programotok? Együtt tudtátok tölteni az időt?
1: Együtt töltöttük az időt, nagyon szép volt ugye az őszi hétvége, úgyhogy kirándultunk, jól éreztük magunkat.
0: Jaj, de klassz. De szuper, és megtudhatom, hogy merre felé jártatok?
1: Itt a budai hegyekben, csak nem távolabb, de ez is nagyon jó volt.
0: Jó, és mit lehet tudni a gyermekről? Kicsit mesél róla is, és akkor neki is elküldjük a következő slágert.
1: Hát kisfiunk 12 éves, általános iskolás 6-os, és nagyon jól hegedül, úgyhogy büszkék vagyunk rá.
0: Szuper, és neki mi a keresztneve?
1: Hát mi lenne más, Miklós ő is.
0: Jó, akkor a kis Miklósnak és a szerelmednek is szól Ruzsa Magdolna slágere, ez az Éden a kívánság műsorban. Csókok.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó hírem van a számodra, sikerült bejutni a keddesti kívánság műsorba. Szevasz, hello!
1: Ja, Veronikának szeretnék kérni egy számot a húgomnak.
0: Igen, és én kivel beszélek?
1: Eszter vagyok.
0: Mi az apropó, ami miatt őt köszöntenéd, ami miatt rá gondoltál?
1: Születésnapjára.
0: Oké, és mit üzennél neki?
1: Nagyon sokáig. Legyen köztünk és szeretetbe az egész család nevében.
0: Jó, személyesen is tudtatok találkozni, vagy az pont nem jön össze most?
1: Egy utcával lejjebb lakik, mint én.
0: Igen, és tudtok találkozni, vagy tudtatok? Lesz közös ünneplés?
1: Talán hétvégén.
0: Ne hagyjátok ki semmiképpen, jó szórakozás nektek, Isten éltesse az ünnepeltet. Egy jó kis bulis dalt választottam a szülinaposnak, Gloria Estefan énekel mindjárt. A hírek után a Kongával folytatódik a Retro Rádió kívánság műsora, ami egy üzenőműsor, ön is meglepheti a szeretteit néhány kedves gondolattal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
9: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
10: Charlie karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
12: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
13: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
17: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
18: Önnek a Protexin kell.
19: Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz.
21: A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
22: familypark.at.
23: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox, minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. élelmiszer.
0: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
23: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugtaadatszolgáltatás kapcsán. Ma is demonstrálnak a francia diákok. Hajnalra köt képződhet. Villányi Eszter vagyok. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok, jelezte Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
2: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk. A járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Ma ismét utcára vonultak a francia középiskolások, ez már az ötödik demonstráció, melyhez az egyetemek egy része is csatlakozott. Tízezrek lehettek az utcákon országszerte, a legnagyobb menetet Párizsban szervezték. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt már harmadik hete tartanak megmozdulásokat Franciaországban. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Erős forgalomra számítsanak az 51-es és az 510-es főutakon is. Az M0-ás és a Taksony vezérhíd közötti szakaszon torlódásra kell számítani. Az M0-áson az M1-es felé a Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es és Szigethalom-Tököl, valamint a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M0-ás autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még araszolásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni, írja az Útinform.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Zsolti a következő, aki felkereste a kívánság műsort, azt írja: szia Izabella, én a családomnak szeretném megköszönni a csodás szülinapi ajándékot. Kaptam tőlük egy aranyos kis hörcsögöt. Isten éltessen, Gloria Estefan, neked énekel ez a konga.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Továbbra is tegeződünk a kívánság műsorban. Üzenhetnek a szeretteiknek, remélem, hogy senki sem bánja a közvetlen stílust. Hello!
1: Hello, hello! Szerbusz, Kézmaier Zsuzsi vagyok, és szeretnék a szomszédasszonyomnak üzenni. A születésnapi alkalmából ma van a születésnapja.
0: Igen? Hogy hívják őt?
1: Papnéhabon Emiliának hívják.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Hát, hogy nagyon szeretem, legjobb barátnőm, legjobb lelkisztársam, amivel meg lehet. Szóval, hogy amivel engem meg tud vigasztalni, amikor szomorkodom.
0: De jó, és figyelj csak, úgy ismerkedtetek eleve össze, hogy egymás mellé költöztetek? Vagy hogy volt ez?
1: Hát ők költöztek, nagyon régi ismerettségünk, és hát együtt járunk táncolni, együtt járunk kerékpározni, gyalogolni, úgyhogy...
0: Csodálatos.
1: Baráti körünk nagyon, hát csodálatos, így van.
0: Ez milyen klassz, hogy ilyen közel tudtok egymáshoz élni, tudod, de egy csomó embernek ez meg sem adatik, hanem valahol távol vannak a barátai több száz kilométerre, és akkor csak ritkán tudnak találkozni, nálatok meg pont fordítva van.
1: Így van, nagyon jó, hogy itt vagyunk egymásnak, és akkor ő az, aki mindig megmozgat, hív, hogy most ide menjünk, oda menjünk, úgyhogy nagyon
0: szuper.
1: Jó szomszédasszonyom, és nagyon jó barátnőm.
0: Hát jaj, de szuper.
1: 71 fölött már most a 67-et költötte, és a születésnapi alkalmából jutott eszembe, hogy meglepem őt, hogyha éppen hallgatja esetleg ő is a rádiót.
0: Bízzunk benne, hogy igen, nagyon sok boldogságot kívánok az ünnepeltnek a Neoton Familia slágerével. Ez a Santa Maria a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: honnan telefonálsz?
1: Szegedről telefonálok.
0: Kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: A nagy testvéremet.
0: Jó, mutasd be őt is, légy szíves.
1: Ő Bíborka.
0: Jó, és mit jelent az, hogy nagy tesó? Hány éves ő?
1: 17 éves, és lassan lesz 18.
0: Oké, és mit szeretnél neki üzenni? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Hogy legyen mindig bátor az életben.
0: Jó, és miért pont rá gondoltál? Vannak még mások azért is, akik kaphatják?
1: Hát szeretném még a szüleimnek.
0: Jó, nyugodtan mutasd be őket, és mi a keresztnevük?
1: A apukámnak Péter, az anyukámnak Izabella.
0: Nagyon jó, akkor ő névrokonom, és figyelj csak, miért pont a tesódra gondoltál így első körben?
1: Azért, mert most lesz a szülinapja a 29-én.
0: Minden világos. Jó, hogyan készülsz a születésnapra? Meg szoktad valami kis aprósággal ajándékozni? Szoktál neki készíteni ilyenkor valamit?
1: Rajzolni szoktam neki.
0: Jó, nem kérdezem meg, hogy mit? Legyen meglepetés. Családi buli, kis sütizéssel, tortázással az lesz, gondolom.
1: Igen, szerintem lesz.
0: Jó, és még annyit mesél nekünk, légy szíves, hogy hogy telt a hétvégéd? Mi volt a programod?
1: Jó, telt a hétvégén. Vasárnap szülinapi bulin voltam az osztálytársamnak.
0: De jó, akkor kimulattad magad, oké? És jön az ajándéksláger mindazoknak, akiket felsoroltál, ez a Coldplay és a Viva la Vida.

0: Jobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is a kívánság műsort hívta. Üdvözlöm István, kit szeretne meglepni?
1: Minden volt olyan barátnőmet, akit megsértettem az életemben.
0: Ó, és mit szeretne neki üzenni néhány mondatban?
1: Hát, hogy ne haragudjon
0: rám. Jaj, hát ez nagyon kedves öntől, ugye? Tudja, hogy milyen kevesen képesek arra, hogy bármiért is bocsánatot kérjenek, úgyhogy ez egy nagyon szép tulajdonság. És kaphatja rajtuk kívül bárki más is a most következő slágert?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Csak ők most?
1: Hát minden, akiket megsértettem az életemben.
0: Jól van, most, és jelenleg van párja most?
1: Hát nincsen, szingli vagyok, most múltam 59 éves.
0: Uh-huh. És szeretne még azért ismerkedni? Van kedve hozzá?
1: Hát szeretnék, igen.
0: Na hát akkor én azt kívánom önnek, hogy mi hamarabb jöjjön egy új szeretetteljes kapcsolat az ön életébe.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, hogy hívott Michael Jackson slágere az ön volt párjainak szól, illetve természetesen önnek is.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

Jobb slágerei Retro Rádió. Bálint SMS-e következik a kívánság műsorban. Szia Izós, én küldenék egy számot a kedvesemnek, aki éppen a konyhában készíti a kedvenc krumplis pogácsámat. Üzenem, hogy imádom, én éppen dolgozom, és nagyon hiányzik nekem. Köszönöm, ha beolvasod. Az aláírás Bálint. A repülők és a holiday rep nektek szól. Jó étvágyat!

0: Retro Rádió. Azt tapasztalom, hogy ma is nagyon sokan hívják a kívánságműsort, aminek én örülök, semmi baj nincs ezzel, viszont sajnos így lesz olyan, aki ma nem tud beleférni. Kérem őt, hogy hívjon vissza holnap. Szia, szia!
1: Szia, Izabellan! Krisztián vagyok, Dunajvárosból. Szeretnék a volt páromnak, Helgának Győrbe küldeni egy dalt, nagyon szép lassú dalt, és szeretnék a nővérének, Adriennek küldeni, és az Anitámnak, Simon Anitának szintén egy nagyon szép lassú nótát Anitámnak. Meg a másik Anitának, aki itt dolgozik a szálon.
0: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek? Azt mondd el, légy szíves!
1: Hogy nagyon kedvelem, szeretem őket.
0: Oké, tovább adom a lehetőséget gyorsan, mert ma is sokan vannak. Haló, haló!
2: Szia, jó estét! Én Németh-szegedi Eszter vagyok. Nagyon örülök, hogy felvetted. Tudok üzenni a testvéremnek?
0: Igen? Hogy hívják őt? Mutasd be, légy szíves!
2: Mikola Kevin.
0: Mi az apropó, ami miatt pont rá gondoltál ma?
2: Hát, nagyon-nagyon hiányzik. Most már elvileg nem sokára hazatér családjához, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk őt haza, nagyon-nagyon szeretjük, és tartson ki, már nincsen sok.
0: Jó, és mik azok a kedvességek, amit még neki szánnál, üzennél?
2: Hát nem tudom, most így értelem, hogy meglepődtem, hogy felvetted a telefont. Nagyon-nagyon szeretjük őt, nagyon-nagyon szeretjük, és rettenetesen hiányzik, úgyhogy bírjon ki még egy kicsit, mi is nehezen, de kibírjuk.
0: És mi volt a hétvégi programod? Mesélj egy picit róla, hogy telt a hétvégéd?
2: Igazándiból kicsit betegeskedtem, aztán zenéssel.
0: Akkor gyógyulj meg mi hamarabb, nagyon sokan náthások a környezetemben is, úgyhogy az első hullám a betegségnek az ősszel együtt megérkezett. Egy síren neked énekel, illetve mindenkinek, akit felsőt.

0: Gerei Retro Rádió. A kívánság műsor vége felé mindig el szoktam mondani, hogy ha van önök között olyan, akinek nem sikerült ma velem kontaktust teremtenie, akkor nehogy szomorkodjon, csak annyi a dolga, hogy visszacsörök holnap este 6 órakor, előbb vagy utóbb egy pici kitartással be fog jutni, ezt megígérem. Halló, halló, hello!
1: Halló, jó napot kívánok, Tóth Márta vagyok.
0: Üdvözlöm!
1: Megyek, még Debrecen környékén Nagykárolyba megyek haza. A férjemet szeretném köszönteni, Tóth Lászlót, akit nagyon szeretek. Tulajdonképpen most jövök a főpróbáról, a Déli Báb Nóta Egyesületről, és őket is szeretném köszönteni, akikkel együtt fogunk énekelni szombaton, itt Debrecenben a Voké Kulturális Központban.
0: Na hát, és mi mindent fogtok énekelni? Milyen stílusú dalok?
1: Hát elsősorban a slágereket, aztán nótákat, csárdásokat, ilyen stílus, mindenféle. Tehát lesz minden ember része az embereknek, akik eljönnek, és ezentúl szeretnénk is megköszönni nekik, mert nagyon sokan jelentkeztek erre az előadásra most szombatra.
0: És a férjeddel együtt énekeltek? Igen. Ő is részt vesz?
1: Nem, ő csak elkísér engem. Nem, a Déli Báb Nóta Egyesületben többen vagyunk, énekelünk, ő mindig el szokott engem kísérni Debrecenbe.
0: Akkor ő a legnagyobb rajongó, de ezt nyugodtan mondhatjuk.
1: Igen.
0: Jó, így a végére mik azok a kedvességek, amit még a párodnak szeretnél üzenni?
1: Hát, hogy nagyon örülök, hogy most már nyugdíjba vonult, és hogy nagyon jól érzi magát, szeretem őtet, és ezt a 42 évet, vagy 43-at, amit már együtt éltünk, szeretném továbbra is együtt leélni majd az életünket.
0: Még egyszer ennyit együtt legalább, én is azt kívánom nektek. A Queen slágerével köszöntelek téged, a párodat és a kórusotokat is, ez a Kind of Magic a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Halló, halló, jó estét!
1: Jó estét kívánok, Izabellám! Laci vagyok. Szeretnék kérni számít udvaréban bátyámmal a születésnapjára egy szép számot, Páge Károlynak és Szabó Kálmának a névnapja alkalmából, és a feleségének a 68. születésnapjára egy szép számot.
0: Semmi akadálya, megölelgetjük őket itt a Retro Rádió Kívánság műsorában. Érkezik a Nox, ez a sláger, a százszor ölej, még egyben az Abaházi Presszó nyitánya is. Én is mindig egy csókkal, egy puszival szoktam elköszönni önöktől, ezt most is megteszem. Holnap viszont találkozunk, délelőtt 10-kor Vágópirost helyettesítem ismét. Pusz-pusz, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
14: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
15: Nem, pont fordítva.
14: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
15: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
16: You're beautiful.
17: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MDM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
18: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: A reklám után...
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban. Nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Villányi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött. Részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegzőjavaslatot és azt a törvénymódosítást is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és a személyszállító járművekre vonatkozik. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyi egyes balatoni vonatokon közel 1.228.000 utast regisztráltak. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszaltsárga barack terméket a Navy. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszaltsárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Szabó Ági szövegíró, a mai beszélgetőtársam. Hello!
2: Hello, sziasztok, szia!
1: Most vigyázz, hogy mit mondasz, mert én beszoktam emelni adásba. Azt mondtad, hogy ezelőtt 14 évvel találkoztunk mi utoljára. Volt neked egy születésnapi partid, ahova meghívtál szinte mindenkit, akinek valaha te dalszöveget írtál. Vagy ez nem olyan születésnapi buli volt? Viszonylag sokan voltunk, arra emlékszem, de inkább barátok?
2: Zsúrnak nevezném.
1: Zsúr volt?
2: Ez egy zsúr volt, igen. Én szerintem inkább tehát azért emlékszel erre, mert ott volt Tóth Vera, a Péli Barna, meg Laut Csilla, meg azok, akikkel valóban dolgoztam, de akikkel baráti kapcsolatot is kialakítottunk. Egyébként a szűk közegem az a 40-50 ember, és ők, akikre emlékszel, igen.
1: És összesen hány előadónak írtál szöveget?
2: Hát körülbelül 100. Körülbelül 100. Az most, 98-99, ezt mindig bővítem azt a listát, de inkább a régiek jönnek vissza. Most újak közül talán Herceg Erika volt az utolsó, akit beírtam a kis listámra, hogy új előadó.
1: És ezt tudom, hogy már sokszor elmesélted, de engem ez baromira érdekel, meg jó a sztori. És most beszélgessünk úgy, mintha én nem tudnék semmit rólad, jó? Tehát, hogy itt ülök a pultban, te beültél hozzám, és úgy kérdezgetlek, hogy majd nyilván a hallgatóknak legyenek új ezek az infók. Hogy honnan indult ez az egész? Azt tudom, hogy édesapád zenész, bátyád zenész, te készültél a zenei pályára?
2: Igen, apukám tuba művész volt, testvérem dobos, jazz szakonra járt, és nekünk volt egy hangszer nagykert cégünk, ahol én megismertem olyan, tehát rajtuk keresztül szponzorált gitárost, például a Rutka Robit, és rajta keresztül ismertem meg a Popper Pétert, aki először odaadta nekem a szóló anyagát. Tehát először voltak nálam olyan dalok, amin nem volt magyar szöveg, hanem
1: ilyen kamuval. De ezt milyen célból adta neked oda?
2: Meghallgassam. Csak annyi, hogy meghallgassam, véleményezzem, ez erre készülök, tehát egyáltalán nem azzal a céllal. Tehát senki nem tudta akkor még, hogy ebből mi lesz.
1: Tehát te dolgozol egy hangszerboltban.
2: Nagykert cég, ez egy iroda. Igen.
1: De mondjuk ennél több között nem volt a zenéhez?
2: Nem volt.
1: Tehát se zeneszerzőként, se hangszeresként semmi.
2: Aha. Nem.
1: És egyszer csak a Popper Péter odaad egy demót, hogy hallgass már meg, hogy ez milyen.
2: Igen, nyilván érdekelt az egész, inkább az, ahogy készülnek a dalok. Az előtte is már, jóval előtte is érdekelt, a testvérem volt zenekarban dobolt, akkor én minden próbán ott voltam. Tehát az, hogy hogyan készül egy dal, a zene, az nagyon-nagyon érdekelt és motivált. De én most, hogy nagyon sokat gondolkodom ezen, hogy indult el bennem, hogy nekem inkább az volt a motivációm, hogy egy előadó azt énekelje el, amit szeretne. És a Péternél is ez volt az első. De nem az, hogy én úristen, de jó szöveget tudnék írni erre a dalra, hanem hogy úristen, de jó lenne, ha én azt, amikről mi beszélgetünk rendszeresen, meg tudnám neki írni énekeltő formában, hogy ő azt elénekelhesse. És végig egyébként az első 20 évben biztos, hogy ez volt az én legfőbb motivációm.
1: De akkor az már nem Step volt, hanem az a Poppernek egy saját...
2: Ez a Popper Péter szóló lemeze volt, ez már nem is a Step, hanem már az okés korszaka után. Ez biztos, hogy ismered.
1: Persze.
2: Meg szerintem a hallgatók is az oké zenekar.
1: De és mit szólt ahhoz, hogy egyszer csak jelentkeztél, hogy figyelj, írtam egy szöveget. Hát nyilván a véleményedre volt kíváncsi, hogy milyen a zene, és egyszer csak előálltál egy dalszöveget. Egyet írtál egyszerre?
2: Egyet írtam, igen, mert volt egy konfliktusunk, és én ezt találtam ki, hogy írtam az nálam lévő demóra az egyikre egy szöveget. De nagyon-nagyon nehéz volt. Rettetesen nehéz volt. Azt a döntést meghozni, hogy meg egyáltalán ez egy szakma, tehát gyakorlatilag, és úgy belecsöppelsz, hogy fogalmad nincs, hogy honnan kell elindulni, mit kell először megcsinálni, egyáltalán, hogy meg szabad-e változtatni a ritmust. Mert ugye ezek kész demók, tehát olyan, mint hogy egy angol nyelvűt hallanál szinte, csak azok nem értelmes angol mondatok, hanem szavak egymás után többnyire, és megadott ritmusban vannak. És hogy azoktól el szabad-e térni, ki lehet-e bővíteni, vagy el lehet-e venni adott esetben, és erről nekem fogalmam nem volt, és azért elég nagy kínlódás is volt. És aztán úgy gondoltam, hogy mindent úgy hagyok, ahogy van, abból nem lesz nagy baj, és egyébként ez volt szerintem életem egyik legjobb döntése.
1: És akkor ő elfogadta, és így is jelent meg ez az a dal, egyáltalán megjelent?
2: Így van, és utána követte nagyon sok. Igen, megjelent, ez az ő első szóló lemezén rajta is van, az a legelső dal, és utána már rögtön a maradék dalokkal meg is bombázott engem. Ágikám, ezen sincsen. Hát ha neked az ilyen jól megy, akkor írjad.
1: És aztán jól ment
2: egyébként? Jól ment.
1: Tehát, hogy
2: jól
1: könnyű ment. Volt neked ezeket így megszülni? Nem tudom, ez jó szó-e.
2: Ez szerintem tökéletes szó. Nagyon, nagyon jó szót találtál. Az a helyzet, hogy szerintem a dalszövegíráshoz kell, hogy egy-két olyan dolog legyen meg benned, ami, tehát ez egy kombináció, szerintem. Tehát érezni kell ezt a ritmust, tehát el kell tudnod énekelni legalább valamilyen szinten verslábakat, tehát valamelyik szövegíró úgy dolgozik, hogy verslábakkal, mert úgy tudja, hogy melyik a rövid, melyik a hosszú. Uh-huh. Mivel én el tudom énekelni, ezért nekem nem kell verslábazni, mert érzem, meg tudom, mert tudok bizálni.
1: Na bocsánat, itt a soknak megint egy ilyen rövid zárójel, mert azt mondtad, hogy zenei előképzettséged nem volt, hangszer nagykerben dolgoztál.
2: Jó, tanultam zongorázni, de hát most én ki nem tanult zongorázni.
1: Hát
2: gitáról,
1: oké, csak hogy de el tudod énekelni azt a dallamot, ami ott van, hát erre mindenki
2: hangom,
1: képes.
2: Igen, de van, valamennyi hangom van, tehát valamennyit eltök egy kis másfél oktávon, én egészen kényelmesen elénekelgetem a dolgokat, és az pont elég ahhoz, hogy el tudjam annak énekelni, aki...
1: Le tud tesztelni, hogy az, amit írsz, az előadható-e.
2: Pontosan. Hogy ki tudja énekelni, ugye tudja hajlítani, ott fönt az neki kényelmes lesz, vagy nem. Még ha nem is hangzik szépen, hát azért tudnának mutogatni, szóval zsarolni is lehetne engem azokkal a felvételekkel, amiket néha átküldött nekik demo szinten, és mindig elnézést kérek, ne haragudj, hogy ezt neked meg kell hallgatni.
1: Te így küldöd el az elkészült szövegeket, hogy felénekled, hogy te hogy képzeled el?
2: Igen. Hát ez
1: de ez akkor is, hogyha egy férfi énekesnek a dalára is szöveget.
2: Abszolút, sőt, nekik általában még nekem közelebb is áll az ő hangfekvésük az enyémhez. Egyébként régen ez úgy volt, hogy személyesen találkoztunk, és elénekeltem nekik. Nem ám küldözgettem hangfelvételeket, meg e-mailben megkaptam egy dalt, hogy na, írd meg, hanem találkoztunk, beszélgettünk. Az én nagyon szerettem ezt a részét, és utána elénekelni, hogy ott ülnek, és hallgatják, és érzik, hogy az jó, vagy nem jó. És már nem azon, hogy rá kell tudod gondolni, hogy most ez akkor egy kicsit elrébb van, vagy arrébb van, hanem egyből tudja, hogy mit, és egyből érzi, hogy ez neki fog tetszeni, tud-e vele azonosulni, vagy nem.
1: Tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Szabó Ági a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Ágival beszélgetek, aki dalszövegíró, és elmesélted, hogy hogy indult el a pályád. Viszonylag könnyen beindult? Tehát amikor egyszer csak feltűnik egy új dalszövegíró a pályán, akkor lecsapnak rá? Hogy volt a te életedben ez?
2: Ez ahogy mondod, pontosan így történt. Szerintem akkor is, ahogy a mai napig, akkor is nagy szükség volt mindig új szerzőkre. És én ugye a Péterrel mentem, vitt magával a stúdióba.
1: Popper Péter,
2: igen, aki az első volt. A Tom-Tomba, tudod, mindenki oda járt, ott vette föl a lemezeket, nyilván máshol is, de hát ott nagyon sok zenész megfordult, és én szinte hallottam, hogy mondják, hogy tudtok a szöveg? Igen, na itt ez a csaj, most egész jókat írt a Péternek. Szóval, hogy ott a Mester Tomi, talán ő is, nem is tudom, hogy ja, és hát közben ugye szimultán nekem voltak, úgyis például a Szekeres Adrit teljesen más forrásból ismertem, jön neki a Textil Zenekar koncertjére jártunk, akkor ő onnan úgy talált meg, akkor mások baráti szába, tehát hogy több vonalon is elindult a dolog, de így lett szerintem, így lett nagyon-nagyon gyorsan nevem, hogy így a stúdiókban ott voltam, meg valaki a lemezborítón megnézi, já, itt van egy új, akkor felhívom őt.
1: Hát igen, csak mikortól válik az ember, vagy mikortól gondolod te magad dalszövegírónak? Tehát ha már megírsz egy lemeznyi dalszöveget, akkor te dalszövegíró vagy?
2: Nem, szerintem nem. Én úgy gondolom, hogy ugye az első jogdíj, ami körülbelül 6 év múlva érkezett már,

0: Mert addig én azt sem tudtam, hogy ez van ilyen, hogy szerző jogdíj, és hogy én ebből egyszer majd élhetek is, vagy hogy egyáltalán egy forintot is fogok egyszer kapni érte. Tehát ezt sem gondoltam. Úgyhogy talán azután, hogy már mit tudom én, volt egy 30-40 szövegem, akkor talán már gondolhattam volna, hogy magamra nem emlékszem, hogy valaha így gondoltam, én de a szövegíró vagyok, én csak írogattam.
1: Gyerekkorodban, ahogy mondjuk nagyon sokan, bár ez szerintem inkább a férfiakra jellemző, vagy a kisrácokra, hogy verseket írnak te suliban, nem írtál verseket?
0: Nekem erről nincsenek emlékeim. Néha ilyen osztálytársak, akikkel véletlenül találkozom, mondják, hogy de, írtál verseket? Egyetlen verse sem, és nem is találok.
1: Tehát ilyen nem maradtak összeleteket. Fenn az utókornak.
0: Nem, ilyen rettetes, bánatos prózákat, azokat találok, hogy Isten, meg akartam halni állandóan. Mindig szerelmi bánat, a barátnőim nem szeretnek eléggé. Igen, én nagyon barátkozós típus voltam, igen.
1: Szóval bekerültél ebbe a körbe, dalszövegíró lettél. Az, hogy egy dalszöveg mitől lesz jó, azt az ember honnan tudja? Tehát, hogy elég az, hogyha mondjuk az előadónak, aki elő fogja adni, annak tetszik?
0: Van egy alapvető dolog, ami a szakmai kérdés. Tehát az, hogy miről szól, ezek szerintem sokadrangú kérdések. Aha. Ott indul el, és én ezt csak azért tudom, mert Péternek ez volt a legelső mondata, hogy ebben te jó vagy, és ez nagyon ritka, és én azóta nyilván tudom, hogy miért, ez a prozódia. Hogy nem mindenki érzi azt, hogy a rövidre rövidet, a hosszúra hosszút, és hogy nem torzítod el a szavaknak a hangsúlyait, hanem mint ahogy most nagyon-nagyon sok zene egyébként ebben az évtizedben már, tehát ez már nem felelhető, és szerintem nem is divat.
1: Nem divat,
0: hanem igen, gyakorlatilag egy ilyen...
1: Mintha nem is magyarul lenne, igen.
0: Nem, így van, nem
1: mondjuk
0: is magyarul lenne.
1: Mondjuk ezt, mi
0: boomerek. Igen, és mi vagyunk az elavult, avittos szerzők itt a szakmában, aki erre figyel, de én nem tudom máshogy megcsinálni, mert engem nagyon zavar, de hogy ott kezdődik, hogy akkor jó egy szöveg, akkor van miről beszélni, hogyha el lehet énekelni. Tehát, hogyha közben megbicsaklik, ha te nem tudod, azt nem fekszik rá a dallamra, akkor ott probléma lesz. És akkor minden csak azután jön, hogy egyébként van ebben a nyelvi hiba, van egyébként azt mondja az énekes, hogy hát figyelj, ez baromi jó, nagyon egészben van, minden tök jó, de nem én vagyok. Uh-huh. Na, hát ilyen nyilván. De attól még lehet egy szöveg nagyon jó, kifogástalan, de nem tetszik neki. Akkor beszélünk rossz szövegről, amikor nem lehet énekelni, vagy összefüggéstelen sorok vannak benne, tehát nem építkezik, nincs benne dramaturgia,
1: tehát csak szavak egymás után.
0: Hanem szavak, vagy hülyeségek, igen, képzavarok.
1: A nyelvi hibára egy kicsit térjünk ki, mert azért, mert ez sem egyértelmű. Tehát, hogy ma már persze mindenféle korrekciós lehetőségek vannak, hogyha az ember nem egy papírlapra ír, akkor azonnal kijavítja a különböző gépek. De hogy ahhoz viszont jónak kell lenni, magyar nyelvtanból megismerni kell a virágirodalmat, hogy az ember azt tudja magáról, hogy amit leírt szöveget, és odaadja valakinek, aki elolvassa azt, hogy abban is nyelvi hiba. Tehát te jó voltál magyarból?
0: Jó voltam magyarból, de én most mindig azt mondom, hogy az átlagnál egy kicsivel tudom jobban, meg én megtanultam az összes nyelvtani szabályt az iskolában, mert elküldtek nyelvtanversenyre, és ahhoz kellett, meg nyertem is, de nagyon sokat felejtettem, és ugye itt az a speciális helyzet van, hogy neked bele kell férned, van, hogy 3 szótagba, 4-5 szótagba, és nagyon-nagyon nehéz azt úgy megoldani, hogy soha. Tehát én nem gondolom azt, hogy én nem hibáztam egyszer sem, szóval nagyon törekszem rá, ez tény. És addig dolgozom, amíg nem gondolom, hogy szóval nem szeretem, ha felsziszenek én. És akkor nyilván szoktunk egymásnak, kollégákkal is, hogy te figyelj, szerinted ez egy belefér. Á, én ezt már nem írnám le. Á, hát én benne hagyom, tudod, mondja valaki. Tehát én tényleg addig csinálom, viszont olyan már volt, hogy utólag valaki felhívta a figyelmet, és az annyira fájt. Tehát az annyira kellemetlen. Máig nem tudom, hogy igaza volt-e egyébként, mert én így is tudom, meg úgy is tudom. Talán a köd szó, hogy a ködje, a köde, vagy köd, tehát hogy ott most az jével kell, vagy nem kell jével. Tehát ilyen apróságok biztos, hogy vannak az én szövegeimben is, előfordulnak.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Szabó Ági a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Ágival beszélgetünk, amikor te elindultál, hát most ezt kimondhatjuk, hogy 30 évvel ezelőtt írtad az első dalszövegedet, akkor amennyire az én emlékeim nem csalnak, egyetlen egy ismert női dalszövegíró volt, az Adam is Anna. És az valamiért azt gondoltam, meg talán mindig ezt gondolom, hogy ez egy ilyen férfias dolog a dalszövegírás. Aztán persze veled együtt elég sokan feltűntek a pályán, hála Istennek, akik nőként írnak dalszöveget, de én ezt jól érzékelem, hogy valahogy többen voltak a férfiak mindig a dalszövegírók terén.
2: Igen, szerintem jól, 60 ilyemese van még, aki igen, de egyébként most sincsenek sokkal többen, tehát akik effektív szövegírók is több embernek, tehát nem a sajátját írja aha. meg, hanem effektív felkérésre dolgozik, az szerintem még a Major Eszti. Uh-huh. És én nagyon, tehát ilyen munkássággal, akik tényleg és konkrét sokat írnak, azokat én nem sokat
1: ismerek. Vannak olyan női előadók, akik maguknak írnak szöveget, meg talán egyet-kettőt igen, írnak másnak, igen. de aki igen, de más kell megvalósítani.
2: Igen, pedig érdekes, mert a női léttel sokszor együtt jár az, hogy másoknak adsz, mások önmegvalósítását segíted, uh-huh. és furcsa, hogy ezt inkább néha a férfiak. De lehet, hogy őket nem ez motiválja, hanem ők magukat írják meg, és azt meg elénekli valaki, aki uh-huh. nagyon hasonló. Szerzőpáros és előadó szerző és előadó uh-huh. páros működik így. Én mindig azt szoktam gondolni ilyenkor, hogy nekem van az agyamnak egy fiús része, uh-huh. és szerintem én azzal tudok ráérezni néha a fiú gondolataira is, meg arra, hogy ez mitől fog nagyon jól működni. És nagyon sok munka is kell hozzá, tehát ezt is lehet, hogy kevesebb férfi, vagy több férfi teszi bele, nem tudom. Tehát ez néha tényleg izzadságos munka, mire megtalálod minden sorra a megfelelőt.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert nagyon sok olyan férfi előadó van, aki hölgyeknek írt dalszöveget, és nagyon sok olyan női előadóval beszélgettem, akik azt mondják, hogy sokszor nehéz a férfiakkal, mert nem biztos, hogy pontosan ugyanazt érzik, vagy ugyanazokkal a gondolatokkal adnának át, vagy ugyanazokkal a szavakkal adnának át bizonyos gondolatokat. Igen. Ebben az esetben meg kifejezetten jól jön egy nő, de ugyanakkor te meg írsz férfiaknak is, nem is keveset.
2: Igen, de amikor férfiaknak írok, akkor nekik soha nem fiús dolgokról írok, hanem inkább filozofálgatók, most akár a keserű méz, vagy a bennünk a világ, tehát hogy nem szerelmes dolgokat írtam nekik. Uh-huh. Tehát valahogy mindig azt éreztem, hogy na végre itt egy pasi, akkor neki írhatok másfélét is, nem muszáj az érzelmekről a párkapcsolati témakörüket uh-huh. körbejárni, hanem ott lehet egy picit messzebbre is menni.
1: Mennyire van szabad keze egy szövegírónak? Tehát amikor azt mondják, tessék, itt van egy dal, ehhez szeretnék egy baromi jó szöveget, akkor mondanak valamit, hogy miről szeretne énekelni?
2: Ez mindig más, de 90%-ban nem mondanak semmit.
1: Az a legjobb.
2: Igen, de van, aki meg nagyon határozottan tudja, és ő szavakat is mond, de nem mondja meg, hogy az mit jelent, hanem aha. azt mondja, hogy én ezt érzem erre a dalra, és mond egy olyan szó összetételt, mint hogyha, tudom, én Ákos mondta volna, tehát valami aha. különleges valamit, amit még nem hallottunk, és egyszerűen nincsen hozzá semmilyen gondolatom.
1: De neked ahhoz ragaszkodnod kell, akkor onnantól kezdve?
2: Hát jól teszem, ha ragaszkodom, mert neki az már úgy beült, beégett, és szerintem írhatok bármit, nem fogok tudni olyan jót írni, ami azt neki ki tudja onnan söpörni. Ez a tapasztalat, de nem mindig tudom eltalálni ám. Tehát ez, amikor ők éreznek ennyire valamit, de ez nagyon ritka. Tehát mondjuk egy vagy két előadó és egy-két eset. Többnyire egyébként is a dal határozza meg, hogy milyen akar lenni. Ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mi akár akarhatunk bármilyen témát egy dalra rágyömöszölni, ha ő azt nem akarja. Tehát annak van egy hangulata, van egy lelke, ami a zeneszerzőből kiáradt. Ő azt valami gondolattal töltötte fel, még ha nem is tudja megmondani. Uh-huh. Nekem csak arra rá kell csatlakoznom, és nagyon sokszor elénekelni, és majd egyszer csak megszületik. Egyszer csak így lehívom, vagy leérkezik hozzám az a pár szó, ami oda pont illik, és meg tudom tölteni tartalommal, meg én is lélekkel.
1: Mi volt a leggyorsabb? Biztos van ilyen statisztikát, hogy a leggyorsabban megszületett szöveg.
2: Mindenféle statisztikám van, imádom a statisztikákat és táblázatokat.
1: De mert mondják, hogy van, amikor csak kigurul, meg van olyan, amikor nem tudom, akár hónapokig ülsz egy szövegen, vagy szenvedsz vele.
2: Igen, igen, ez Botos Eszternek a Mire várunk még volt szerintem a leges-leges leggyorsabb.
1: De szeretem azt a dalt.
2: Én is nagyon.
1: Szűcs Norbert a zeneszerző.
2: No, ahogy mondod, Szűcs Norbi. Szerintem azért volt az olyan, tehát ezek szakmai, egyszerű szakmai dolgok. Van-e elég szótagod, azok olyan ritmusban vannak-e, amilyen a magyar nyelv, tehát amire tudsz gondolatokat, meg mondatokat, tehát magyar értelmes mondatokat rátenni, és van-e hozzá egy olyan gondolatod, amihez sok a kép? Tehát az abban a dalban, ugye voltunk már, vagy 500 filmen, fenn a Schwab-hegyen, a városban már tőlünk gazdag minden étterem, tehát hogy ezek tök jó gurulnak. Uh-huh. És ott volt egy, nyilván a refrénnel kell mindig elkezdeni, mert különben nagyon, nagyon rosszul járhatsz, és ott talán nagyon gyorsan megvolt az is, hogy ez a hogy arra mi legyen. Hmm. Mi legyen az úgynevezett bemondás, amit már szerintem a hallgatók is kívülről tudnak, hogy mi az a bemondás, az a refrén első sor, amit nekünk mindig meg kell találni, különben hogy konferálod fel.
1: Mert amit a rádiósok egyébként húknak hívnak.
2: Igen, tehát,
1: hogy, igen, hát, amit ha megmutatunk a kedves hallgatónak, hogy ez a dal nem sokára jön, akkor abból egyértelműen felismeri. Ez a húk, ez a bemondás.
2: Igen, bemondás, igen. Hmm.
1: Kis szünet és folytatjuk. Szabó Ágia vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: You're beautiful. You're beautiful.
4: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
5: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
0: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Ágival beszélgetünk. Az előbb most már elkezdtünk arról beszélgetni, hogy neked megmondják-e, hogy miről szóljon. Egyébként könnyebb, amikor nem neked kell a saját kultfőből kiindulni, hanem azt mondja valaki, hogy én arról szeretnék énekelni, hogy nem tudom, hajléktalanok pénzt kéregetnek az utcán. Mondok valamit.
2: Hát 650 dalszöveg után néha én már nagyon örülök, hogyha mondanak valamit, mert nem kell újra kitalálnom ugyanarra a 3-4 szótagra, mert a bemondás legtöbbször nem több ennél. Aha. És akkor, szóval igen, nem baj, hogyha mostanában már örülök, ha mondanak, de nem nagyon mondanak, de mondom, legtöbbször inkább azt mondják, hogy ez most olyan szakítós, ez most olyan nyári, ez most olyan vidám, de most ezeket most már vissza is adom, mert vagy tudunk valami komolyat mondani, vagy nincs értelme, hogy megírjam ugyanazt nagyon-nagyon sokat szor.
1: És ez mert... általában az előadó mondja, hogy mit szeretne elénekelni, vagy a zeneszerző, ha mondjuk nem azonos a dal előadójával, mondja el, hogy amikor ezt a dalt írta, akkor milyen gondolatok jártak a fejében?
2: Az előadó, tehát inkább az előadóval vagyok kapcsolatban, és ő az, aki mondja, ha mondja. De mondom, hogy nagyon ritkán van, hogy mondanak, tehát ez a maximum, amit ki tudok belőlük szedni.
1: Mennyire kell megismerned az előadót? Egyszer Horváth Attila, bocsánat, hogy más szövegírókat hozok be példaként, de ő mondta, hogy annélkül ő nem tud szöveget írni, hogy ne töltene együtt estéket, éjszakákat, átkosmázott éjszakákat valakivel, annélkül ő nem tud neki szöveget írni.
2: Igen, erre céloztam pár perccel ezelőtt, hogy vannak olyan szerző és előadó párosok, ahol ez rendkívüli módon működik. Nekem nem szükséges, mert én egyszerűen rájuk hangolódom. Nem tudom, hogy milyen spirituális, nem is akarok ebbe itt belemenni, de konkrétan Tóth Verával szerintem vagy 4-szer megtörtént, hogy nem beszéltünk egy évig, küldött egy dalt, Ágikám, ezt kéne most megírni, és megírtam neki egy 2-3 nap alatt, Tó fölött az ég címmel, és fölhívott, hogy most ugye ezt nem mondott komolyan, hogy megírtad azt, ami 2 napja történt meg velem. Nem beszéltünk, nem tudom, hogy hogyan történik. Egyszerűen megjelenik a fejemben valahogy, nem tudom, működik, és én nagyon, nagyon érzékeny is vagyok ezekre, és nagyon érdekelnek az emberek. Tehát fontos, hogy meghallgassam, fontos, hogy halljam a hangját, hogy elmondjon pár szót magáról, hol tartasz, mi a világról akár az értékrended, akármit érzel. De a vége úgy is az, hogy a dal meg fogja mondani, hogy mit bír el, és ahhoz lehet szépen ezeket passzintani, de úgyis az a vége.
1: Az, hogy te milyen állapotban vagy, hogy milyen pillanatban talál meg téged egy feladat, az befolyásolja a dalnak a mondani valóját, vagy a hangulatát? Tehát ha mondjuk egy olyan pillanatban kap el egy feladat, amikor mit tudom én, tragédia történik a családodban, vagy vidámabb pillanatokat, napokat élsz meg, ezek befolyásolnak?
2: Alapvetően nem befolyásolnának, mert nagyon, hát nyilván attól függ, hogy a dal milyen. Uh-huh. Nekem fájhat, ordíthat a lelkem, ha kapok egy vidám dalt, mint igen. A Csoda az életnél. Ugye az a legjobb ilyen példám, ezt mindig elmondom, hogy én sírtam 3 hete akkor, amikor odaadták nekem a Csoda az életet. Ezt annál életigenlőbb, optimistább dalt próbáljunk találni. És meg kellett írnom rá. Tehát akkor rá kell hangolódnom, akkor elő kell magamból bányászni. Ugyanígy, ha boldog vagyok, éppen egy nagyon boldog időszakomat élem, és kapok egy nagyon szomorú dalt, akkor arra kell rá hangolódnom. Ez a dolgom, ez a feladatom, szerintem ezzel elbírok. Viszont volt olyan most egy karácsonyi dal kapcsán, amikor viszont annyira jól esett beleírni például az apukám elvesztésével kapcsolatos. Nem is magát azt, hanem egy emléket vele. Csak egy sorban ott van ő. És nekem ez annyira jó érzés, hogy azt is Vera énekli Romhányi Áron zenéjére, egy nagyon szép kis karácsonyi dal, és egyszerűen az egy boldogság, hogy fennmaradt az az érzés, hogy apukám éppen mákot darál, és ez benne van egy dalban.
1: És nyilván ezt a hallgatók sok esetben nem is tudják, hogy ez a te apukáddal igen, kapcsolatos igen. emlék, és mert nem a Verájé.
2: És mert az egész dal a Verájé, és az Ároné, amik őt ott közös gyerekekkel, nem tudom én, sok-sok közös pillanatot megéltek, és ezt ők szerették volna is, de én belecsempésztem mellé, őket megírtam, ők ott vannak, és belecsempésztem.
1: Mondjuk elképzelhető, hogy nekik is van ilyen emlékük, meg élményük.
2: Abszolút lehet, meg nyilván nem zavarta őket, hogy egy picit mi is belekerültünk, tehát ez egy közös alkotás, ez a hármunk közös
1: és ezt
2: dala.
1: Ők tudták, tehát ezt elmondod nekik, hogy ez a sor azért van benne,
2: igen,
1: mert...
2: Igen, persze. Hát
1: ilyen ellen meg csak nem tiltakozik, ezekben azonnal húzni.
2: Azonnal vett ki azt a húzni. Nem az én apukám darálta a mákot akkor.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk, lesz ráadásul egy koncertet, nem sokára arról is fogunk beszélgetni, Szabó Ági a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
5: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
3: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Hatékonyabb lehet az első segélynyújtás. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
7: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
6: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szent Szék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. A terrorellenes ügyészséghez került a dél-franciaországi iskolai lövöldözés kivizsgálása. Az eset tegnap történt. Egy 14 éves fiú nyitott tüzet vadászpuskával egy középiskolában, az igazgatót és egy tanárt sebesített meg. Egy iskolai alkalmazott fegyverezte le a fiatalt, akit már le is tartóztattak. Azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott egy tömeggyilkosságokat dicsőítő mozgalomhoz. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Szabó Ági, dalszövegíró,

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Ágival beszélgetünk, és amikor elkezdtük, akkor kérdeztem, hogy kell-e neked fejhallgató, és azt mondtad, hogy annélkül is halljuk egymást. Viszont most szeretném kérni, hogy az odakészített fejhallgatót csak egy pillanatra tedd fel a fejedre, mert szeretnék valamit mutatni neked. Okay. Amit persze a hallgatóknak is mutatok, ezt szeretném elmondani, hogy ez egy olyan dalod, aminek te írtad a szövegét, de soha nem jelent meg. Tehát, hogy ezt soha sehol, talán koncerten egyszer-kétszer hallhatta a kedves közönség. Felismered-e?
2: Tudod, az első százalék jobb, mindig az az
3: éppen jársz.
1: Ó, és meg a dalom is megvan.

0: Hát tulajdonképpen ez a refrénnel induló első 100 című dal, a Danubius Best of zenekarnak a dala. Ugye ez a zenekar annak idején úgy alakult, hogy a Danubius által játszott dalokat játszottuk mi el. És aztán eljött az a pillanat, hogy azt mondtuk, hogy csináljunk saját dalokat, de hát mondjuk a zeneszerzésben is kaptunk segítséget, meg a szövegírásban is. Igen. Tehát ez a te dalszöveged, ez az első 100. És ezt most csak azért mutattam meg, nyilván egy kicsit fényezem magam, de nem ezért. Egyébként Szolnoki Péter készítette az aranzsokat, a Vulkán aranzsokat, ő volt a zenei producere, és ezt tőle kapta meg ezt a felvételt, ráadásul nem, még a halál előtt nem sokkal. És szóval ez egy olyan dal, ami nem jelent meg. Ez nem olyan, mint hogyha, nem tudom, kidobtál volna egy csomó energiát az ablakon?
1: Ez még annál mélyebb is. Egyébként én is belefutottam ezekbe a dalokba, mert régi 30 éves füzeteket lapozgattam, és hát ezt nem tudom, hogy 20 éves lehet, vagy nem is tudom. Tehát pontot tartottam, és jaj, mondom ezt is, és nem is egy, mert legalább 3 dalt írtam igen, szerintem
0: igen.
1: nektek.
0: Igen, csak ez maradt meg.
1: Igen, az első 100, úgyhogy akkor is elénekeltem, tehát abszolút feljött. Csak a szövegből el tudtam énekelni, nem is kellett hozzá a dal. Úgyhogy igen, ugye sok olyan eset van, hogy valamiért nem írok jót. Van az vagy azért, mert én nem végzek jó munkát, éppen nem vagyok ikletett állapotban, egyszerűen összecsapom, tehát ez is előfordul, vagy nem tetszik annak, aki. Tehát ez előfordul, és teljesen elfogadható. Olyan viszont, amikor nekem nagyon tetszik, nekem nagyon szívből jön, és úgy kapom vissza, az egy nagyon mély fájdalom. És nem csak a visszautasítás is az, hogy kudarc, hogy felsül az ember, hogy tényleg nem... Hát ez szerintem mindenkinek az életében, persze, minden munkában van, de hogy az a fiókba marad, és soha senki nem fogja elénekelni. Tehát ezt nem is akarom olyan dolgokhoz hasonlítani, ami túlzás lenne, de bennem tényleg nagy nyomot, mély nyomot hagynak ezek, és fájdalmat.
0: És hát nyilván itt egyikről sem volt szó, tehát hogy tetszett annyira, hogy eljutottunk oda, hogy a stúdióban felvettük, csak valahogy aztán megakadt, még a rádió sem játszotta
1: igen,
0: le, pedig hát azért rádiós dal volt.
1: Nem
0: jutott el odáig. Ilyenkor, amikor van egy, mondjuk szerinted, most nem erre gondolok feltétlenül, de szerinted jó szöveg, de igen, mégsem jut el a közönséghez, mert vagy az előadónak nem tetszik, vagy valami mások miatt, akkor az tényleg a fiók alján végzi, vagy azt a dalszöveget akár átformálva te máshol fel tudod használni?
1: Soha nem lesz az. Tehát amit egy megadott dallamra írtam, soha nem lesz olyan más dallammal. Aha. Csináltunk ilyet, például a Zsédának volt egy dala, ami talán a Csókolj forró nyárra írtam én még előzőleg, valamit, ami nekem rettetesen tetszett, és ez úgy fájt, hogy ott maradt, hogy nem lett, tehát maga a szöveg tetszett, és szerettem, hogy ott Vera énekelt el végül, és a Péri Barna írt rá új zenét. Teljesen más felfogás,
0: ja,
1: teljesen
0: ott
1: más hangulat.
0: Meg,
1: ott a szöveg megmaradt, de az úgy együtt soha nem lett.
0: Mert hogy nálad mindig úgy van, vagy te mindig úgy dolgozol, hogy kapsz egy dalt dallammal együtt, tehát hogy neked a szövegírás a lényeg, tehát nincs olyan, hogy te megírsz egy szöveget és odaadod valakinek, hogy zenésítsétek meg, mert ez baromi jó szöveg, tehát
1: nem,
0: ilyen nincs.
1: 99%-ban nincs ilyen.
0: De akkor ezek szerint, ha van egy jó szöveg, akkor az is megoldható, csak kell hozzá egy jó zeneszerző.
1: Igen, soha nem lesz olyan, de igen, egyébként meg lehet oldani, csak hát ez annyira arra, azokra a ritmusokra született, szóval az nagyon rajta van azokon a dalokon, szóval akkor pontosan ugyanolyan ritmussal kell megírni egy másik dalt.
0: Mi van akkor, amikor, csak mert én ilyenbe annyiszor belefutottam, és ráadásul nem csak én, hát látom, hogy ugyanolyan dalcímmel, ugyanazzal a bemondással egy csomó szöveg készül el. Amikor te egy ilyenbe belefutsz, hogy hóbakker, most látom, vagy most jut eszembe, hogy ilyen már van, akkor átírod? Vagy ha egyszerűen az jön a dalba, vagy az jött ki belőled, akkor úgy hagyod?
1: Igen, figyelek erre, nagyon zavar. Nagyon zavar. Tehát mondjuk nekem van két, tehát van olyan, hogy két azonos dalszöveg nálam is, talán egy vagy kettő ilyen van. Tehát van egy olyan, hogy pillangó, van egy olyan, hogy pillangó volt. Tehát az például nem teljesen ugyanaz, de mégis ott egy pillangó, csak két teljesen más nézőpontból.
0: Jó, de Desmond Child ugyanazt a dallamot adta el 73 óta mindenkinek. És igen, mindenki fel is használta.
1: Igen, nem, én rettetesen igyekszem, hogy ne legyenek ilyen azonosságok. Szóval szeretek eredet, olyannyira, hogy nagyon sokszor direkt nem is olvastam azokban az években se verset, se semmit, hogy nehogy véletlenül valakinek eltulajdonoljam a sajátját. Szóval én szeretek ezekre tényleg ráhangolódni, és én sajátot írni. De hát megvan adva, tudod, ez a szókészlet. Tehát popdalnál, más műfajokban lehet azért, és nagyon imádok is arrafele kirándulni, de popdaloknál nem tudsz kijebb menni, és hát két-három szótagban egy idő után ismétlődnek.
0: Ez most egy nagyon csúnya kérdés lesz, és sejtem is, hogy nem is fogsz rá válaszolni, hogy hát annyi zeneszerzővel dolgoztál, hogy van-e olyan, és most nem kell nevet mondani, de van-e olyan, akinek a dallamaira vagy a zeneire könnyebb szöveget írni? Tehát van-e ilyen értelemben kedvenc zeneszerződ?
1: Ez nem csúnya kérdés szerintem, mert ez nem értékítélet, hanem az, hogy most könnyű vagy nehéz, attól még lehet egy dal rohadt jó. Sőt, azt mondom, hogy minél nehezebb ráírni, lehet, hogy annál jobb a dal. Tehát én nagyjából ugyanazokkal a szerzőkkel dolgozom, persze nagyon-nagyon sok szerzővel, de például Kis Gábor, ugye Szekeres Adri férje és zeneszerzője, csodálatos dalokat ír, de megírhatatlanok. Tehát egyszerűen neki olyan a világa, neki is mondom, hát az olyan, mint te, hát mindegyik egyforma, hát nem lehet megcsinálni. Akkor ott van Rakoncai Viktor, akit egy szenzációs, szerintem a legtöbb dalomat vele közösen írtam. Ő is nehéz dalokat írt. Azért, mert nagyon tudja, és nagyon komplexen látja, és ezek neki sem könnyű egyáltalán írni a dalaira, néha sírok annyira fájdalmasan nehéz, de jó, tehát hogy de jó, tehát azért mondom, hogy ez nem attól függ, hogy jó vagy rossz, hogy mennyire könnyű, illetve nehéz. Akinek a dalaira az elmúlt években a legjobban szerettem írni, az Harmad Szabolcs, úgy ugye ő a romantik, Nox, igen, tehát ő azokért a világokért fele, és egyszerűen nem tudom, hogy mi az oka, bárkinek írunk, talán az, hogy nagyon bízik bennem, és nagyon nagy szabadságot ad. Tehát ő azt mondja, hogy hát figyelj, most ha oda valami más jön, akkor engem az ott nem érdekel, hogyha megváltoztatod, és sőt, azt is mondja, hogy figyelj, én ott írtam ezt, és csináld meg úgy, ahogy.
0: Tehát megadja neked azt a szabadságot, hogy akár átírhatod a dallamot, igen, vagy a prozódiát.
1: Igen, hogy egy picit hozzátehetek, és ebből nagyon-nagyon jó dolgok születnek. Mert hát van több szótagod, akkor több dolgot tudsz beleírni. Igen, és a világát is nagyon szeretem. Igen.
0: Megint egy rövid szünet, és aztán már a 30-as évszám kerül elő a koncert kapcsán, úgyhogy folytatjuk rövidesen Szabó Ágival, itt a Retro Rádióban, az Abonházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Ágival beszélgetünk, és nem véletlen a 30, mert hogy 30 éve írsz dalszövegeket, tehát 30 éve vagy a pályán, és ezt most egy koncerttel fogod megünnepelni. Hol és mikor?
2: November 5-e, csütörtök este 7 óra, és az Áp rendezvénytéren Újpesten.
1: És én azt gondolom, hogy ez egy nehéz feladat lehet, ha azt mondod, hogy jó, akkor az elmúlt 30 év terméseiből válogassunk össze egy koncertnyit. Hát te magad mondtad, hogy 650, hány?
2: 648 és fél.
1: 648 és fél dalt írtál. Most, max 20 fér bele egy koncertbe.
2: Nagyon jól látod.
1: És az mondjuk max 20 előadó, miközben te 100 előadóval dolgoztál. Hogy? Tehát, hogy mi alapján választod ki, hogy mely dalok szóljanak, és kik énekeljenek?

0: Igen, nagyon jól látod, ez nagyon nehéz feladat volt, de ezen évek óta gondolkodom, mert ugye volt 25-ös is, meg nem tudom én, amik fölött így elsiklottam, de a műsor az kezdett már kialakulni a fejemben, és volt erre koncepcióm, tehát vannak a kezdeti nagy dalok, amik a pályám elején voltak, és csoda volt számomra is, hogy a rádióban hallom a saját dalokat, abból válogattam.
1: Mi volt az első, amit hallottál a rádióban?
0: Az első a Csoda az élet volt, az most nem lesz a koncerten, mert ugye mást fog énekelni az Adrián, de a csoda az élet volt a legelső. Aha. Aztán az ilyen nagyon nagy következő, az szerintem a Krisztál volt, ugye az Amíg csak élek, és a Úgy csillának jött ott egy-két dal, ugye a feldolgozásai után a sajátok azokat már zömmel én írtam. Ezek lesznek, és aztán szépen, hogy haladunk az időben, jönnek aztán majd a nagy dalok, tehát azokat nyilván mindenképpen bele szeretném tenni a legnagyobb dalaimat.
1: De mi a nagy dal? Mitől nagy dal? Tehát lehet, hogy neked nagy dal az, mert nem tudom, azt érzed, hogy ebben teljesen benne vagy, vagy attól nagy dal, hogy ezt mindenki ismeri?
0: A nagy dalt én úgy határoztam meg magamnak, hogy amit a közönség és a szakma is. Tehát, hogy akár díjakat kaptam rá, akár csak nagyon sok helyről és olyan helyekről, ami számomra nagyon fontos, szakmai pozitív visszajelzést kaptam rá, és a közönség is nagyon szeret, és a mai napig mindenhol ott van azok a nagy dalok. Nekem a Keserű méz, a Bennünk a világ.
1: De ez még akkor mindig nehéz feladat, mert azt gondolom, hogy neked nagy dalból is több mint 20 van.
0: Nem tudom, és ráadásul ugye egy koncerten minden más szempontra is figyelni kell. Tehát, hogy mit teszel egymás mögé, tehát nem lehet csak nagy dal, csak lírai dalokkal megtölteni. Akkor nyilván tettem olyat is, ami tehát van is, ami kimarad, tehát most a Zsida nem énekelt hármat, mert én úgy határoztam ezt meg, hogy mindenki, tehát, hogy igazságos legyen.
1: Jaj, mindenki csak egyet
0: énekel, azt, amit közösen, mert mindenki elfogadta, amit én választottam neki. Nagyon, nagyon aranyos voltak, tehát most a Zsida el tudna énekelni 8-at, a Szekeres is el tudna énekelni 8-at, még a United, vagy a Barna is énekeltne mást is.
1: Tehát három előadót már tudunk, Szekeres, Adrián, Zséda és Péli Barna.
0: Igen. Hát a Úgy csillát is mondtam. De hát nagyon sokan lesznek. Csézi Böbi is az Általad vagyokkal, az is egy nagy dal. És akkor lesz egy olyan része is, ami a számomra fontos dolog, amik lehet, hogy nem annyira ismertek, viszont nekem valamiért fontosak, vagy úgy érzem, hogy azzal lehet színesíteni a koncertet, hogy legyen benne ilyen is.
1: Mitől fontos számodra egy dal? Ami mondjuk nem sláger, de fontos, annak mi a fő szempontja?
0: Vagy a története, vagy a témája, vagy a műfaja. Tehát az például, hogy én írhattam, mit tudom én, a Morbedinek a 2008-as Fekete Kovács Kornéllal, biztos ismered azt az albumot, egy ilyen jazz, swing, pop, szerintem zseniális lemez, én imádom.
1: Broadway, mi a...
0: Az, amit én írtam, az a Pesti Broadway
1: Pesti
0: rajta.
1: Broadway, igen.
0: Tehát ami egy Charlie-val egy duett, például. Tehát hogy ezt például nem hagytam volna ki, mert nagyon, nagyon szeretem, és különleges. És még van ebből egy-kettő, ami vagy azért, mert egyszerűen csak annyira szeretem a hangzását, és azt a témát, amit ott megírtam, hogy tehát ilyenekből is válogattam oda. És mondom, igen, neked sok-sok olyan ismert dal, amit nagyon szeret a közönség.
1: És akkor még ráadásul egy újabb szempont, hogy aznap az a bizonyos előadó, akire te gondolsz, ráére, el tudja vállalni, odaére, ott lesz-e, lenni.
0: Igen. Hát én elhívtam mindenkit, mindenki nagyon aranyosan igen mondott, ami nekem nem meglepő volt, hanem annyira szívmelengető, hogy elmondani nem tudom, hogy mindenkit félve hívtam fel, hogy van-e kedved egyáltalán, de azt sem tudtam, hogy mekkora lesz az egészen kicsire gondoltam. Én egy egészen pici rendezvényre gondoltam, most meg már egy 500 fős teremről beszélgetünk, és ott lesznek 18-an. Szóval ez szép, és nehéz is egy kicsit, de...
1: És közben valamiért azt gondolom, hogy az igényességedet ismerve, hogy nem pendrive-ról lesznek bejátszva a zenei alapok. Tehát lesz egy alapzenekar, aki a te dalaidat játsza?
0: Igen, hívtam. Hát ez azért szinte rögtön megvolt annak a koncepciója, hogy hát nyilván az egyik legrégebbi jó barátom, Szendőfi Péter, aki világhírű dobos, ő fog dobolni.
1: Az ő zenéire is írtál szöveget már korábban?
0: Így van, mindent tudsz. Igen, és azokat is nagyon szerettem. Hát ő jazz muzsikus. nyilván az elképesztő jó dalokat írt, és nagyon jó volt azokat, például imádtam megírni, mert annyi szótag volt benne, és annyi mindent lehetett beírni, és senkinek nem kellett megfelelni, nagyon szeretjük azokat a dalokat. Igen, Frey Gyuri
1: ott lesz.
0: Igen, Frey Gyuri fog basszusgitározni, Kormos Janó gitározni, tehát ők nagyon-nagyon híres és ezer éve játszott session zenészek, és két fantasztikus vokál hölgyem is lesz, akik a barátnőim, szenzációsak, Varnus Zsuzsi, aki az Emirul, ez ugye a hajózenekarának a billentyűse volt, és Kertész Erika, aki E.K. Avenue néven jazz énekesnő, és fantasztikus. Tehát ez az alapzenekar fogja, ja, Molnár Leventét ki ne hagyjam, az zongorista és zenekarvezető, csodálatos Molnár Levi, vele is van közös. Tehát az volt a koncepció, hogy mindenki, aki ott van a színpadon, megfordul, bármit csinál, azzal nekem valamilyen kapcsolatom régről legyen. Ez nagyon fontos volt nekem.
1: És a dalok úgy fognak szólni, ahogy attól az előadótól megszokhattuk, ahogy tőle ismerjük, vagy ahogy te szeretnéd hallani? Vagy volt, megmutatni.
0: Voltak koncepciók, hogy hangszereljük így, meg legyen izgalmas. Én nagyon szerettem volna, ha ezek a dalok úgy vannak, ahogy megszoktuk őket. Aha. Tehát biztos mindenki valamit majd színez rajta, ezt én rájuk bíztam. Én azt gondolom, hogy a lehető legközelebb menjünk ahogy ezek megszülettek. Nekem az lenne a komfortos, meg a boldogító.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Szabó Ági a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Szabó Ági dalszövegíró, a vendég egy korszak dalai, 30 Szabó Ági dalszövegírói jubileuma címmel lesz egy koncert az UP rendezvény központban november 5-én. Hogy képzeljük el, te ott vagy végig a színpadon? Vagy, ja, még te sem tudod. Mert ezt azt a hallgatók nem látták, vagy nem hallották, de én mondtam,
2: nem tudom.
1: Mert hogy valamiért azt képzelem, hogy nem csak úgy maguktól feljönnek az énekesek, és akkor előadnak egy dalt, és közben éltetnek téged, hanem hogy valahogy ennek az egésznek te vagy a házigazdája.
2: Igen,
1: így képzellek el?
2: Igen, ezek titkos információk.
1: Ja. Hát akkor nem mondj róla semmit, hát ne olyan
2: titkos információk, azt nyilván te ismersz annyira engem, hogy én nem vagyok egy színpadi ember, sőt, én inkább elbújásban vagyok nagyon jó, és nagyon szeretek inkább a háttérben lenni. Uh-huh. Tehát én ott is érzem jó magam, nekem az, hogy már ennyi fény is jut rám, nekem ez a kicsit komforton kívüli, de majd összeszedem magamat, és meg lesz nyilván ott a szerepem, hogy mit, de azért nem, tehát arra senki ne számítson, és szerintem nem is, tehát ők a közönség nem miattam jön el. A közönség ezeket a dalokat szeretné hallani, és szerintem én azt próbálom megteremteni, hogy az az ünneplés, ami bennünk ott van, azért hívtam meg ezeket az előadókat, mert azt gondolom, hogy hatalmas dolog, hogy ezek a dalok máig élnek, és hogy ezek jó dolgok, és mi nagyon szeretjük őket, és hogy ehhez hívjuk a közönséget, akik esetleg szeretnének ebben osztozni, a mi élményünkben tulajdonképpen.
1: Ez egy tök nagy dolog, hogy amúgy akár zeneileg stílusban, vagy az előadók életvitele miatt teljesen különálló, különböző dolgok össze tudnak kapcsolódni, akár a szövegíró által. Tehát, hogy te vagy ennyire színes, hogy mindenkinek tudsz így dalokat írni. De ugyanakkor, tehát megjelent neked lemezed a saját dalaiddal?
2: Nem jelent meg, én csak mert elkészítettem, és imádtam, hogy elkészíthetem, de az egy szerzői lemez volt. Nem jött ki, én azt ajándékba adogattam embereknek, mert jól esett, és sosem jelent meg kereskedelmi forgalomban.
1: Ja, tehát mondjuk, ha én rákattintok, vagy bárki a hallgatók közül, akkor azt nem is hallhatják? Tehát ez csak egy jó ajándékként.
2: Így van, így van. Ha írnak nekem, küldök nekik szívesen, már még csak egy pár darabban egyébként, mert ugye ez is 20 éves, mert ezt a 10 éves évfordulóra készítettem, és tényleg nagyon szerettem csinálni, és nagyon elégedett is, hogy szerintem az úgy jó, mert úgy énekelhettem el a dalokat, ahogy bennem megszülettek, és ez egy hatalmas dolog.
1: De ez azt jelenti, hogy színpadon még sosem énekeltél saját dalt?
2: De kénytelen voltam, mert ketten is megcsinálták ezt velem. Egyik a Popper Peti volt, aki 2010-ben hívott el lemezbemutatóra, és ott a Végtelent énekeltük a Széles Iza duettet az egész szakma előtt, tehát ott debütáltam gyakorlatilag. És a másik, ami elképesztő csoda volt, csak nem lehetett rá nemet mondani, nagyon igyekeztem, de nem lehetett, a United 15. jubileumi koncertjén a Műpában, mindjárt a Műpában.
1: Hol máshol.
2: Érkeznék be a színpadra, gyakorlatilag egy hatalmas zenekarral, minden énekes erről álmodik, hogy egy ekkora zenekar legyen mögötte. Egyébként brutálisan jó volt, és nagyon jól éreztem magam, de én nem szeretek színpadon állni, tehát ez nekem nem kényelmes dolog, úgyhogy én ezt továbbra sem szeretném csinálni, de volt már, és ott egy medlit énekeltünk a Barnával, és szerették, meg én is szerettem, de ha nem muszáj, nem csinálom.
1: Csak már adja magát a kérdés, hogy most ezen a november 5-i koncerten hallhatunk-e téged is énekelni?
2: Meglepetés lesz ez is.
1: Uh-huh. Jó. Tehát vannak
2: még
1: titkok, és vannak meglepetések.
2: Igen.
1: És volt már egy kérdésem, amire azt mondtad, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen csúnya kérdés, de azt mondtad, hogy nem, ez teljesen rendben van. Van-e olyan dal, amit, ha már a nagy dalokról beszéltünk, amit mondjuk a hülyén hangzik, tudom, de mondjuk a főművednek tekintesz, amire azt gondolod, hogy ha csak az egy került volna a közönség elé, már akkor is elégedett lennél.
2: Talán a Keserű méz.
1: És az miért?
2: Ugyanezért, mert minden eleme megvan, ami az egységhez kell, a harmóniához. Tehát, hogy egy jó dal, zenészek, által feljátszva embertelen basszusgitározással. Egy olyan szöveg, ami szerintem egy kicsit elemelte a dalt, ugye ott is született, vagy 4-5 szövegre, amit nem fogadtak el. Érezték,
1: mármint,
2: hogy
1: mások
2: van.
1: Által?
2: Igen. Ők nem akartak lányszövegírót, tehát nem is, pedig is barátok voltunk, tehát ez ágában nem volt, és amikor már 4-5 ember megírt, és érezték, hogy a dal többet tud, mint ami ilyen szövegek születtek rá, mondták, hogy jó, hát tegyünk egy próbát, vesétek nyugalmával.
3: Nincs,
2: úgyhogy a 2 hét van az egész lemezre, és nincs meg csak 3 dal. Tehát így kaptam meg a keserű mész, és szerintem én azt gondolom, hogy egy fél óra múlva hívta abba. Olyan gyorsan megszületett, csak a refrén. És akkor beénekeltem neki refrén, és ordibált a banna, hogy úr, tehát nem ismételném el, mert nagyon sok sípszóval járna, hogy miket kiabált a fülembe, de éreztük, hogy az úgy megvan, hogy tényleg elemeli a dalt, és valahogy ez a kedvenc, de mondhatnám bennünk a világot is. Érdekes, hogy nem a szerelmes dalokat mondom, de abból is tudnék, mert az olyan, mint te is egy nagyon...
1: Egyébként én pont erre gondoltam, hogy az olyan, mint te, az annyira tökéletes, és én tudom, hogy az annyira a Szekeres Adriánról és Kis Gáborról szól, mint hogyha ők maguk alkották volna meg azt a szöveget.
2: Igen.
1: Tulajdonképpen az ő saját történetüket mesélik el a te szavaiddal.
2: Akár, igen.
1: Ha most tőlem kérdeznék, hogy melyik a legjobb Szabó Ági szöveg, én ezt mondanám
2: rá. Te azt mondanád, igen.
1: Annélkül, hogy mind a 600-at így fejből tudnám, de...
2: Igen, de ez tényleg szemponttól függ, mert például a Motel is, amit rettetesen sokan szeretnek, és abban is van egy olyan történet, ami elmesél valamit, amihez nagyon sokan tudnak kapcsolódni.
1: Megint egy rövid szünet, de van még egy körünk, Szabó Ági a vendég, itt a Retro Rádióban, a Dobanázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Ágival beszélgetünk. Az előbb mondtad, hogy a Keserű Méz kapcsán, hogy az egy olyan dalszöveg volt, amire már más szövegírók írtak korábban 3-4 szöveget, és az előadónak nem tetszett. Neked van-e kredited, hogy hányszor írsz át egy szöveget? Tehát ha megkapsz egy feladatot, és azt mondják, hogy oké, de ezen még javítsunk, akkor hányszor lehet neked visszadobni, mire, amikor azt mondod, hogy jó, akkor vigyétek máshoz.
2: De jókat kérdezel. Ezt időszaka válogatja, mert az első 10-20 évben bennem a kötelességtudat sokkal nagyobb volt, mint most. Tehát akkor én úgy éreztem, hogy nekem ez a munkám, ha nekem odaadnak egy dalt, akkor nekem ezt meg kell csinálni. És hogyha berejtékezem, közben sírok, nekem akkor is meg kell csinálni, mert hozzám jöttek, annak oka van. Ott is adtam vissza a dalt, amit egyszerűen annyira nem éreztem, hogy megfoghatatlan volt, nehéz volt, és visszaadtam, de tett egy kört, és végül is visszajutott, és úgy is nekem kellett megcsinálni. Tehát igazából nem sok értelme van így visszadni. Ha azt kérdezed, hogy mennyit javítok, én eleve úgy adom oda, hogy ki, most már főleg az elmúlt 10 évben, talán az Artisus díj óta még sokkal-sokkal jobban figyelek arra, hogy ne lehessen annyira belekötni. Tehát, hogy olyanba, nem mondja azt, hogy figyelj, nem tudom elénekelni, ezt javítsd már, kevét tudom én. Ilyenből nagyon-nagyon kevés van. Tehát azt mindig nagyon szívesen kijavítom, hogy nem tetszik. Hát persze, ne énekeljen olyat, ami nagyon szívesen kijavítom.
1: De akkor mondjuk nyomós érv kell ahhoz, hogy te azt javítsd?
2: Nem.
1: Ha csak simán azt mondja, hogy szerinte ez nem, akkor...
2: Persze. Hát ha nem kényelmes neki, vagy bármi, szerintem konstruktív vagyok egyébként. Én azt úgy érzem. Ha nagyon távol vagyunk ízlésben, és mondjuk azt mondja, hogy ez a rész nagyon jó, az a rész meg nagyon rossz, és az tök az ellentétje annak, amit én érzek, akkor szerintem az nem fog működni, és akkor azt mondom, hogy inkább nem csinálom meg. Tehát inkább akkor vigye máshoz. Nekem semmilyen ego problémám nincsen. Én már annyit dolgoztam az egómon, hogy ez tényleg nyugodtan írjanak mások, akkor jó a világ, hogyha mindenki dolgozik, mindenkinek jut munka. Tehát nyugodtan vigye bárkihez. Nekem nem okoz problémát a lelkemben. Meg egy picit néha azt is érzem, hogy már nagyon sokat írtam, és nem baj, ha nem én írom. Tehát, de az, hogy hányszor írom újra, az is egyébként attól is függ, hogy milyen a viszonyom azzal, aki kér. Tehát, hogyha azt mondja, hogy figyelj, Ági, ezt én nem érzem, de akkor is azt szeretném, ha te csinálnád, akkor valószínűleg megcsinálom, de hát ezen szokott azért menni fighting. Nem mindig.
1: De ezek ilyen, akár hangos vitákba is torkollanak ezek a dolgok?
2: Velem, aki hangosan vitatkozni tud, nem. Nekem nagyon kevés konfliktusom volt. Aha. Tehát talán egy esetben volt konfliktusom, egy olyan művésszel, aki, de vele is aztán szépen rendeződött minden. Egyszerűen csak ott még az egók összecsaptak, vagy a különböző nézetek. Tehát, de ez egy eset volt, tehát és szerintem tök konstruktívan meg tudjuk beszélni.
1: Kedvenc szófordulatom, hogy nem turkálok a zsebedben, de kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy működik, mert én magam is nagyon sokszor fordultam szövegírói segítségért annak idején hozzád is, más szövegírókhoz is, és előfordult, hogy már a szövegírásnak is van díja, és most nyilván nem feltétlenül a te munkádról beszélek, általában a szövegírók munkájáról, hogy a jogdíj a ti díjatok, vagy van annak díja, hogy te egyáltalán elkészíted a szöveget?
2: Igen, ez szerintem sokat változott az elmúlt 20-30 évben, ahhoz képest, ami előtte volt. Van megírási díj, aminek az oka, hogyha én nem kérek megírási díjat, akkor mindenki mindent velem irat. Tehát akkor hol húzom meg a határt? Tehát akkor csak a híreseknek írok? Én nem akarok csak a híreseknek írni, mert van, amikor olyan jön hozzám, akiről senki nem hallott, és rohadt jó dalt csinálunk együtt. Tehát én nem akarom így megszűrni.
1: Aha.
2: De ha tehát nem írhatok mindenkinek, nem írhatunk, ugye, a szövegírók mindenkinek, ráadásul ugye 20 évvel ezelőtt úgy zajlottak a dolgok, hogy albumokra kerültek a dalok, és azok pénzt termeltek. Igen. És hogyha azon volt dalod, effektív, vagy kijött mondjuk egy klippes dal is, akkor abból te tudtál pénzt keresni. Most meg ezek a platformos, tehát a YouTube, a nem tudom, tehát olyan picike, tehát van utána pénz, csak annyira nagyon-nagyon picike, és annyira esetleges, hogy itt még a megírási díj még jobban bejött abba, mert van, hogy megírhatok 20 dalt is, amivel én egyébként egy dallal lehet, hogy 3 hétig, vagy 4 hétig dolgozom, tehát az sok idő, és nagyon sok munka. az alatt nem tudok más csinálni, mert oké, hogy nem dolgozom 8 órát, de lehet, hogy igen, tehát le van foglalva a lelkem, az agyam, a minden. Hogyha így van, akkor ha nem kérek el azért valamennyi pénzt, soha nem lesz belőle semmi, akkor én azt ingyen tettem bele. Persze. Tehát ez így akkor nincs, mert a jogdíj azt azt a felhasználó fizeti, az felhasználás után van, nem pedig azért, amikor valaki odajön és azt mondja, hogy írd meg nekem ezt, légy szíves, mert használni akarom, mint énekes.
1: Igen, akkor a jogdíjad az függene attól, hogy mondjuk az előadó vagy az ő kiadója mennyi promóciót tesz ebbe bele.
2: Hát az persze annak a függvénye. Igen, tehát hogy ti lejátszátok-e, vagy a tévé zenei műsorában megjelenik-e, vagy nem tudom. Ott a tévé fizeti ki a használatot, igen. Hogy ő használja és profitot termel abból, amit én megalkottam, ő azért fizeti a jogdíjat, amit én megkapok az Artisuson keresztül, ugye. De az, hogy én nekem ott volt egy munkám, 3-4 hétig, azt az, aki felkért engem, az ki szokta fizetni. Igen.
1: Egyszerre csak egy dalszöveg készült, most az előbb azt mondtad, hogy van, hogy dolgozol rajta akár egész napig, vagy nem tudom, 3-4 hétig, egyszerre egy szöveg készül, akkor is, ha mondjuk egy lemezen dolgozol?
2: Hát most már nincsenek nagyon lemezek egyébként.
1: Jó,
2: most már csak egy-egy
1: dal van.
2: A múltról beszélünk, ott igen. Tehát volt olyan év, hogy 68 dalt írtam. Az nagyon sok.
1: Az 68 nap? Tehát, hogy nincs olyan, hogy egy nap egy kicsit ebbe is beleírok, kicsit abba is beleírok?
2: De ha megakadok az egyikkel, akkor belekezdek egy következőbe, és akkor félreteszem. Ugye régebben a határidők is másképp voltak. Igen. Most több időnk van egy dalra. Akkor az volt, hogy... lemezleadás 2 hét múlva, és mindenki dolgozzon, és figyelj, meg kell írni 8 dalt, mint a Keserű Méz lemez. Rettetes, hogy a Úcsillának is volt egy ilyen lemez, hogy nagyon, nagyon gyorsan kellett megírni, és akkor tudod, ihlet kell, akkor új gondolat kell, akkor honnan van, érted? Még azt se tudom, hogy nem fejeztem be az előzőt, ami arról szól, hogy meghaltunk mindannyian, a másik, érted, meg a szomszédról, aki ott már oda költözött, szóval igen, szóval hogy nem tudom, hol tartottunk.
1: Hát, hogy egyszerre több dalszöveg is képes elkészülni.
2: Igen, egyszerre készül, igen. És olyan is, most is van, hogy félreteszem az egyiket, és a másikba belekezdek, mert megakadtam, igen.
1: És vannak jegyzeteid? A rémpárok, vagy nem tudom, bármi gondolatok, hogyha majd, ha egyszer, nem tudom, kell, akkor azt elő tudjak mihez nyúlni?
2: Abszolút. Ha valamikor jön egy olyan szóösszetétel, vagy egy olyan gondolat, vagy valami, ami majd jó lesz, abszolút lejegyzetelem bele a telefonomba, mert de soha nem jó egyébként semmire. Soha nem. Nem, mert nem tudod arra felhasználni. Tehát ezt mondom, hogy hiába van nekem egy rohadt jó gondolatom, nem fogok olyan dalt kapni, aminek pont az a 4 szótag abban a ritmusban lesz. Tehát ez mindig minden dalnál új, és ott kell kitalálni.
1: Van-e olyan előadó, akivel szívesen dolgoznál, de még nem fújt vele össze a szél? Vagy akár zeneszerző? Mert hát közben meg azt érzem, hogy te már mindenkivel dolgoztál, akivel dolgozhattál.
2: Igen. És nem is ismerem annyira, tehát például most a fiatalabbakat, akik egyébként sokszor maguknak meg is írják.
1: Sajnos. Egyébként?
2: Ezt nem én mondtam.
1: És én is csak viccből.
2: Te is csak viccből
1: mondtad.
2: Vannak
1: köztük jók?
2: Vannak, persze, vannak jók, persze. Uh-huh.
1: Na igen, bocsánat, fiatalokat nem ismered annyira?
2: Nem ismerem annyira a mostani generáció művészeit, de régen tudtam ilyet mondani, de már azokkal is dolgoztam. Mm. Aztán végül mindenkihez valahogy oda kerültem. Lehet, igen. Mm. És sok eltelt 10 év, és valaki. Sokáig volt ilyen Szulák Andi, akivel nagyon szerettem volna. Igaz, hogy azok a dalok mi nem jelentek meg. Bolba Tomi, kiváló zeneszerző, hívott fel, hogy ő nagyon szeretne az Andinak, és írtunk is, de nem tudom, hogy azzal mi van, mert én megírtam, de nem tudom, hogy állnak. Azok ott abban maradtak. Tehát írni már írtam neki, azt még nem énekelte el.
1: És egyébként te ott vagy a stúdióban, amikor énekelnek? Egyáltalán mindig visszaellenőrzött, hogy valóban az került rá, nem maradt ki egy vesző, egy a, egy és, egy nem tudom micsoda?
2: Bár ezt megtehetném. Sajnos erre nincs mód, és legtöbbször én is már lemezen hallottam már az esetleges hibákkal, vagy nem is feltétlenül hibák, inkább csak az, hogy én máshogy gondoltam a hangsúlyt, máshol van más. Tehát ha úgy ritmizálta volna, akkor szerintem érthetőbb lett volna, de tehát nem csinálják ők rosszul nyilvánvalóan, csak máshogy, mint ahogy én elképzeltem. Ha hívnak, mert sokan hívnak, sokan szeretik, ha ott vagyok, akkor én nagyon-nagy örömmel megyek, és szerintem jobb is lesz a végeredmény, mert több nézőpontba tesszük oda a tudást.
1: November 5-én, szerinted, akik ott vannak, ők egyáltalán a közönség, most nem is feltétlenül a november 5-i koncerte, de egyáltalán a közönségnek az számít, hogy ki a szövegíró?
2: Ne, szerintem egyáltalán nem. 150 embernek valószínűleg igen, mert a családom, meg az én barátikorom, nekik valószínűleg számít. Ők lehet, hogy miattam jönnek. A többiek pedig szerintem nem. Tehát a személyem semmiképp.
1: De ugyanakkor garancia lehet, ha azt tudjuk, hogy... Tehát még nem ismerik a dalt, de már tudjuk, hogy te írtad a szöveget. Nem? Az nem lehet egy garancia a minőségre?
2: Hát ezt nem tudom, hogy így merném-e mondani. Az biztos, hogy felismerhető, amit írok, mert nagyon sokszor szoktak engem fölhívni ismerősök, vagy egész közeli barátok is, hogy ezt nem te írtad? Mert tudom, tehát hogy egyszerűen...
1: Tehát hallanak egy dalt, és akkor...
2: Igen, most nem akarok így ilyen szerintelenségbe átmenni, csak hogy ezzel szoktak tényleg. Aha. Nem gyakran, de azért előfordul, hogy hallottam egy rohadt jót, ezt nem te írtad, vagy megnézte is már, hogy
1: eltalálják?
2: El, igen, nem volt még, hogy mással írtak. Szerintem nem azért, mert annyira jó, vagy nem. Nem, én nem ezt, szerintem felismerhető mindenki stílusa. Tehát egyszerűen valahogy, ahogy összerakod a dalt struktúrájában, és ami a gondolataimat, szerintem a gondolataimat ismerik fel.
1: Ezen sokat gondolkodtam, hogy régebben mindig úgy, még nagyon-nagyon régen úgy konferálták fel a dalokat a rádióban, hogy bemondták a szerzőket. Na most minden dalnál itt a Retro Rádióban, magyar dalnál bemondanám a szerzőket, akkor a legtöbbször a te nevet hangzol. El.
2: Azt mondod?
1: Hát így a retros dalok, amiket így végig gondolok, hogy te kiknek írtál, és hogy mi miket játszunk, és amiket emlegettél, azokat szinte mind.
2: Hát biztos lennének más nevek, én nagyon sokat tudok.
1: Hát a tiéd meg a Gesztié talán.
2: Hát van Orbán Tomi is, nagyon Orbán Tomi Vallati, azért ők nagyon-nagyon sokat írtak ők is, tehát szerintem őket is játszátok. Hát de igen, én nagyon boldog lennék egyébként, mert szerintem fontos a szerző. Tehát főleg, hogyha akár hogyha ő magának írta meg, az is nagyon fontos, hogy az előadó maga írta a szerzeményét, mert sokan nem, sokan igen, de ezt szerintem fontos lenne tudniuk, tudni a közönségnek, hogy van-e mögötte valaki, vagy ez ténylegesen a sajátja. Nincs úgy jelentősége egyébként, csak...
1: De ez érdekes, hogy pont az előbb mondtad, hogy valószínűleg a közönség egy jelentős részét ez nem nagyon érdekli. És mindig Charlie jut eszembe, akit nincs ember, aki ne imádna.
2: Igen.
1: De mindenki tudja, hogy neki például Horváth Attila, legtöbb esetben Horváth Attila írja a szövegeket, de mégis olyan, mintha Charlie gondolatait hallanánk.
2: Igen.
1: És ugyanez van szerintem a te szövegeiddel is, bárkinek is írsz.
2: Igen, azért, mert azzal a motivációval írom, hogy az az övé legyen. Még akkor is, ha az én élményeimből, esetleg érzelmeimből táplálkozik, meg a megélt tapasztalataimból, akkor is azt akarom, hogy az övé legyen. És szerintem ez ettől működik.
1: Hát igen, csak tudja ő is érezni. Közben meg... Most nem kötekedni akarok, meg mit tudom, csak ez már eszembe jutott korábban is, hogyha tudnám, hogy az a dal mögött... áll egy másik szövegíró, tehát nem az előadónak a gondolatiságát, az érzelmi világát élem én meg a dalnál, hanem arra gondolok, hogy ezt valaki más írta, valaki másnak a gondolatai, valaki másnak az érzelmei jönnek ki belőle, akkor lehet, hogy ront az élvezeti értékéből.
2: De hát miért a színészen gondolkodsz, hogy ő írta meg a forgatókönyvet? Hát ő eljátszik egy szerepet. Ő neki az a dolga, hogy abba bele...
1: Jó, de
2: bele...
1: ő színész, az benne van. Hogy ő eljátsz.
2: Igen, az előadó meg előadja.
1: Nagyon nem kötekedni akartam, de az a lényeg, hogy tényes való, hogy én is imádom a dalszövegeidet, azokat is köszönöm, amiket nekem írtál annak idején, és november 5-én a UP rendezvény teremben, UP-nak mondják, vagy UP-nak?
2: UP, szerintem UP, hát én UP-nak mondom.
1: Újpesti,
2: Újpesti piacnak a tetején van egy nagyon jó rendezvényterem. Igen, és azért Újpesti piac, ezért UP, de én UP-nak mondom.
1: November 5, ott leszek. Szabó Ági, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Újra elérhető az Erasmus Plus. Csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin. Így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
3: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Hajnalban foltokban pára, köd előfordulhat, holnap napközben néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk. Délkeleten lesz a legderültebb az ég, másutt változóan felhős idő lesz. Északon és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A szél néhol megélénkül, 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok. Csütörtökön országszerte sokat süt majd a nap, és a hét további részében is marad a kellemes őszi idő, de az éjszakák hidegek lesznek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Republic egyik klasszikusát, szól majd pár perc múlva Szeretni valakit valamiért, de itt lesz a Honey Beast, a Bonbon, Olajibolya, most pedig jön Ágnes Vanilla és az öröknyá.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az első emelet és a nézelődünk után jön nem sokára Révész Sándor. Tőle a Vigyázz a madárra című slágerét hallgatjuk az Intim Torna illegál után. Örökké a retro rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Beatrice, ez volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Jön a padödő, a fáj a fejem előtt pedig Tóth Gabit hallgatjuk. Vágyom rád a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hooligans és a Játszom után Mester Tamás érkezik Sén 54-jel. Altass el a Retro Rádióban!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne az AD Stúdió. Ez volt az Álmaimban Amerika.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Edda művek egyik klasszikusa, az Elhagyom a várost, előtte pedig Beri érkezik, Váci Eszter.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az István a Király rock operából szólt a Szájfel szabad madár. Jön Baby Gabi és Lányi Lala, az őrült szerelem előtt pedig egy Máté Péter slágert hallgatunk. Egyszer véget ér a retro rádióban. Egyszer.

0: Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Freddy, és ha nincsen holnap után a Zanzibár, és az új napra ébredsz most a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Gipo Cirkusz Szirota Jenniferrel közösen. A gyerek kicsi után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Stau Viktória színésznő lesz majd a vendégem, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Oroszlán Szonya és Bebe, micsoda nő ez a férfi a retro rádióban. Miss Hall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió